0: a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltöntről tud. Közben a helyi hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Karitász, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Szeretetszolgálat is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. A döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A KDNP támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, reagált a bejelentésre az ellenzéki párt frakcióvezetője. Rétvári Bence ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza párt választási ígérete az volt, hogy ennél több, 160 ezer forint lesz a legkisebb nyugdíj értéke. A jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több százmilliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó klímavédelmi alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. A szervezet közölte, hogy az átvilágítás során minden kért dokumentumot átadtak, és korábban jelezték azt is, hogy az államtól kapott vagyont kamatostul visszafizetik. Mohács megmutatta, mennyire bátor és a hazájáért mindenre képes a magyar nép, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. A Magyar Nemzeti Levéltárban péntektől látogatható tárlat a legfrissebb kutatások alapján mutatja be az 1526-os csata előzményeit, lefolyását és következményeit. Amerika tóvá nevezte át az Ontario tavat a Donald Trump. Az amerikai elnök rendelete azonnal hatályba is lépett. A kanadai kormány egyelőre nem reagált az átnevezésre. Túlnyomóan derült fátyolfelhős idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható. Hajnalban általában 14-19, napközben 29-36 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Mikszáth Kálmán tér Budapest egyik leghangulatosabb tere. A 8. kerület Palota negyedében található mediterrán levegőjű kis szigete nyaranta valóságos zöldligetté változik. A tér leghíresebb épülete a Mikszáth Kálmán tér egy szám alatt található ház, ami jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemhez tartozik. A bölcsészet és társadalomtudományi kar működik a falai mögött. Ebben a házban élt Mikszáth Kálmán 1902 és 1911 között egy első emeleti lakásban, melynek erkélyén gyakran üldögélt pipázgatva. A tér Mikszáth halálának évében 1910-ben kapta meg a Nagy Palóc nevét. Itt találjuk az író szobrát is, amit Kocsis András szobrász készített 1960-ban.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Infopark Budapest egyik legújabb, legmodernebb és legkisebb városrésze a 11. kerületben, a Rákóczi híd Budai híd főjének északi oldalán. 1996. decemberében jött létre az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem, a Miniszterelnöki Hivatal és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium együttműködésével. A területén kampusz jellegű parkosított környezetben irodaházak találhatók, amelyekben elsősorban informatikával, telekommunikációval és szoftverfejlesztéssel foglalkozó cégek székhelyei vannak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Múzeumok Éjszakája 2003 óta minden évben megrendezésre kerül. Az ötlet Franciaországból indult, ahol 1999-ben tartottak meg egy hasonló eseményt. A Múzeumok Éjszakáját rendszerint Szent Iván napjához, az év leghosszabb napjához közeleső időpontban tartják meg. A program lényege, hogy egy belépőjegy megvásárlásával a kezdeményezésben résztvevő múzeumokba a belépés ingyenes. A múzeumok, számítva a nagy érdeklődésre, nem csak állandó és időszaki kiállításokkal várják a látogatókat, hanem évről évre egyre színesebb külön programokkal készülnek. Évről évre egyre nagyobb számban csatlakoznak a kulturális intézmények a programhoz, mára már saját rekordjait dönti meg a különleges rendezvény. 2004. június 21-én a Múzeumok Éjszakája vidéki programjain látogatottsági rekord született, mintegy 195 ezeren voltak kíváncsiak a kulturális eseményre.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághíd Budapest egyik közúti hídja, amit 1896-ban adtak át a közlekedésnek. A főváros 5. és 11. kerületei között ível át a Dunán, az Erzsébet hídtól délre, a Petőfi hídtól északra. Létezését egy törvényciknek köszönheti, mely előírta, hogy amikor a Margit híd és a Lánchíd használatáért beszedett hídvámokból befolyó éves bevétel meghaladja a 650.000 forintot, a többletet egy következő híd építésére kell fordítani. Ezt az összeget 1890-re érték el, így egy következő törvénycikkel további két híd, a Fővámtéri és az Eskütéri építését kezdték el. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos fátyolfelhős idő lesz eső nélkül. Tovább nőtt a nepáli árvíz áldozatainak a száma. Januártól nem lesz 120 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíj. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1600 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud. Közben a helyi hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Karitász, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Szeretetszolgálat is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. A döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A KDNP támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, reagált a bejelentésre az ellenzéki párt frakció vezetője. Rétvári Bence ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza párt választási ígérete az volt, hogy ennél több 160 ezer forint lesz a legkisebb nyugdíj értéke. A jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több száz milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. A szervezet közölte, hogy az átvilágítás során minden kért dokumentumot átadtak, és korábban jelezték azt is, hogy az államtól kapott vagyont kamatostul visszafizetik. Mohács megmutatta, mennyire bátor és a hazájáért mindenre képes a magyar nép, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. A Magyar Nemzeti Levéltárban péntektől látogatható tárlat a legfrissebb kutatások alapján mutatja be az 1526-os csata előzményeit, lefolyását és következményeit. Amerika tóvá nevezte át az Ontario tavat a Donald Trump. Az amerikai elnök rendelete azonnal hatályba is lépett. A kanadai kormány egyelőre nem reagált az átnevezésre. Túlnyomóan derült fátyolfelhős idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható. Hajnalban általában 14-19, napközben 29-36 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A régi pesti városfalról először a Tudományos Gyűjtemény nevű folyóirat adott hírt indulásának évében, 1817 őszén. Akkoriban óriási dolog volt, hogy a hazai közönség olvashatott a tudomány különböző területeiről beszámolókat. De ennél is nagyobb szenzáció volt, hogy mindez Pesten és magyarul jelent meg. A város ugyanis akkoriban javarészt német és szerb nyelvű lakosokból állt. A beszámoló leírta a törökkor előtt épült pesti városfal nyomvonalát is. Ezt akkoriban az 1800-as évek elején még nagyon nem kellett magyarázni. Bizonyos szakaszai szabadon álltak a mai Kálvin tér környékén, és a kortársak még jól emlékeztek az egykori városkapuk 18. század végi elbontására is. Ma azonban már igencsak figyelnünk kell, ha meg akarjuk találni a pesti múltnak ezt az izgalmas darabját. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres egyiptomi múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd egy háromnyílású, felsőpályás, négy támaszú, rácsos gerenda híd, mely a Boráros tér és a Goldman-György tér között ível át a Dunán. A medernyílásokhoz mindkét oldalon feljáró hidak csatlakoznak, ezekkel együtt a teljes híd hossza meghaladja a fél kilométert. Pesten eredetileg egy ötnyílású szerkezet állt, de ezt erős korrodáltsága és a Boráros tér 1979-80-as teljes átépítése érdekében lebontották. Helyére pedig egy új felüljáró került, ami már háromnyílású. A felújítás során szűntek meg a különálló kerékpársávok a hídpályán, ezáltal az úttest szélessége 20,4 méter lett, beleértve a villamos pályákat is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ulmban található a sokáig egyedülállónak számító kenyérmúzeum, amelynek nyitása óta több millió látogatója volt. A múzeumot két vállalkozó alapította 1955-ben, akik maguk is pékségeket üzemeltettek. A 18 000 kiállítási tárgy mindegyike a kenyérkészítés történetéhez kapcsolódik. A kiállítás a kőkortól napjainkig öleli fel a kenyérkészítés történetét tárgyakkal és filmekkel illusztrálva. A múzeum szakkönyvtárában 6000 könyv és számos archív dokumentum is található.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi híd Budapest második legújabb Dunahídja, ami közvetlenül az összekötő vasúti híd mellett épült fel. 1995 és 2011 között a Lágymányosi híd nevet viselte, így ez volt az első olyan Dunahíd a városban, ami nem egy szeméről, hanem földrajzi elhelyezkedéséről kapta a nevét. A déli átkelő elsősorban az Expo 96 Budapest elnevezésű világkiállítás kapcsán épült volna meg, ám a nemzetközi kiállítás végül anyagi okok miatt nem valósult meg. A hídra azonban így is szükség volt a Petőfi híd tehermentesítéséhez, illetve, hogy összekössék a Könyves-Kálmán körutat a dél-budai oldal fejlődő területeivel. Az építést 1992-ben kezdték meg, és 1995. októberében adták át a forgalomnak a kész építményt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos fátyolfelhős idő lesz eső nélkül. Tovább nőtt a nepáli árvíz áldozatainak a száma. Januártól nem lesz 120 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíj. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1600 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud. Közben a helyi hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Karitász, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Szeretetszolgálat is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. A döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A KDNP támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, reagált a bejelentésre az ellenzéki párt frakcióvezetője. Rétvári Bence ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza párt választási ígérete az volt, hogy ennél több 160 ezer forint lesz a legkisebb nyugdíj értéke. A jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több száz milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. A szervezet közölte, hogy az átvilágítás során minden kért dokumentumot átadtak, és korábban jelezték azt is, hogy az államtól kapott vagyont kamatostul visszafizetik. Mohács megmutatta, mennyire bátor és a hazájáért mindenre képes a magyar nép, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. A Magyar Nemzeti Levéltárban péntektől látogatható tárlat a legfrissebb kutatások alapján mutatja be az 1526-os csata előzményeit, lefolyását és következményeit. Amerika tóvá nevezte át az Ontario tavat a Donald Trump. Az amerikai elnök rendelete azonnal hatályba is lépett. A kanadai kormány egyelőre nem reagált az átnevezésre. Túlnyomóan derült fátyolfelhős idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható. Hajnalban általában 14-19, napközben 29-36 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az újjáépült főőrség épületének tetőzetén 12 érdekes alkotás díszeleg. Harcosok nélküli póznára tűzött harci eszközöket látunk a sarkokon. A kissé furcsának ható jelenség mögött az ókori rómaiakat kell keresnünk. Eredetileg az ő szokásuk volt ugyanis, hogy egy-egy győztes ütközet után a zsákmányolt fegyverekből és páncélokból úgynevezett trófeumot, vagyis győzelmi emléket emeltek. A hagyományt hosszú évszázadokkal később a barokk építőművészet fedezte fel újra. Ekkor terjedt el a katonai vonatkozású épületek római harcosokkal, illetve trófeumokkal való ékesítésének szokása.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első kerületi Bécsi kaputér 7-es számú házán különleges domborműveket láthatunk. A homlokzaton megtaláljuk Vergilius, Cicero, Szókratész, Quintilianus, valamint Seneca alakját is. A ház 1807 környékén épült, Grigel József a latin nyelv és az irodalom professzora számára. Híres vendégként megfordult itt az 1930-as években Thomas Mann is. A német irodalom egyik legjelentősebb alkotóját az akkori tulajdonos Hatvani Lajos báró hívta meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budafoki barlanglakás rendszer valójában a filoxéra járványnak köszönheti a létét. A 19.-20. század fordulóján az élősködők kipusztították a környék szőlőit, így a település lakóinak új megélhetés után kellett nézniük. Ekkor fogtak hozzá az itteni mészkő kitermeléséhez, a szegényebb sorsú bányászok pedig beköltöztek az így kialakult üregekbe. A lakások emlékét ma már csak egy múzeum őrzi, de korábban több család gyermekei is az apró barlanglakásokban nőttek fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A svábhegyi Jókai kertet az író az Egy magyar nábob című regénye honoráriumából vásárolta. A kert helyén régen egy kőbánya állt. Jókai feljegyzései szerint pedig olyan erős szél fújt itt, hogy még a csukott ablakon keresztül is elfújta a gyertyákat. A kertben régen egy villaépület magasodott, de mára csak a hozzátartozó présház maradt meg. Ebben a Jókai kiállítás látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos fátyolfelhős idő lesz eső nélkül. Tovább nőtt a nepáli árvíz áldozatainak a száma. Januártól nem lesz 120 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíj. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1600 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud. Közben a helyi hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Karitász, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Szeretetszolgálat is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. A döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A KDNP támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, reagált a bejelentésre az ellenzéki párt frakcióvezetője. Rétvári Bence ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza párt választási ígérete az volt, hogy ennél több, 160 ezer forint lesz a legkisebb nyugdíj értéke. A jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több százmilliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. A szervezet közölte, hogy az átvilágítás során minden kért dokumentumot átadtak, és korábban jelezték azt is, hogy az államtól kapott vagyont kamatostul visszafizetik. Mohács megmutatta, mennyire bátor és a hazájáért mindenre képes a magyar nép, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. A Magyar Nemzeti Levéltárban péntektől látogatható tárlat a legfrissebb kutatások alapján mutatja be az 1526-os csata előzményeit, lefolyását és következményeit. Amerika tóvá nevezte át az Ontario tavat a Donald Trump. Az amerikai elnök rendelete azonnal hatályba is lépett. A kanadai kormány egyelőre nem reagált az átnevezésre. Túlnyomóan derült fátyolfelhős idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható. Hajnalban általában 14-19, napközben 29-36 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

Népek a Klasszik Rádió 92.1-en. A K-híd egy eredetileg főleg vasúti, ma már közúti és gyalogos híd Budapest harmadik kerületében, Óbuda és az Óbudai sziget között. A közel 100 méteres fesztávú híd meglepő módon ferdén vezet a hajógyári Duna ág felett. A kárácsozású szerkezettel épült hidat 1955-ben adták át. Ennek a technológiának a legnagyobb előnye, hogy gyorsan összeszerelhető elemekből áll. Északi és déli oldalára csak utólag szereltek fel járdákat. Az átkelő elsődleges célja az volt, hogy a sziget déli részén akkor még működő óbudai hajógyárnak közvetlen vasúti vágánycsatlakozást biztosítson. Ezért is íveli át a folyót ferdén az építmény. Az idevezető iparvágányokat az óbudai gázjár megszűnése után felszedték, a hídon viszont még ma is megtalálhatóak, ahogyan az állomás épület is a parton. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rózsadomb és a Kisvábhegy közötti völgyben húzódó térséget, az ördögárok árterületét Buda lakossága kaszálóként használta egészen a török hódoltságig. Buda visszavétele után azonban a katonasság tulajdonába került, így az egymást váltó városparancsnokoknak hajtott hasznot. A végül városi tulajdonba került területet zöldségtermelő kertészeknek adták ki haszonbérletre. A területet 1785. július 25-én közkertté nyilvánította a helytartó tanács. A kerttelepítés 1787-ben kezdődött. Az akkor divatos francia kertek mintájára a budakeszi és a dunabogdányi erdőkből 3000 fát vásároltak, amelyeket itt ültettek el. Az 1787-re elkészülő park a pest-budai lakosság számára létesített közparkok sorában az első volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Berecz Andrást, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth díjas énekes, mesemondó, népmesegyűjtő, folklórkutatót és előadó művészt. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is üdvözlöm mindahányójukat.
1: Egy kiállításra hívjuk meg a hallgatókat, ugyanis augusztus 30-áig látható a Műcsarnokban Berecz András Harangok évgyűrűi című kiállítása. A fotográfiákon a történet Magyarország harangjainak évszázados nyomai, kopásai, patinái és fényhatásai különleges, festményszerű, absztrakt formákká alakulnak. Nekem az újdonság volt, hogy ön fotózni is szeret, és hogy ezt is műveli. De ez mikor kezdődött? Mikor volt az, hogy meglátott egy-egy részletet, amelyet szeretett volna megörökíteni?
2: Fényképezéssel régebb óta foglalkozok, mint mesemondással. Egészen korán általános iskolába talán lehettem 9-10 éves, kaptam egy Smenna 8 nevezetű kedves fényképezőgépet, és a Fotóművészet című folyóirat is járt nekünk, és alapvetően pedig hogy idegen, szóval mondjam, vizuális típus vagyok. Tehát gondolataim is előbb a szemem előtt jelennek meg. Én csak azt mondom, amit látok magam előtt. Tehát elég régóta össze vagyok vele zárva, festmények előtt is, amíg nem értettem meg, vagy érteni nem véltem, addig nem tudtam elmenni. Tehát ez bennem régóta megvolt, de Covid alatt aztán újra felfrissült. Korábban az esteimet diavetítéssel fejeztem be. Tehát a régebbi világból 70-es, 80-as években, 90-es években még hátizsákba vetítőt is vittem. Tehát a moldvai, törökországi utazásaim, erdélyi utazásaimból különös embereket, különös sorsokat mutattam be.
1: És most jöttek a harangok, és miközben készültem erre a beszélgetésre, megnéztem egy-két interjút és egy-két videót ezzel a kiállítással kapcsolatosan, és tényleg milyen érdekes, hogy a harangok azok, amelyek sokkal többet tudnak mesélni nekünk, mint amit elsőre gondolnánk, és sokkal több mindent láttak, és hogy a funkciójuk az a mai napig ugyanaz.
2: Régebben egy kicsivel több volt. Ma már az, hogy valaki megtudja pontosan mennyi az idő, nem a harangra vár, hanem ott van a zsebében. Most újabban már visszajött az óra, amit a karjára felszíja az az ember. Lehet, hogy a harang is majd visszajön, de régebben azt is jelezte, hogy ellenség jön, vagy például tűz. Ma például egy közösségre veszélyes tüzet elsősorban nem a harang közli, hanem a sziréna vagy a telefon. Ilyen szempontból megkopott a szerepe, de az ünnepélyessége én szerintem nélkülözhetetlen. Ez se teljes igazság, mert van, akit zavar. Tehát vannak olyan üdülő területek, ahová a beköltöző, pihenni vágyó városi embereket borzasztóan zavarja a korai harang. A helybélieknek meg fáj, hogy elperelik a fejük felől. Szóval van a harang körül mit beszélgetni.
1: És a kiállításról is van mit beszélgetni, és a kiállításnak a címéről is. A harangok évgyűrűi. Aki esetleg még nem ásta bele magát abba, hogy miről is szól ez a kiállítás, azoknak meséljük el, hogy miért ez lett a címe, és hogy a harangoknak hol láthatóak az évgyűrűi.
2: Tulajdonképpen a harangokról nem ilyen kiállítást kellene készítenem. Ez a harangoknak inkább a jelentéséről szól, arról, hogy ők együtt éreznek egy közösséggel. Tehát én olyan harangokat kerestem fel, amelyek jelezték azt is, hogy török jön, hogy elment a tök, és még létezünk. Jön a Habsburg, elment a Habsburg, és még létezünk. Tehát a történelemben ezek a harangok ég és föld közt, sötét tornyok tetejében együtt tettek a közösséggel. Jelezték, hétvége van, emelt föl a fejed a hétköznapokból, dobd el a kapát, kaszát, ne most légy szorgalmas. Elkísérte a halottat, és örömébe bánatába részt vett. Ha kolera volt, akkor azt harangozta el, ha sáska járás. Én itt nem a harangokat fényképeztem, hanem valamit, ami tanulja az időnek. És ez pedig a harangpalástokon belül van, a stöpét harangpaláston belül, ahol a harangnak a nyelve megüt rendszeresen. És ott árkolt válj, a kemény bronzanyagba, és fölfénylik. És ha ez 3 millit műveli, az én nem is tudom hány millió ütés, hihetetlen szép formákat üt. Hihetetlen. És ezeket az életjeleket fényképeztem én. Ha majd egyszer a harangokat fényképezem, akkor többet fogok kívülről is fényképezni. Az majd egy másik kiállítás lesz. Életjeleket fényképeztem. Az, hogy miért nap ünnepeink, az, hogy fogyatkozik az idő. Sok mindent. Ezért évgyűrűje. Mikor Kaliforniában éneket tanítottam, szekvoia fákat mutattak, mamut fenyőket, és ott volt egy elfűrészelt óriás, egy mutatták, na ez itt Jézus születése, ez az évgyűrű, ez itt az angol forradalom, itt felfedezték Amerikát. Na hát ilyen évgyűrűket fényképeztem a harangokét, akik együtt éreztek, együtt aggódtak és örültek magyar ember, mert ezek elsősorban magyar területről vannak ezek a harangok, a magyar emberek különféle szenvedéseivel, örömeivel.
1: Ez a kiállítás egyébként augusztus 30-áig látogatható a Műcsarnokban, de előtte, mielőtt bezárna a kiállítás, lesz még egy közönség találkozó augusztus 29-én, és mielőtt erre rátérnénk, erre a programra még, én kíváncsi vagyok, hogy hány harangot, hány tornyot látogatott meg, mászott fel, illetve időben hogy lehet őket elhelyezni, mely volt a legrégebbi, vagy a legöregebb, és melyik a legfiatalabb?
2: 29-én augusztusban egy közönség találkozó lesz 3 órakor, és egyben tárlatvezetés, és kocintás. És én ott biztos, hogy kibújok a bőrömből, mesét is mondok a harangról, éneket is elfúhok róla. Mert hát ilyen, hogy Műcsarnokba állítsak ki énekes mesemondóként valamit, ez nekem nagy ünnep. Erre mindenkit szeretettel várok. Azt pedig, hogy fordult elő, hány torony, én nem tudom, nagyon sok. 4 éve nem is tudom megállni. Ha valahova falura elvetődök, már pedig elszoktam, hát állandóan megyek fel, mindig csodálkoznak. Ezt sokan gyermekkorban letudták ezt a hajlamot. Én nagyon sokan nem tudnám megmondani, hogy hányba. De hát elbűvöl, főleg a régi, az Árpád-kori templomok, a 13. 14. század. Tehát azok a kis lőrés ablakok, azok a óriás kövek, amik kis patakbeli kavicsokkal váltakoznak. Vakolat semmi, freskó semmi, ott van őszintén az egymásra hányt és illesztett kövek sokasága elbűvölő.
1: Fotók között van-e olyan harang, amelynek a nyelve? Ez a jó kifejezés, a harang nyelve, így hívjuk?
2: A magyar nyelv ebben is túltermelési válságban szenved. Harangnak van szíve, ezt nagyon kedvelem ezt a szót, mert ha az majd megáll, akkor az azt jelenti, hogy már nincs rá szükség, elszélett a gyülekezet. Aztán van ilyen kis rideg, funkcionális, hogy ütője, verője, van botja, tehát például billentyű, ilyen is van, nem csak zongorának, hanem ennek a csodálatos, szent, titokzatos hangszernek is van billentyűje. Például Dél-Erdélyben hallottam, hogy az öreg billentyűvel sasolt. Na ez azt jelenti, hogy egy öreg harangnyelvvel karót ütött a földbe, ami majd a kerítésnek lesz a karója. Mert az a kapusas, kerítéssas, az a karó, amire majd hozzáillesztik a vízszintes léceket. Billentyűvel sasolt az öreg. Na szóval rengeteg neve van.
1: Arra lettem volna kíváncsi, hogy miközben kitértünk erre, hogy van-e olyan harang, amely üresen áll?
2: Úgy is lehet mondani, hogy némán. Mert hogy kutatásom vagy mim, a rajongásom kiterjedt utána ezekre a néma, kitépet nyelvű harangokra is. Ahhoz, hogy dráma legyen a kiállítás, érdemes volt megmutatni azokat, amelyek 3-4 évszázadig szóltak, és 1918-ban Weiss Manfred öntödőjébe találták magukat. 25.509 harang érkezett vonaton 1918-ban az öntödőjébe. Műemlékek Országos Bizottsága olyan 20-valahányat tudott megmenteni. Hát ezek közül sokat fölkerestem, és ő volt, amelyikhez kis gödröt ártam, hogy ne tudjak fúródni alá, mert megemelni és belülről fényképezni még egyelőre nem tudok. Uh-huh. 3-4 mázsa nem könnyű.
1: Igen.
2: És ott is csodákat láttam, meg átlőtt harangokat. Az enyészet csodát tudott is művelni, az egykori ütéspont, amelyik jele volt annak, hogy csak lényegeset beszél, lila lett, másutt olyan, mint a csillagos égbolt, van olyan, ahol elfeketült teljesen, tehát ezeket raktam úgy sorrendbe, hogy szerintem értelme legyen.
1: Ezeket is láthatják tehát a műcsarnokban augusztus 30-áig, hiszen itt látható a Harangok évgyűrűi című kiállítás, és augusztus 29-én pedig akkor ehhez kapcsolódóan lesz egy közönség találkozó és tárlatvezetés, és a kíváncsiság az nem múlik el, ugye? És gondolhatunk arra, hogy újabbnál újabb dolgokkal fog minket megörvendeztetni, amire most még nem is gondolunk, ugye?
2: Sok ilyen van. Például ahogyan a tóba kavicsot dob az ember, az is gyűrűzik, hát ez is. Úgyhogy a harangozókról is készítettem már a 8 órás filmet, és abból is egy válogatást levetítünk. Na, ez még csuda anyag. Mikor könnyek közt mesélik el, hogy a jégesőt harangszóval mentették meg a vetést. Aztán új témák is. Mostanában az agyaptáblákkal és a vízözönnel foglalkozok. A hindu világban hogy jelenik meg az agyaptáblákon? Tehát azt ír a új babiloni szövegekben, ó görögöknél, és ezt fogom még majd egybefűzni. Hihetetlen erejű, csodálatos látomás. Az emberiség közös emléke. A bűnre halmozott, az elbizakodott emberiség, mikor egyszer csak ott találja magát, hogy szárazságra őrült méretű pusztító árvíz jön, és valaki megépíti a bárkát. Közös, csodálatos emlékezete az eurázsiai embernek.
1: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, és kívánom, hogy nagyon sokáig megmaradjon ez a kíváncsiság, és utána mi pedig nézők, vagy hallgatók ezt élvezhessük, és mindeközben pedig a berecandras.hu oldalon pedig pontosan látják, hogy mikor milyen fellépések vannak, és hova látogathatnak el, és kívánom, hogy mindegyik teltház előtt zajlódjon.
2: Nagyon szépen köszönöm. Én is tiszta szívemből kívánom.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Berecz Andrást hallhatták, a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth díjas énekes, mesemondó, népmesegyűjtő, folklórkutató és előadó művészt.

Most pedig érkezik még néhány programajánlat. Augusztus utolsó vasárnapján időutazásra várja a látogatókat a Memento Park, ahol egésznapos retro nap idézi meg a 60-as, 70-es és 80-as évek világát. A programban retro autók, trabantok és Wartburgok, a bakelit lemezek, valamint a régi KGST piac hangulatát felidéző garázsvásár is helyet kap. A gyerekeket vetélkedők várják, miközben a felnőttek zenés múlt idézéssel és korabeli tárgyakkal merülhetnek el a régi mindennapokban. Az este különleges vetítésekkel és előadásokkal folytatódik, amelyeket tovább idézik a korszak kultúráját és hétköznapjait. A nap egyik legizgalmasabb programja az elemlámpás séta lesz, amikor a Memento Park monumentális szobrai egészen más arcukat mutatják meg. És az idei Angyalföldi utcabál a 90-es évek hangulatát idézi meg változatos programokkal és látványos színpadi műsorokkal augusztus 30-án. A nagy színpadon rock'n'roll tánc show, valamint az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band koncertje várja a közönséget. A szervezők a családokra és a gyerekekre is gondoltak, az Iszkiri zenekar gyermekkoncertje, a Jancsi és Juliska báb előadás, bűvés show és további gyermekprogramok kínálnak szórakozást. Én pedig mindenhez nagyon jó szórakozást kívánok!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos fátyolfelhős idő lesz eső nélkül. Tovább nőtt a nepáli árvíz áldozatainak a száma. Januártól nem lesz 120 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíj. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1600 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud. Közben a helyi hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Karitász, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Szeretetszolgálat is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. A döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A KDNP támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, reagált a bejelentésre az ellenzéki párt frakcióvezetője. Rétvári Bence ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza párt választási ígérete az volt, hogy ennél több 160 ezer forint lesz a legkisebb nyugdíj értéke. A jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több száz milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. A szervezet közölte, hogy az átvilágítás során minden kért dokumentumot átadtak, és korábban jelezték azt is, hogy az államtól kapott vagyont kamatostul visszafizetik. Mohács megmutatta, mennyire bátor és a hazájáért mindenre képes a magyar nép, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. A Magyar Nemzeti Levéltárban péntektől látogatható tárlat a legfrissebb kutatások alapján mutatja be az 1526-os csata előzményeit, lefolyását és következményeit. Amerika tóvá nevezte át az Ontario tavat a Donald Trump. Az amerikai elnök rendelete azonnal hatályba is lépett. A kanadai kormány egyelőre nem reagált az átnevezésre. Túlnyomóan derült fátyolfelhős idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható. Hajnalban általában 14-19, napközben 29-36 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Szíves Márton ütőhangszeres művész és Csasznyi Blanka Flóra táncművész. Szervusztok, szeretettel köszöntelek benneteket.
2: Szervusztok, szervusz, üdvözlök minden hallgatót.
3: Szervusztok, szervusz.
1: Örülök, hogy eljöttetek. Pláne azért, mert hamarosan a Rumba zsinagógában lesztek láthatóak, hallhatóak, hiszen vasárnap a 28. Zsidó Kulturális Fesztiválon léptek majd fel. Mi lesz műsoron? Mi az, amiben láthat benneteket a közönség?
2: Először láthat minket a közönség, mert mi nyitjuk a fesztivált.
1: Ez igen.
2: Bár ugye negyedszer van ilyen fajta program a fesztiválon, de mi nyitjuk az egészet, és mielőtt mindenki elmegy iskolába, azelőtt még a gyermekeknek egy búcsvendégként egy koncertjegyet azért vehet, mert akkor még meg tudják nézni, hétfőn még elgondolkodnak rajta, és kedden iskola. És bizony, mi megünneplünk pár zeneszerzőt. Ugye ebben az évben mindenki tudja, az egész világ őt ünnepli, Kurtág 100. születésnapja van. Kevesebben tudják, de majdnem ugyanannyian ünneplik Reichnek a 90. születésnapját, és nincs teljesen benne a köztudatban, bár láttam pár posztot róla, hogy Satie-nak ez évben van a 160. születésnapja. És úgy gondoltuk, hogy ez az a három szerző, akit van, aki a minimalizmus során, de én inkább azt szerint kötnék össze, hogy ők az, akik a legkevesebbel a legtöbbet akarják és tudják mondani. És úgy gondoltuk, hogy őket megünnepeljük egy közös vizuál, zene és tánc koncerten a Zsidó Fesztiválon, és a tánc részét Csasznyi Blanka Flóra vállalta el. Nagyon örülök, hogy csatlakozott hozzánk. Én ugye össze fogom a koncertet, a zenészeket fogok meghívni, de Blanka az, aki Satie-ra, Reichra, talán Kurtágra nem, de Satie-ra és Reichra épített koreográfiát.
1: Amikor a koncertet létrehoztátok, megalkottátok, egyáltalán az ötlet megszületett, akkor biztosan kerestétek az összefüggést a három szerző között. Mi volt az a minimalizmuson kívül?
2: A Zsidó Fesztiválnak van egy háttér szála, ugye, hogy lehetőleg a zsidóknak a világ kultúrában, a hazai kultúrában, a magyar kultúrában betöltött szerepét próbáljuk megmutatni. De ez csak egy háttér gondolat. A fő téma tényleg az volt, hogy ők voltak azok a zeneszerzők, azok az évfordulós zeneszerzők, akikben találtunk egy ilyen zenei kapcsolatot. Ugye a minimalizmus előfutáraként, vagy legalábbis a nagy romantika burjánzó zene elleni forradalmáraként ugye Satie-t emlegetik. Aztán ott van Reich, aki szépen Cage vonalán kidolgozta a minimalista fázis csúszásokat, és aztán ott van Kurtág, aki pedig a kifejezéseket még kisebb elemekre, hangokra, egy-egy mozdulatra, hát egy hangszeres mozdulatra, egyetlen hangra, egyetlen kis gesztusra bontott, és ezzel mesél egy teljes történetet. Ugye a Fisz is ember, ahogy ő mondta.
1: A tánc nyelvén hogyan lehet megközelíteni a három művész világát?
3: Pont ahogy a hasonlóságokról beszéltünk itt előtte, a tánc nyelvén a különbségeket kerestük, azt a fajta karakterbeli eszenciákat, amiből ki lehet indulni. És így nem egy egységben kezeltük ezt a kreációs folyamatot, hanem darabonként, zeneszerzőnként külön-külön fogtuk meg a zenei inspirációt a mozgáshoz. Úgyhogy nagyon különbözni fog egy-egy darab tánc szempontból, és ez adja ennek az egésznek az izgalmát, mert maga a zene a közös pont, a zenészeknek is, meg nekem is, mint táncos, de egy teljesen más úton keresztül fogunk ugyanoda eljutni.
1: Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Csasznyi Blanka Flóra, táncművész és Szíves Márton ütőhangszeres művész itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Császny Blanka Flóra, táncművész és Szíves Márton ütőhangszeres művész. A 28. Zsidó Kulturális Fesztiválról beszélgetünk, amelyet, ha jól értettem, akkor ti nyitok meg, ugye?
1: Igen, az első koncert.
0: A Romba zsinagógában lesz át az első koncert. Az előbb Blanka kicsit sejtelmesen mesélt a tánc előadásról. Persze nehéz szavakká formázni azt, ami ott mozgásban megnyilvánul, de mégis hogyan tudnád mondjuk a különböző tánc elemeket, tánc stílusokat elmondani? Hogyan épül fel ez az előadás? Milyen látvány várja a közönséget?
2: Talán legegyszerűbben időre és térre tudnám lebontani, mert minden zenének van egy ideje, ami alatt történik, amilyen ritmusokat használ, és ennek a fizikai leképezése lesz a tánc. Az, hogy valami egy elnyújtott mozdulat, vagy egy éles, dinamikájú, hirtelen mozdulat, azt mind a zene fogja meghatározni, és mozgás stílusban, mozgás nyelvben pedig egy kortárs, modern irányú mozgás fognak látni a nézők, ami Joe Legado-tól jön, aki amúgy egy New Yorkban táncoló, vagy hát New Yorkban kezdte a munkásságát a Limón társulatnál sok-sok éve, és most már 40 éve Európában dolgozik, és nekem van szerencsém így az életem felét vele tölteni, mint tanítványa, és az ő stílusát visszük bele ebbe az előadásba is.
0: Te tőle inspirálódsz?
2: Abszolút, sőt, az egész folyamatban ott volt velem, és segített, mint külső szem összetenni a darabokat, mert eszméletlen zenei hallása van, és neki mindig a zene az inspiráció a kreációk során, szóval ez egy egymásra találás volt így a Mártonékkal is, mert így egy dologról beszélünk, csak máshogy fejezzük ki.
0: Mennyire improvizatív előadásról van szó?
2: Arányaiban itt most kevés lesz az improvizáció. Lesz olyan rész, ahol van zenei improvizáció is, és ez inspirált minket is, hogy táncban se próbáljunk be szabályozni valami olyat, ami nem történik zenében sem. Azonban a többi darab, az egy lekötött tánc koreográfiai szekvencia, ami most már megszületett, mint létező tánc koreográfia, azonban az alkotó folyamat az improvizáció alapú, szóval mi is keresgéltük azokat a mozdulatokat, amik a legjobban kifejezik azt, ami zenében történik.
1: Szerintem nekünk zenészeknek az tetszik nagyon Blankáinknak a táncában, hogy mi ugye mindegyes időpillanatra, mindegyes hangra szeretjük a visszajelzést, mint a Mickey Mouse-ing a Disney filmekben.
0: Milyen jó hasonlat. Végül is illeszkedik hozzátok.
1: és Blankáinknak minden egyes hangra, frázisra, kifejezésre van egy mozdulata. Nem átfogó, improvizált mozdulat tömegek, hanem a legkisebb, ilyen kicsi vésővel kivésett, kiformázott megjelenések, amik így a közönség számára is hihetetlen pontosan kapcsolódnak a zenéhez. Itt se mi részünkről, se az ő részünkről nem lehet hiba. Ez egy tökéletes koncert lesz.
2: És ehhez még, hogyha csak egy gondolatom lehet, mert ezt nem úgy kell elképzelni táncba, hogy akkor van egy koreográfia, és akkor benyomunk egy gombot, mint a CD lejátszón, és akkor onnantól az megy, hanem pont attól, hogy a zene is ott van, és a zenészek élőben játsszák a zenét, én hiába tudom a koreográfiát, egy állandó párbeszédben kell, hogy legyünk, mert hogy nekik is változtatni fog a tér, az, hogy beül a közönség egy térbe, azon egy picit, az, ahogy játszák. Igen, és hogy, yeah, és hogy ezek a momentumok, amiket a Márton említett, megszülessenek, ahhoz folyamatosan figyelni kell egymásra. Szóval lekötött a mozgás, de az a kettő munkája fogja összerakni a végeredményt.
1: Végre nem csak kísérünk, mint zenészek egy tánc mellett, hanem két egyenrangú fél van, és majd ehhez csatlakozik a harmadik, a vizuális.
0: Joe Allegado stílusa mennyire egységes?
2: Abszolút felismerhető az ő stílusa. Nagyon sok kéz-kar gesztusból talán a legfelismerhetőbb eszenciája ezek a gesztusok, amikkel kifejezi az időt és a teret maga körül, meg ezt a zeneiséget. Ugyanakkor van egy visszanyúlás a Limón technika felé, ami meg egy a test súlyával, momentummal, ejtéssel, felfüggesztéssel, magával, a természetes mozgásgenerálással egy kapcsolatot teremt így a térben való mozgásra. Szóval az, hogy hogyan lép át egy táncos az egyik lábról a másik lábra, hogy a csípője hogyan mozdul el térben, mert ugye akkor fogsz elmozdulni térben, hogyha a csípőd elmozdul térben, az mind egy olyan alapot ad ezeknek a kargesztusoknak, amikben teljesen kifejezővé tudnak válni. Szóval az alap nagyon stabil kell, hogy legyen, nagyon tudni kell, hogy hogyan mozdulsz el térben, és ennek a tetejére, mint egy felső szólam meg tud születni az a fajta kargesztus, ami jellemzi a Joe-nak a munkáját.
0: Hát jó volt ezt így hallgatni, de azért összességében látni kell, ugye?
2: Vasárnap,
1: 19 órakor.
0: Köszönöm, jövünk vissza. Csasznyi Blanka Flóra táncművész és Szíves Márton ütőhangszeres művész a vendégem itt az Intermezzóban.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos fátyolfelhős idő lesz eső nélkül. Tovább nőtt a nepáli árvíz áldozatainak a száma. Januártól nem lesz 120 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíj. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1600 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud. Közben a helyi hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Karitász, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Szeretett Szolgálat is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. A döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A KDNP támogatja, hogy a kormány megemeli mintegy 240 ezer nyugdíjas juttatását, reagált a bejelentésre az ellenzéki párt frakcióvezetője. Rétvári Bence ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza párt választási ígérete az volt, hogy ennél több 160 ezer forint lesz a legkisebb nyugdíj értéke. A jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kékbolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több száz milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. A szervezet közölte, hogy az átvilágítás során minden kért dokumentumot átadtak, és korábban jelezték azt is, hogy az államtól kapott vagyont kamatostul visszafizetik. Mohács megmutatta, mennyire bátor és a hazájáért mindenre képes a magyar nép, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján. A Magyar Nemzeti Levéltárban péntektől látogatható tárlat a legfrissebb kutatások alapján mutatja be az 1526-os csata előzményeit, lefolyását és következményeit. Amerika tóvá nevezte át az Ontario tavat a Donald Trump. Az amerikai elnök rendelete azonnal hatályba is lépett. A kanadai kormány egyelőre nem reagált az átnevezésre. Túlnyomóan derült fátyolfelhős idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható. Hajnalban általában 14-19, napközben 29-36 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Szíves Márton, ütőhangszeres művész és Csasznyi Blanka Flóra, táncművész. A vasárnapi koncertről, előadásról beszélgetünk, amely a Rumba zsinagógában lesz majd a 28. Zsidó Kulturális Fesztivál keretén belül. Hát ez lesz a nyitó előadás. Az előbb említetted, Márton, a vizuált nagyon fontos elemként. Mi az, ami ebből elmondható előzetesen?
1: Nagyjából minden, mert szavakkal úgyse fogom tudni átadni azokat a fényélményeket, amiket Krompácki Péter a BME-nek a doktorandusza csinál most. Én nagyon szeretek vizuális koncerteket csinálni. Főleg akkor, hogyha nem elektronikus, vagy valami gép által készített vizuál van, hanem az egy másik művésznek az a terméke. Ugye Blanka beszélt a organikus kapcsolatról a zenészekkel. Hogyha ez meg tud teremtődni képi formában is, az számomra egy új nyelv. Most mi ezen a koncerten nem akarjuk ezeket keverni. Tehát vagy tánc a zenével, vagy zene egyedül, vagy vizuál a zenével.
0: Tehát a három együtt nem.
1: A három együtt nem, azt én mint egy magam által kinevezett kurátor, azt kicsit soknak tartottam. És úgy gondolom, hogyha a művészek tényleg beleteszik maximálisan önmagukat és a művészetüket az adott nyelvezetbe, tánc, zene, stb., akkor az elég információ ahhoz, hogy ne kelljen túltolni. Ne legyen túl édes. Ez a mindent is beletesz,

0: Péter, hogy ő most ezt fogja újra gondolni, újra alkotni, és tényleg saját kezével elkezdett hasonló, csak a zene át, a zenével összekapcsolódó mozdulatokat, vizuálokat képezni, amik megjelennek Kurtág zenéje fölött, és majd Reichel kapcsolatban is.
1: És Szati?
0: Szatira nem, Szatira Blanka alkot isteni koreográfiákat.
1: Tényleg, mi lesz repertoáron? Erről még nem is beszéltünk.
0: Sorrendben, vagy nem sorrendben? Inkább érdekességi sorrendben.
1: Például Szatitól mit hallhatunk, amire Blanka táncol?
0: Szatitól, hadd mondjam másik sorrendben, mert jó, Szati az érdekesebb lesz. Jó. Ugye mindenképpen el kell hangozni a Reichtől a Clapping Musicnak, de ez a meglepetés szám lesz. De hát, hogyha valaki Reich koncertre megy, akkor tudja, hogy lesz ott Clapping Music. Ugye lesz Marimba Phase, amit Mucsi Gergővel játszunk, ugye Piano Phase vagy Marimba Phase. Kurtáktól egy kis válogatást tett össze Magor, Butz Magor, a zongorista zeneszerzőnk,
1: aki egyébként a Térszínház igazgatója.
0: Igen, a Térszínház igazgatója, és most éppen ott is próbálunk, várunk mindenki szeretettel majd a Térszínház előadására is, és ő a szálkákból és a játékokból csinált egy alkotást, erre készültek a vizuálok, illetve, és akkor elérkezünk Szatihoz, Szatit szeretük volna feldolgozni. Ugye az a koncepció, hogy 20 évig senki nem léphetett be Szatinak az albérletével, vagy bérletével, nem tudom, akkor melyik rendszer volt, és amikor beléptek, akkor egymás hegyen két zongora, 100 000 zsebkendő, 10 milliárd mi az esernyő, ez majd megjelenik Blankának a táncában, és nagyon király
1: dolgot. Tehát az ő sajátos életstílusa, életmódja is?
0: Nagyon. Hát, talán ezt Blanka tudja.
2: Absztrahálva, de igen, inspirált minket, és ilyen apró jelekkel igyekszünk visszahozni.
0: Igen. És így ő is ott lesz. Lesz eredetiben zongorán is, viszont készítettünk belőle átiratot is. És Samodai Bencével, a trombitás társammal vibrafon trombita átirat készül Szatinak a gimnopédiáiból és gnosziánziaiből, és ugyanabból a 4-5-6 pedig a tánccal lesz hallható.
1: Hát ez egy csodálatos összművészeti alkotás.
0: Ezt próbáljuk meg. Uh-huh. Ezt próbáljuk meg a lehető legkevesebbel, a legjobban létrehozni, mint a zeneszerzőink.
1: Uh-huh. Köszönöm szépen. Mindez vasárnap a Rumba sinagógában. Jövünk vissza. Császnyi Blanka Flóra táncművész a vendégem, és Szíves Márton ütőhangszeres művész.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Csasznyé Blanka Flóra táncművész és Szíves Márton ütőhangszeres művész. Ugye vasárnap a 28. zsidókulturális fesztivált, hát voltak éppen ti nyitjátok meg, hiszen ez lesz az első előadás a Rumba zsinagógában. Ez azért hát mindenképpen egy jelentős esemény, hogy az egész fesztiválnak az indítói vagy a hangulat megalapozói majd ti lesztek. Sokszor esett szó kicsit árnyaltan arról, hogy hogyan dolgoztok együtt, de mégis mennyire lehetett megtalálni az összhangot a zene és a tánc világa között?
1: Nekem ez egy nagyon izgalmas folyamat, úgyhogy szívesen kitérek rá akkor én. Most is pont egy próbáról jövök, magarral a Szati részeket próbáltuk délelőtt, és nekem van egy ilyen vizuális kép a fejemben, hogy így a zene létezik középen, és így a két oldaláról közelítjük meg, magor a zongoránál, én pedig a tánc által igyekszem leképezni, és ez a párbeszéd, ami kialakul köztünk, az egy nagyon izgalmas folyamat, amit újra és újra és újra kell, hogy próbáljunk ahhoz, hogy halljuk és megértsük egymást, mert időben ahogy egy zongorista, egy zenész kezeli a hangszert, azt én igyekszem a testemmel leképezni. És egy mozdulatnak is ugye van eleje és vége, és hogy dinamikailag hogy játszom a mozdulat elejével és a végével, hogy az összhangba kerüljön a zenei gesztussal, amit a zenész a zongorán játszik, az egy ilyen állandó egymásra figyelés folyamata, ami, hogyha meg tud születni, akkor a közönség csak azt érzi, hogy valami pluszt kap abból, amit néz. De belül nekünk erre ilyen kis nekem ilyen kis fizikai gondolataim vannak, hogy a mozdulat, előző mozdulatnak a végét kell, hogy lelassítsam, nem a következőnek az elejét, mert dinamikailag máshogy jelenik meg, és ez mind az én fejemben van, ezt kívülről nem kell tudni, de mivel ez minden alkalommal változik azáltal, hogy a zene is élő, és a táncos is élőben ott van, ez egy ilyen játékká válik a performance-ban, ami ilyen nagyon izgalmas összhangokat tud megteremteni.
0: És rendkívül erős koncentrációt igényel. Egy kicsit ilyen kívülre is figyelek, és belőle is, ugye? Állapot.
1: Igen, vagy több síkon figyelek. És nyilván, hogyha a mozgás már olyan szinten begyakorolt, hogy nem a sorrendre gondolok, vagy nem arra gondolok, hogy mi következik, hanem hogy hogyan következik, hogy hogyan tudok válaszolni a zenei gesztusra, akkor ott van egy ilyen, hát igen, egy ilyen nyugodt, még több síkon figyelés, és ide el kell jutni. Azért ez egy nem egy nap próba.
0: De talán éppen ettől izgalmas az egész, hogy nem steril, pontosan kitalált produkcióról van szó. Most a kitalált alatt nyilván arra gondolok, hogy ez ugye élő, tehát ezt nem is tudjátok más, hogy hát itt azért lehet kiszámíthatatlan elemekre számítani. Hát esetleg a zongora művész egy kicsit félreüt.
2: Vagy hosszabb ideig tartja,
0: ugye, amihez a te mozdulataidnak igazodni kell.
1: Abszolút, de ez egy ilyen mentális állapot is szerintem, hogy nem szabad félni a hibától, vagy nem szabad félni attól, hogy valamit elrontasz, mert hogyha arra koncentrálsz, vagy azon gondolkodsz, akkor sokkal könnyebben belesétálsz abba, hogy ez vizuálisan kívülről látszik. Viszont, hogyha van egy ilyen nyitottság belül, akkor igazából a hiba az egy lehetőségé válik, amivel majd valamit csinálsz, hogyha mondjuk valahol lekésted, akkor hol tudod behozni, vagy hogyha valahol hamarabb voltál, akkor mint táncos mit kell, hogy kérj a testettől, hogy megvárd azt a zenei momentumot, ami jön. Én ezt mind a Joe-tól tanultam, ezt a fajta ilyen mentális és lelki állapotot, vagy hát tanulom még mindig, mert szerintem ezt az élete végéig tanulja az ember, mert nagyon könnyen vissza-vissza kúszik a rontástól való félelem az ember fejébe, de a Joe nagyon inspiráló arra, hogy megtanítsa kezelni a véletlenek lehetőségét.
0: De itt is van egy kettősség, hiszen neked egyfelől szükséged van egyfajta belső lazaságra, arra, hogy átad magad annak, ami éppen történik, hogy elengedd a kontrollt, amiről az előbb beszéltél, hát ugyanakkor meg mégiscsak egy kötött koreográfiáról van szó.
1: De ez olyan kicsit, mint a zenében, a Joe mindig mondja, hogy két ütem között végtelen idő van, hogy te azt hogy osztott fel, hogy igen, kötött, de hogy annak a mozdulatnak milyen, miképpen csinálod, végtelen lehetősége van.
0: De ez milyen gyönyörű gondolat, nem? Hogy két ütem között végtelen idő van.
2: Két hang között is.
0: Igen, két hang között is. Hát amikor tavaly nálunk jártál, Márton, akkor még nem voltál Artisius díjas.
2: Köszönöm
0: azonban
2: szépen.
0: Decemberben ezt megkaptad, gratulálok hozzá.
2: Köszönöm. Tavaly a Philip Glass-szal mm-hmm. jártunk itt. Igen. Őt azért is érdemes most megemlíteni, mert tavaly ugye magyarul megjelent a könyve, azért csináltuk a koncertet, viszont jövőre meg ő lesz 90-es, mint egy másik minimalista zeneszerző, és már most gondolkodunk, hogy mivel lehet őt megünnepelni. Tehát, de nagyon nagy programok leszem, hogy Budapesten, hogy elnézem. Azért is szeretek ebben a fesztiválban, a Zsidó Fesztiválban együtt, vagy alkotni, előadásokat alkotni, mert itt ki kell emelni még egy közreműködő nevét, Deák Andreájét. Ugye ő az, akivel hát meg egymásra találtunk, de inkább, hogy megkeresett engem, hogy szeretne kortárzenei, modern zenei blokkokat a fesztiválba, és ez nekem a szívügyem. Ez a szem projektem, és neki köszönhetően az ő ötleteiből kiindulva már negyedik éve. Ez lesz ugye vasárnap a fesztiválnak a kortárzenei, modern zenei blokkja. Mi fogjuk ezt képviselni.
0: Sok sikert kívánok.
2: Köszönjük
0: hozzá.
2: Szépen.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Én is köszönöm.
1: Köszönjük szépen.
0: Császnyi Blanka Flóra táncművész és Szíves Márton ütőhangszeres művész volt a vendégem itt az Intermezzóban.
3: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma választhatja meg az országgyűlés az MVVH vezető tisztségviselőit. Tovább nőtt a nepáli árvíz áldozatainak a száma. Napos, száraz idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Gyorsabban haladtak és olcsóbb lett a Pakson végzett munka, mint tervezték, közölte a miniszterelnök parlamenti felszólalásában. Magyar Péter ismét megköszönte annak a több száz embernek a munkáját, akik az elmúlt hetekben részt vettek a vízszint növelő feladatokban az erőmű működtetése érdekében. A felszólalásra reagálva Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője azzal vádolta a kormányfőt, hogy késlekedett a vízszintet biztosító megoldások megvalósításával. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint Magyar Péter volt a legnagyobb riogató a paksi válsághelyzet idején. Bóka János, a fideszes képviselőcsoport vezetője pedig arról beszélt, hogy a korábbi kormányok idején nem volt szükség önkéntes fogyasztás korlátozásra. Ma választhatja meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit az országgyűlés. Az elnök és a nyomozati elnök helyettes személyéről a délelőtt 9 órakor kezdődő ülésen dönthetnek a képviselők. Emellett várhatóan elfogadják az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítását. Ennek értelmében szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenhet a tűzifa áfája. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Batthyány Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több 100 milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1600 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. Közben a helyi hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak, miután a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Karitász, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Szeretetszolgálat is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Erdőtüzek pusztítanak Algéria észak-keleti részén. Legkevesebb 12-en meghaltak és több tucatnyian megsérültek. Sok helyen még tart az oltás, az algériai elnök háromnapos nemzeti gyászt hirdetett. Minden kulturális ünnepség és sportverseny elmarad. Derült, száraz idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 23 fokos.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán és a Váci úton befelé a városhatártól. Az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontok közelében, a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt. A Pesti alsórakparton délfelé a Szent István parktól, valamint a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra. Vasárnap üzemkezdettől az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a sűrűbben induló 49-es villamossal és a 19-es villamossal utazhatnak. A 14. kerületben a Kacsó-Pungrác úton kifelé a Rákospatak utca előtt időszakosan sávlezárásra készüljenek, mert távhővezetéket építenek. Sávlezárás okoz lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Lezárták a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a Nyitány.
3: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
1: Jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok! 2026. augusztus 28-a van, péntek reggel. Nem mondhatom azt, hogy ez a hónap utolsó munkanapja, vagy hétköznapja, hiszen augusztus 31-e, az jövő hét hétfő lesz, így ezzel fog indulni az a hét, amikor az iskola is elkezdődik. Na de vissza a mai napra. Augusztus 28-án pénteken is nagyszerű beszélgetésekkel, információkkal és zenékkel várom Önöket. Világsztárokkal dolgoznak, idén pedig a Margit szigetre érkeznek. London Community Gospel Kórus. Szeptember 4-én a brit gospel élet egyik legmeghatározóbb együttese érkezik a Margit szigeti szabadtéri színpadra. A több mint 4 évtizede működő kórus újra és újra bizonyítja, hogy a gospel nem csupán zenei műfal, hanem közösségi élmény is. Koncertjükkel az évad végéhez közeledve hoznak új szint a Margit szigeti repertoárba. A Margit szigeten ezúttal London egyik legsokszínűbb hagyománya szólal meg, a gospel, amely egyszerre gyökerezik hitben, ritmusban, emberi hangban, és abban az egyszerű felismerésben, hogy a zene néha a legrövidebb út egymáshoz. A reggeli Express vendége pedig Bán Teodóra lesz, a Margit szigeti színház igazgatója és művészeti vezetője. 8 óra után pedig Szentendrére fogunk ellátogatni. Érkezik a 21. Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál. Művészeti és régészeti séták, kerámia tárlat és infló, nemzetközi kortárs művészékszer kiállítás, textil, kollázs és kerámia workshopok, művészeti jósda, mesterség bemutatók, rendhagyó tárlatvezetések, performance és mozi, a Ferenci Múzeumi Centrum kiállító helyei izgalmas programokat kínálnak az idei szentendrei éjjel-nappal nyitva fesztiválon augusztus 28-a és 30-a között. A múzeumok a nyár búcsúztató hétvégén éjjel-nappal, azaz meghosszabbított nyitvatartással 10 és 21 óra között látogathatók. A vendégem pedig Borbély Tardi, annak kulturális menedzser lesz, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója. 9 óra után pedig a múzsa rovatunk jelentkezik. Szeptember 18-án kezdődik és 10 napon át tart a 6. Eszínház Fesztivál, amely idén 18 válogatott előadást hoz el az online térbe. Klasszikus és kortárs művek, kőszínházi és független társulatok, egészen különböző alkotói világok találkoznak a fesztiválon. A következő hetekben mi is bemutatunk egy-egy produkciót a fesztivál programjában, itt a Nyitányban, illetve az Intermezzo műsorban is. Érkezzen most a Fukuyama után című előadás, amely Thomas Kök osztrák szerzőművéből indul ki, és a Budapest Kizó csoport előadásában azt vizsgálja, mi történt azokkal a nagy társadalmi és politikai ígéretekkel, amelyben az elmúlt évtizedekben hittünk. Az előadás egyszerre színház, film és performance, élő filmes eszközökkel, montázsokkal, zenével és erős vizuális megoldásokkal épít fel egy meglehetősen nyugtalanító, mégis groteszkül humoros világot. A vendégem pedig az előadás rendezője, Sándor Dániel Máté. Ezzel várom tehát Önöket a következő 3 órában, ami a tartalmat illeti, na de ami a zenéket illeti. Már is sorolom, ebben az órában érkezik most kezdésként Jacques-Christopher Nodo émol fuvola versenyének a 3. tétele a Capella Savaria előadásában, de ebben az órában felcsendül még Ludwig van Beethoven 3. észdúr Eroika szimfóniájának a 3. tétele is, illetve meghallgatjuk még Camille Szan, az állatok farsangja fináléját is. Ha tehetik, tartsanak velünk és velem, jó rádiózást!

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Nyitányt, ahol az útravaló érkezik. Utoljára érkezik egy utazással kapcsolatos idézet. Az elmúlt hónapokban próbáltuk a legjobb és a leginspirálóbb utazásos idézeteket összegyűjteni, és bizony minden napra jutott egy, így a mai napra is. Most Keleti Ágnes, a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett ötszörös olimpiai bajnok magyar tornász, a magyar tornasport valaha élt legeredményesebb versenyzője lesz a segítségünkre, az ő gondolatát hoztam el. 103 évesen bekövetkezett haláláig ő volt a világ legidősebb élő olimpiai bajnoka, valamint a sport történelem legmagasabb kort megélt olimpiai aranyérmese is. És akkor jöjjön néhány fontos eredmény. 10 olimpiai érme volt, 5 arany, 3 ezüst és 2 bronzérem tulajdonosa, illetve volt egy melbourne-i bravúr is. Az 1956-os melbourne-i olimpián 35 évesen 4 aranyérmet nyert, ebből 3-at egyetlen napon, és ami a hazai dolgokat illeti, karrierje során 46 alkalommal nyert egyéni magyar bajnokságot. És hogy milyen volt az ő élete és az öröksége, ebbe is kukkantsunk bele. A túlélés évei, így is fogalmazhatnánk. Zsidó származása miatt a II. Világháborút hamis papírokkal, Szalka-Szentmártonban cselédként dolgozva élte túl. Édesapja és családjának több tagja Auschwitzban életét vesztette. És izraeli munkásságáról is érdemes szót ejtenünk. Az 1956-os olimpia után Ausztráliában maradt, majd 1957-ben Izraelben telepedett le. Megteremtette az izraeli nemzeti tornasportot, főiskolai tanárként és a válogatott edzőjeként dolgozott, tevékenységért megkapta a rangos Izrael díjat. Majd aztán hazatért. Élete utolsó évtizedeit ismét szülővárosában Budapesten töltötte, ahol a magyar sport ikonikus, ünnepelt alakja maradt. És hogy ő mit mond az utazásról, ez jön a folytatásban. A sportsiker önmagában nem ad semmit, de a világlátás az ember lelkét fölemeli.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Reggeli Express rovat mai vendége Bán Teodóra, a Margit-szigeti színház igazgatója és művészeti vezetője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt mindenkinek!
1: Most egy eseményre hívjuk meg a hallgatókat, de természetesen nem maradhat ki az sem, hogy egy picit visszanézzünk, és még egy picit előre is nézzünk. Szeptember 4-én a Brit Gospel élet egyik legmeghatározóbb együttese, a London Community Gospel kórus érkezik a Margit-szigeti szabadtéri színpadra. Egyébként ez egy több mint 4 évtizede működő kórus, aki újra és újra bizonyítja, hogy a gospel nem csupán zenei műfaj, hanem közösségi élmény is. Mielőtt rátérnénk erre a koncertre, egy picit akkor tekintsünk vissza, hiszen az idei programban opera, musical, balett, klasszikus és könnyű zene is helyet kapott, illetve hát az idei évadnak nagy-nagy erősségei voltak, és műfaji sokszínűség volt rá jellemző. A Troubadour, az Anna Karenina, a Wonderland, a Nabucco, illetve hát voltak itt ugyan olyan produkciók is, ahol külföldi táncosok és táncegyüttesek léptek fel, na és persze, hát szerda este pedig volt a Fekete Hattyú előadás is. Milyen visszatekinteni az elmúlt hónapokra, hetekre, inkább így kérdezem.
2: Abszolút öröm számomra visszatekinteni is, mert így már biztos vagyok benne, hogy minden előadásunk, minden bemutatónk, minden produkciónk sikeresnek tudható és tekinthető, és már nincs az az izgalom, az a mondjuk az az egészséges izgalom, ami egy előadás vagy bemutató előtti állapotot jellemez. Úgyhogy jó részén túl vagyunk már a Margit-szigeti Színház nyári szezonjának, már is 16-án nyitottunk, és ugye szeptember majdnem 10-ig nyitva vagyunk, még utána természetesen szeptember végéig, még talán októberben is belenyúlunk, hiszen a Víztoronyban kiállításaink vannak, meg nyitva van a bisztró, tehát hogy maga, mint közösségi tér, a Margit-szigeti Színház ott rendelkezésére áll és várja a Margit-szigetre érkezőket, és azokat, akik szeretnének kikapcsolódni, és természetesen, csak most gyorsan előre is vetítem, hogy 2027-28-ra is készülünk, és meg szeretném már előre bejelenteni, hogy nagyon jó évadunk lesz jövőre is. És hát talán ahogy így a felkomba is elmondtad, hogy nagyon színes, nagyon gazdag egy ilyen nyári kínálata a színháznak, és mi ezt abszolút tudatosan is építettük fel az elmúlt évtizedekben, az elmúlt években, hiszen azt gondolom, hogy ez a közel 100 000 látogató néző, aki az előadásainkat megtekinti, az természetesen sokféle és nagyon különböző igényekkel is érkezik, és hát azért érkezik a Margit-szigeti Színháza, mert megtalálja a számára kedves műfaj előadási szinten, és természetesen a koncerteken belül is. Itt természetesen mondhatjuk azt, hogy a fő profilja azért a színháznak tekintettel arra, hogy nagyon sok külföldi látogatónk is van, és nagyon sok külföldi fellépőnk is van, elsősorban a zenei műfajra épül fel, és így, ahogy te is említetted, az idén is 3 nagy opera bemutatónk volt, a Paraszbecsület, Bajadzók, ami csodálatosan sikerült teljesen új színpadi rendezésbe, a Troubadour is egy teljesen új színpadi látvánnyal és rendezésben, tehát abszolút a Margit-szigeti Színháznak a saját produkcióról beszélünk, ugyanígy ebben a konstrukcióban született és sajátunknak szeretjük, imádjuk, és a közönség is imádja Verdi Nabuccóját is, amit az elmúlt évben mutattunk be, és az idejébe áthoztuk. Ugyanígy történik majd mindig az egyik opera előadással, mégpedig már tudjuk is, hogy melyikkel, Verdi Troubadouriából, amit átviszünk majd a 27-es szezonra, és világsztárok érkeznek csak úgy, mint az idejében is volt. Elena Stikina, Jussi Fejvazov, és stb. Stb. Kutasi Judit, úgyhogy azt gondolom, nemzeti filharmonikusokkal dolgozunk együtt a következő évben is. És ahogy említetted, nagy műzikeljeink is vannak, és van egy szép nagy 500 négyzetméteres hatalmas látványszínpadunk, színházunk, egy 3000 fős nézőterünk, és bizony 3000 fővel megtölteni ezt a színházat egy-egy előadásra, az igen nagy és komoly kihívást jelent. Egy nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ha egy étteremben nem eszünk jót, akkor oda nem megyünk vissza, hogy a Margit-szigeti Színházban minden nap jót kell tegyenek, akik ide érkeznek hozzánk, és ez azért bátran kimondhatom, hogy nincsenek csalódott látogatóink, sőt, oly módon épült fel egyébként a közönségbázisunk, hogy tudom azt, és nagyon sokszor, mert ugye lebeleznek is velünk, meg az óhajukat is megírják a nézők, sok esetben meg a gratulációjukat is megkapjuk, hogy visszatérnek ebbe a színházba, és egy szezonban, egy ilyen nyári szezonban, szezonban, ebben a közel 4 hónapos szezonban 3-4-5 alkalommal is kint vannak, hol barátokkal, hol családdal, hol így, hol úgy, és ez számomra nagyon jó visszajelzés, hogy jó ez a stratégia, jó ez a koncepció, amiben a színháznak a működését kiemelt szempontok szerint visszük, és ide tartozik a London Community Gospel Chór is, aki szeptember 4-én érkezik majd hozzánk a Margit-szigetre.
1: Így van, de egy picit még, amihez én így visszacsatolnék, hogy azért ugye visszatérő vendégek, vagy inkább olyan együttműködések vannak, amelyek tényleg évről évre megvalósulnak. Gondoljunk csak a Nemzeti Filharmonikus Zenekarra, vagy akár a 100 tagú cigányzenekarra, vagy a Gyűri Nemzeti Színházra, hiszen ez már a sokadik év az, amikor a Margit-szigeti Színház és a Gyűri Nemzeti Színház egy közös bemutatót tart. És aztán persze, ahogy említett, még nem ért véget a programok sora. Most az apropót, ugye ez a szeptember 4-i koncert adja, és nem sokára beszélünk, de addig én gyorsan mondom, hogy augusztus 29-én Szikora Róbert és az Ergo koncert, szeptember 2-án Budapest Bár koncert, majd aztán szeptember 4-én elérkezünk ehhez a koncerthez. A gospel zene, én azt gondolom, hogy az elvarázsolja az embereket. De hogyan fér meg egy szabadtéri színpadon? Nekem valahogy így egy ilyen belsőségesebb előadás jut róla eszembe, de akkor lehet, hogy ezt most meg kell változtatnom, ezt a gondolkodásomat.
2: Ez nagyon helyes, hogy minden műfajról, vagy különböző előadó művészeti műfajokról mindenki másképp gondolkodik, akár egy előadást is másképp értelmez, és másképp szólítja meg, csak úgy, mint ahogy a Fekete Hattyú előadása is a Juranics Tamásnak a rendezésében, illetve koreográfiájában, tehát mindenkit más, mindenkinek mást mond, és mások azok a lelki húrok, vagy mentális kapcsolódások egy-egy előadáshoz, amit az az előadás vagy zene kivált belőlünk. Így a gospel is tulajdonképpen ilyen, de azt gondolom, hogy a gospel abszolút való, és nagyon is jól áll a Margit-szigeti Színháznak, hiszen egy nagy közösségi éneklés, ami, mint tudjuk, egyébként egy afroamerikai eredetű zenei formáció, ami aztán a színpadokra került, csak úgy, mint most a London Community, akik 40 éve már ezt azt gondolom, hogy nagyon magas színvonalon, és sok-sok ember örömére. Ugye eredetileg ugye Afroamerikából, a templomokból eredt egy közösségi éneklés volt, ahol együtt kellett túlélni bizonyos fájdalmakat, nehézségeket aznak a gyülekezetnek, és ebből az örömhírből, tehát a Godból ered, tehát az Isten spell, God spellből ered, gospel lett a néve, ez egy jó hírhozás, amit hangosan és tapsokkal és különböző ritmusokkal fűszerezve próbálnak így kapcsolatot teremteni a fent, a feljebb valóval, a mennyekben, az Istennel, és egyébként a közösségeken belül is. És ez a színpadi műfajjá épült, felépült stílus az, ami szerintem hódít, és szerintem minden embernek szüksége van rá, ki milyen formában szereti ezt fogyasztani. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan pozitív örömforrás, és hát nem beszélve arról, hogy ez egy olyan társulat, olyan zenei formáció, kóruszenekar, akik tényleg a világot beutazták már, kiváló hangokkal, nagyon jó karakterekkel, egyénekkel, mert ugye nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy a közösség formálás és a közösség léte, az együtttartása, az nagyon szép szó ez a közösség, de mégis a közösség egyénekből áll, szólistákból áll, nem csak egy templomi éneklésben, vagy egy színpadi műfajban, vagy bármely egy musical, vagy egy operett, vagy egy opera előadásában, vagy egy balettánc előadásában, ott az egyén a fontos, és az egyének összessége adja a közösséget. Ez ugyanúgy van az egyetemeken, minden fontos közösség teremtésben és közösségi együttlétben az egyéneknek, a szuverénitásuknak, a tehetségüknek és annak az erőnek a közösségét, az együttesét próbálja, vagy tudja alkotni, és ez által válik a közösség értékké mindenki számára.
1: Ez lesz tehát szeptember 4-én a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, és ezután pedig még szeptember 6-án vár az érdeklődőkre és a látogatókra a Kör Edda Musical is, és aztán természetesen, ahogy hallhatták, nyitva van még a közösségi tér és a kiállító tér is, a víztoronyba fel lehet ugye menni, és ott meg lehet nézni, és hát a panoráma sem utolsó, azért azt se felejtsük el. És jön egy pici szusszanás, és akkor a következő évad, amelyről szerintem biztosan fogunk még beszélgetni, de lesz-e olyan, amely már biztos, vagy biztosnak mondható, és nagyon nagy örömmel tölti el, hogy az meg fog valósulni. Úgyhogy ne áruljunk.

0: váltanak a Margit-szigeti Színházba, azoknak örömet tudunk szerezni arra az estére.
1: margitszigetiszínház.hu, ezt a weboldalt kell felkeresniük, én pedig azt hiszem, hogy nagyon sok hallgató nevében mondhatom azt, hogy nagyon köszönjük a rengeteg munkát és szervezést és kommunikációt és mindent, hogy megvalósulhat, és hogy egy ilyen varázslatos nyár van már nagyon régóta, évek óta Budapest szívében, vagy akár Budapest tüdejének is mondhatjuk ugye a Margit-szigetet. Nagyon szépen köszönöm, igen, hogy beszélgettünk.
0: Én is nagyon szépen köszönöm, és szép napot kívánok viszont.
1: Az elmúlt percekben Bán Teodórát hallhatták, a Margit-szigeti Színház igazgatóját és művészeti vezetőjét.
2: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.
1: Most pedig érkezem még néhány programajánlat. Szeptember 2. szerdáján a Budavári Palotában indul a 35. Budapest Borfesztivál. A 4 nap során a több ezer hazai bor mellett az amerikai kontinens bor kultúrája kerül fókuszba, így Kalifornia ízeit és az Andok kincseit is meg lehet kóstolni. A fesztiválon a Vinagóra Borkaszínó is várja a látogatókat, ahol játékos formában lehet próbára tenni a borismeretet és az érzékeket. A Nébik Bor Quiz bárban kóstolók boros kvízek, ügyesség játékok és edukációs programok segítségével kerülhetünk közelebb a magyar borok világához. Az igényes gasztronómiai kínálatot szakmai programok is kiegészítik, esténként pedig jazz, blues, pop, folk és country koncertek, valamint DJ-k gondoskodnak a hangulatról. És van egy dél-koreai város, ahol a fénynek története van, ahol a sejem nem csupán textil, hanem identitás, emlékezet és művészet. Idén nyáron Budapestre érkezett ennek a különleges örökségnek egy látványos szelete. A Korea fényei Jinchu sejemlápásai című tárlat szeptember 4-ig látogatható a Koreai Kulturális Központban. A kiállítás Dél-Korea egyik legfontosabb kulturális városába, a Jinzhou-ba kalauzol, ahol évszázadok óta összefonódik a sejemkészítés hagyománya és a lebegő lámpások költői világa. A tárlat középpontjában azok a különleges fényből és sejemből alkotott installációk állnak, amelyek egy több mint 1000 éves kulturális örökséget fordítanak le a kortárs vizualitás nyelvére. A budapesti kiállításon több mint 1400 sejemlámpás kelti életre ezt az egyedülálló világot, különleges fény és tér élményé alakítva a kiállító teret. Bárhova is látogassanak el, jó szórakozást kívánok!
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán és a Váci úton befelé a városhatártól. Az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontok közelében. A Haraszti úton a Grassalkovics út előtt. A Pesti alsórakparton délfelé a Szent István parktól, valamint a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra. Vasárnap üzemkezdettől az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér Műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a sűrűben induló 49-es villamossal és a 19-es villamossal utazhatnak. A 14. kerületben a Kacsó-Pongrácz úton kifelé a Rákospatak utca előtt időszakosan sávlezárásra készüljenek, mert távhővezetéket építenek. Sávlezárás okoz lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Lezárták a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

A Klasszik Rádió 92 egyet hallgatják, és abban is a Nyitányt 3/4-8 előtt járunk. Az elmúlt percekben Camille Saint-Saëns, az Állatok farsangja fináliját hallhatták a budafoki Doknányi Zenekar előadásában a karmester Hollerung Gábor. Van egy esemény, amelyről mindenképpen beszélnünk kell, méghozzá arról, hogy 150 éves az Andrássy út. És ezt bizony Budapest is megünnepli. A jubileum alkalmából a programok augusztus 24-én kezdődtek, és szeptember 6-áig tartanak, és ez hivatott arra, hogy bemutassa a történelmi út múltját, jelenét és jövőjét. Az Andrássy út 1876-os átadása óta Budapest egyik meghatározó városi tengelye. Paloták, villák, kulturális intézmények, kávéházak és a kontinens első föld alatti vasútja kapcsolódnak hozzá. Az elmúlt másfél évszázadban nem csak a főváros építészeti örökségének fontos része lett, hanem a budapesti kulturális és közösségi élet egyik meghatározó helyszínévé is vált. A 150. évfordulóhoz kapcsolódó rendezvénysorozatot Budapest főváros önkormányzatának jóváhagyásával, Terézváros önkormányzatának megbízásával az Ötvös Tíz Művelődési Ház és a Városi Platform szervezi. A programok között épületbejárások, tematikus városi séták, beszélgetések, várostörténeti és építészeti események, kiállítások, valamint közösségi kezdeményezések szerepelnek. A jubileumi időszak egyik különlegessége, hogy maga az Andrássy út válik a programok főszereplőjévé. A látogatók többek közt megismerhetik az út egykori neveinek történetét, részt vehetnek a Titkos Társaság nyomában Budapesten című rejtélyfejtő játékban, valamint a kisföld alatti múltját is felfedezhetik. A városi installációk és kiállítások azt is megmutatják, hogyan változott a sugárút és a hozzá kapcsolódó városi élet az elmúlt 150 évben. A programok között olyan események is szerepelnek, amelyek az Andrássy út kevésbé ismert arcait tárják fel. Augusztus 27-én például közös séta és piknik várja az érdeklődőket a teljes sugárút mentén, 29-én pedig az Andrássy út Fent és Lent című program a felszíni paloták és a föld alatt húzódó kisföld alatti történetén keresztül mutatja be a város fejlődését. A szeptember elejé programok között kulturális és zenei események, novellapályázat, épületbejárás, és történeti séták is helyet kapnak. A szervezők szeptember 5-én az Andrássy út 1000 arca című záró eseménnyel teszik fel a koronát a jubileumi programsorozatra, amelyen történészek, építészek és a városi élet kutatói beszélnek többek között a sugárút születéséről, építészeti örökségéről, vendéglátásáról és egykori lakóiról. Az Andrássy út 150. évfordulójának ünnepe így nem csupán egy építészeti jubileum. Lehetőség arra is, hogy Budapest lakói és az ide látogatók új szemmel fedezzék fel a város egyik legismertebb útvonalát. A programsorozat arra keresi a választ, hogyan alakította az Andrássy út Budapest történetét, és milyen szerepet tölthet be a főváros életében a következő 150 évben. 150 éves, tehát Budapest ikonikus sugárútja, két héten át szóló ünnepség. Emlékezik meg erről a különleges útról.

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Nyitányt, ahol hamarosan 8 óra lesz, ez pedig azt jelenti, itt az ideje, hogy kinyissuk a napi kalendáriumunkat. Minden Ágoston nevű hallgatónak boldog névnapot kívánunk, és nem meglepően ma van Szent Ágoston ünnepe is. Szent Ágoston katolikus egyházi író, filozófus halálának emlékére. A kereszténység kétségtelenül legnagyobb filozófusa volt. Életművéből táplálkozik a középkor ideológiája, s hatása szinte napjainkig érvényesül. De a mai naphoz kapcsolódik még több esemény is, például Nápolyban bemutatták Pergolesi az Úr hatnám szolgáló című operáját, de Lányi Antal pilóta elsőként átrepülte a Balatont 1911-ben, míg 1998-ban a budapesti második kerületben megnyílt a Mamut bevásárló és szórakoztató központ is. Most pedig a születésnaposok érkeznek. Nem mindenkit fogok felsorolni, mert annyian vannak, hogy elosztottam a műsorban. Több helyen is fel fognak tűnni a híres szülöttek, de akkor most nézzük sorban. Goethe, német költő, író, természettudós, államminiszter, a Faust szerzője. Goethe sokoldalú tevékenysége kiterjedt az irodalom és a művészet elméletre, a filozófiára, a történelem és a természettudományok területére. Halála előtt befejezte félbehagyott műveit, az utazást Itáliában, a költészet és a valóság önéletrajzi köteteit, s lezárta főművét, a Faustot, a világkölteménynek szánt tragédiát, amely élete főműve lett. De a mai napon augusztus 28-án született Szenvei József költő, műfordító, újságíró, szerkesztő és akadémikus. Szenvei a Kisfaludi Társaság tagja volt, 1832-ben a társalkodó, 42-ben a Világ, 44-ben a Budapesti Híradó, 50-ben pedig a Pesti Napló szerkesztője volt. Választékos nyelvi és formai ízlésről tanúskodó verseiben főként divatos rokokó témákat dolgozott fel, és lefordította Schiller számos drámáját. De a mai napon született még Umberto Giordano, olasz zeneszerző. A nagy sikert aratott Andrea Chenier című operájával, amelyet a francia költő élete alapján írt. Ebből a műből született a La Mamma Morta kezdetű ária, ami Maria Callas előadásában hangzik el a Philadelphia című filmben. Később írt művei közül napjainkban már csak a Fedora című operáját játsszák. 1872-ben született ezen a napon Brestovsky Béla mérnök műegyetemi tanár, a korszerű anyagvizsgálati kutatások nemzetközi hírű szakértője, de Sándor Erzsi operaénekesnő, koloratúr szoprán is a mai napon látta meg a napvilágot, csak úgy, mint Karl Böhm, osztrák karmester, zenei rendező, operaigazgató, a legnagyobb Wagner interpretátorok egyike. De a mai napon született még Robert Merle, francia regény és drámaíró, esszéista, irodalomtörténész. Könyveinek sikerét az fokoztam, hogy nagy felelősségtudattal alkalmazott társadalom kritikáját izgalmas, fordulatos meseszövéssel párosítja. Híresebb regényei: Mesterségem a halál, A sziget, A Fidel Castro első csatája, Állati elmék és A védett férfiak. A regények mellett több drámát és egyébként esszét is írt. Zárai Márta, táncdalénekesnő is, a mai napon született, csak úgy, mint Bécsi Tamás, József Attila díjas irodalomtörténész, illetve Erdei Ferenc, Ybl Miklós díjas építész. Főterülete a hazai műemlék épületek helyreállítása volt. Illetve augusztus 28-án született még Gotár Péter, Kossuth díjas rendező, díszlet és jelmeztervező, érdemes művész, a nemzetművésze, Mocsányi Géza, Jászai Mari díjas dramaturg, műfordító, Balázs Andrea színésznő, Kakasi Dóra színésznő, illetve Dobai Bálint költő, valamint Szenthelyi Krisztián Kodály díjas magyar énekművész is. Minden ma ünneplőnek természetesen nagyon sok boldogságot kívánunk!

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad, és ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobil app elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ősszel kerül parlament elé a klímatörvény. Új nevet kapott az Ontario-tó, napos száraz idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Unger Annát jelöli a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A jelölést a parlament ülésén bírálta a Fidesz és a KDNP. A fideszes Takács Péter kifogásolta, hogy a jelölt nem rendelkezik se jogi, se gazdálkodási végzettséggel, hanem politológus. A kereszténydemokrata Latorcai Csaba úgy fogalmazott, Unger Anna olyan, mint maga az MVVH, egy diktatórikus üldözésre felállított szervezet. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Battyányi Lajos és a Kékbolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a három közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több száz milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. Önkéntes tőketörlesztési moratóriumot vállalhatnak szeptembertől az agrárcégek, jelentette be a szakminiszter. Bóna Szabolcs elmondta, hogy a programhoz csatlakozó vállalkozásoknak a jövő év végéig nem kell tőkét törleszteniük, a kamatokat azonban továbbra is fizetniük kell. A lehetőség a gazdálkodók, a termelők, a feldolgozók és a kereskedők előtt is nyitva áll. Már csaknem 470 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1400 embert még mindig keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. A két napja történt szerencsétlenséget egy gleccserről lezúduló jég- és törmeléklavina okozta. A hatóságok újabb árhullámtól tartanak, mert a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Amerika tóvá nevezte át az Ontario tavat Donald Trump. Az elnök rendelete azonnal hatályba lépett. A Fehérház azzal indokolta a döntést, hogy a tóvizének legnagyobb része és legmélyebb pontjai az Egyesült Államok területén találhatók. Az Ontario tó az 5 nagy tó egyike, partján Kanada és az Egyesült Államok osztozik. A döntésre reagálva Mark Carney miniszterelnök közölte, hogy Kanada továbbra is az eredeti nevet használja. Derült, száraz idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 23 fokos.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban baleset történt a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Kőbánya-Kispest vasútállomás közelében. Erősödik a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt, továbbá a budai alsórakparton észak irányban a Petőfi hídnál. Vasárnap üzemkezdettől délig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért Térműegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A Rákóczi úton a Nagykörút közelében a Klauzál utcánál lezárják a befelé vezető sávokat szombaton. Várhatóan 6 és 18 óra között darúzás miatt. Sáv elhúzással kifelé 2, befelé 1 sávban lehet haladni. Lezárták a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát, a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, mert távfővezetéket javítanak. A 15-ös autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Napközben sávlezárásra kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé a Széna térnél felújítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány. A mikrofonnál Szerémi Nóra.
3: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Nyitányt. 8 óra után járunk 5 perccel. Nagyon jó reggelt, és nagyon jó rádiózást kívánok. Szentendrére hívok mindenkit ebben az órában, hiszen augusztus 28-a és 30-a között zajlik a Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál, és bizony élmények éjjel-nappal a szentendrei múzeumokban is lesz. A Ferenci Múzeumi Centrum kiállítóhelyei izgalmas programokat kínálnak. Sőt, a múzeumok a nyár búcsúztató hétvégén éjjel-nappal, azaz meghosszabbított nyitvatartással várják a látogatókat. Erről fogok beszélgetni Borbé Tordi Anna kulturális menedzserrel, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatójával. És ami a zenéket illeti, arról se felejtkezzünk el. Már is felcsendül Ludwig van Beethoven második D-dur szimfóniájának a harmadik tétele, méghozzá a Clevelandi Szimfonikus Zenekar előadásában a karmester Krisztof von Doknányi, de ebben az órában felcsendül még Erkel Ferenc Bangban című művéből a Csárdás, illetve Antonio Vivaldi Ámol obol versenyének az első tételét is meghallgatjuk a budapesti vonósok előadásában, ahol obolán közreműködik majd Csánki Emília. Ezzel várom tehát önöket ebben az órában.

0: Reggeli tárlat. Képzőművészeti hírek, újdonságok, alkotók, kritikák, aukciók, trendek, mecénások és befektetések. Reggeli tárlat a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Borbély Tardi Annát, kulturális menedzsert, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatóját. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Üdvözlöm Önt is, és a hallgatókat is.
1: A hagyományokhoz híven háromnapos programkavalkáddal zárják a nyarat Szentendrén. Augusztus 28-a és 30-a között városszerte változatos eseményeket kínál a 21. Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál. Ebben az esemény sorozatban biztos vagyok benne, akik már ellátogattak oda, vannak kedvenc részeik, de most akik még esetleg nem látogattak el, azoknak is felhívjuk a figyelmet, hogy miért érdemes elmenni, illetve milyen újdonság találkozhatnak azok, akik esetleg már évek óta részt vesznek rajta. Szentendre kulturális identitása, a város és a fesztivál kapcsolata, azt hiszem, hogy ez nem kell nagyon megmagyarázni a hallgatóknak, de mitől működik egy ilyen rendezvény közösségi és művészeti szempontból?
2: Az az igazság, hogy azt összefoglalni, hogy Szentendre mitől olyan varázslatos, azt nagyon-nagyon nehéz egy-két mondatban. De amikor egy ilyen sűrű esemény van, ahol tényleg mindenki meg tudja mutatni, hogy milyen munka zajlik nála, milyen kulturális produktumok, milyen gasztrokulturális innyentségek bontakoztak ki abban az évben, akkor egy picit könnyebben átélhetővé válik a szentendreiség, és egy pici eszenciát tudunk kapni abból, hogy mitől magával ragadó ez a dunamenti kis település, és miért szeretünk újra és újra ide látogatni, úgyhogy talán ez a varázsa ennek a fesztiválnak, és hát ahogyan most összefoglalta, az is csodálatos ebben a fesztiválban, hogy ez szükségszerűen mindig más. Tehát hiába voltunk egyszer Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztiválon, egészen biztos, hogy a következő teljesen más élményt, teljesen más előadókat, más kulturális produktumokat tud nekünk kínálni, úgyhogy ez egy egészen unikális dolog, és egy picit azt az alapélményt is felvillantja, hogy tulajdonképpen Szentendre is mindig újabb és újabb arcát tudja mutatni, még nekünk is, akik itt élünk és itt dolgozunk nap mint nap, más és pont ettől szép és pont ettől érdekes.
1: Így van, Szentendre szerintem nem csupán helyszíne ennek a fesztiválnak, hanem valóban a főszereplője, és sok arcát ismerhetjük meg. Régóta erős művészeti közeg van Szentendrén, ahogyan azt már beszéltük meg, szerintem mindenkinek ez jut róla eszébe, de mit tud megmutatni ez a fesztivál? Mi az, amit középpont helyez minden alkalommal?
2: Amit középpontba tudunk helyezni, az tulajdonképpen a mindent átható kreativitás. Tehát ha van dolog, ami összeköti az itt élő nemzetiségeket, az itt őshonos felekezeteket, az itt letelepült alkotókat, legyenek azok vizuális területen, vagy épp előadó művészetben aktív alkotók, őket egészen biztosan, hogy a kreativitás köti össze, és az, amit mi ezeken a nagy szemléken meg tudunk mutatni, fel tudunk mutatni, az a kreativitás, ami mindent átsző. Hihetetlen, hogy milyen minőségű alkotások születtek, és egy picit most már itt rákanyarodnék a múzeum idei fő tematikájára, hiszen az idei évben ünnepeltük a Szentendrei Régi Művésztelep alapításának 100. évfordulóját, tehát hihetetlen, hogy az elmúlt 100 évben olyan varázslatos alkotások születhettek a város, és olyan hihetetlen meghatározó alkotók választották otthonukul, vagy pedig az alkotás helyszínéül a városunkat, hogy ha őket kivennénk a művészettörténetből, egészen máshogy néz neki a magyar művészettörténetet. Erre ránézni, és ezt koncentráltan megtapasztalni, ez önmagában egy feledhetetlen és egy visszaadhatatlan élmény, és mi egész évben ünnepeltük, de most, a Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztiválon, most pedig különösen kiemelten és mindenféle élményelemekkel megtűzdelve tárjuk a látogatók és a családok elé, hogy jöjjenek, és ne csak lássák, hanem tapasztalják is meg, sőt, csatlakozzanak be, és írják velünk együtt a következő 100 évét Szentendre művészet történetének.
1: Erről a kiállításról egyébként hallhattak már egy beszélgetést Klasszik műsorában, de most a fesztiválhoz és a programokhoz kapcsolódóan pedig érdemes felkeresniük a Szentendre éjjel-nappal nyitva.hu oldalt, és itt pontosan tudnak tájékozódni. Szentendrén hány helyszín kapcsolódott? Van erre pontos szám, vagy érdemes tényleg az oldalt megnézni, hiszen ilyenkor ugye nagyon sok mindenki kitárja a kapuit.
2: Igen, és tulajdonképpen emiatt, hogy mindenki kitárja a kapuit, én azt mondanám a látogatóknak, hogy ne is törődjenek azzal, hogy hány helyszín, milyen helyszín, mi hol van, nem hagyják magukat sodorni. Az események által, a város által jöjjenek ki, ugye 3 nap zajlik a fesztivál, péntektől vasárnapig. Ha bármikor elindulnak a város egyik csücskéből, és átsétálnak a másikba, egészen biztos, hogy feledhetetlen élményekkel tudnak gazdagodni. Tehát a gyakorlottabb fesztiválozóknak azt mondom, hogy persze egy-két horgot érdemes letűzni, egy-két alap élményt érdemes előre meghatározni, hogy mi az, amiről nem érdemes lemaradni. Itt azért nagyon-nagyon érdekes koncertek, múzeum keretében soha eddig nem hallott irodalmi művek, felolvasó színházi keretben soha meg nem ismételhető performance is látható, tehát érdemes egy-két horgot talán lehelyezni, és azon kívül pedig érdemes sodró megnézni, hogy ki mit kínál, kinek van tárva a kapuja, és mivel várja a látogatókat, garantált az élmény bárhova vetődünk.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Borbély Tardi, Anna kulturális menedzser, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója.

0: 21. Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztivál 2026. Élmények éjjel-nappal a szentendrei múzeumokban. A hagyományokhoz híven háromnapos programkavalkáddal zárják a nyarat Szentendrén. Művészeti és régészeti séták, kerámia tárlat és infló nemzetközi kortárs művészékszer kiállítás, textilkollázs és kerámia workshopok, művészeti jósda, mesterségbemutatók, rendhagyó tárlatvezetések, performance és mozi. A Ferenci Múzeumi Centrum kiállító helyei izgalmas programokat kínálnak az idei Szentendre éjjel-nappal nyitva fesztiválon, augusztus 28-a és 30-a között. A múzeumok a nyár búcsúztató hétvégén éjjel-nappal, azaz meghosszabbított nyitvatartással 10 és 21 óra között látogathatók. A vendég pedig Borbély Tardi Anna, kulturális menedzser, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója. Folytassuk a beszélgetést. A képzőművészet mellett ugye megjelenik a népművészet, a jazz, a kortárs képzőművészet, az irodalom, a színház és a könnyűzene. Ez sokféle közönséget jelenthet, de van-e olyan művész vagy olyan alkotó, aki kifejezetten erre az eseményre készítenek valami újdonságot?
1: Igen, ahogyan az előbb kiemeltem, vannak olyan felolvasó színházi produkciók, amik kifejezetten már az írott alapja is a kiállításra reflektálva jött létre. Tehát ezeket a felolvasó színházi alkalmakat nem érdemes kihagyni. Én azért kiemelném Anna Margit Álmos Imre Emlékmúzeum helyszínünket. Ez egy fantasztikus eredménye az idei évünknek, hogy 11 év zárva tartás után ismét át tudtuk adni az emeleti tereket a látogatóknak, és egy fantasztikusan érzékeny és hihetetlenül szép kortárs kiállítást rendeztünk ott be, ahol az egyik kiállító Fajgerné Dudás Andrea.
0: Ó, de jó!
1: Andrea egy performanszal készül, ezt a vasárnapi nap folyamán fogják látni nálunk a látogatók. Vasárnap 16 órától indul Andreának a performansza, amit egy rendhagyó tárlatvezetés követ. Az egészen biztos, hogy ez egy olyan esemény lesz, amiről nem érdemes lemaradni. Egyszer, csak itt, csak nálunk, csak most lesz, egyszer az életben, úgyhogy mindenképpen érdemes ide ellátogatni. És emellett, amit még kiemelnék, az két tulajdonképpen alkotóművészeti terület, amit kiemelten ünnepelünk, mert a Szentendre nem csak a festők városa, hanem immáron a keramikusoké is. 20 éves a Szentendrei Keramikusok Egyesülete, és ennek alkalmából egy fantasztikusan gazdag kiállítást rendeznek be a Barcsai Múzeum területén, ez a sétáló utca közepén található, és ehhez a keramikus kiállításhoz folyamatos művészeti bemutatók, technikai bemutatók, megismerkedhetünk a kintsugi, ez az aranyal javítás mesterségével, vannak klasszikus agyagozó foglalkozások, megismerhetjük a porcelánnak a különlegességeit, tehát egy egészen érdekes dolgokba pillanthatunk be, és egy nagyon komplex vásár is követi itt az eseményeket, hogy haza is tudjunk vinni az élményből, ez az egyik fele, és hát van egy nemzetközi szintű tulajdonképpen versenyünk, konferenciánk és kiállításunk, amely a kortárs ékszer témakörében zajlik. Inflo néven ismerik az ékszeres körökben járatosak ezt a vállalkozást, és a Művészet Malom konferencia termében a nemzetközi széna szerintem krémje jelenik meg. Ők beszélgetnek a legújabb trendekről, tartanak workshopokat, és mellette pedig egy hihetetlenül izgalmas és a világ minden pontjáról válogatott kiállítás nyílik meg, ez pedig a szombati napon és a Művészet Malomban. Ezt mindenképpen kiemelném, ezek kuriózumok, és tényleg olyan mélységeit mutatják be a szakmáknak, amivel máshol egészen biztosan nem tudnánk találkozni.
0: A Ferenci Múzeumi Centrum kiállító helyei tehát izgalmas programokat kínálnak, na de a nyitvatartás az ilyenkor egy picit hosszabb, ugye?
1: Igen, igen, igyekszünk ahhoz alkalmazkodni, hogy az éjjel és nappal nyitvatartás az valóság legyen. Átlagosan 10 és 21 óra között látogathatók maguk a kiállítások, de csak azért 21 óráig, mert utána mindenkit arra biztatunk, hogy a nagyobb tömegeket vonzó koncertekre és az azt követő fergeteges buliba vágjanak bele, úgyhogy 9 óra után átadjuk a teret a könnyedebb műfajoknak és és mi is csatlakozunk az utcabálhoz, ami általában spontán kialakul a Dunakorzón.
0: Amiről még nem esett szó, de az elmúlt hetekben ugyanúgy beszélgettünk itt a Klasszik műsorában, az a régészet, és lesz-e ehhez kapcsolódóan valamilyen program?
1: Nagyon örülök, hogy ezt külön kérdezi és kiemeli, mert hogy a szívemnek talán legkedvesebb program az idei évben a Múzeum Korzó elnevezésű rendszeres múzeumi sétánk, aminek az idei évben egy különleges témát adtunk, mert hogy azt mindenki tudja, hogy Szentendre a művészetek városa, a festők városa, a kreatív város, vagy éppen a fagyi és lángos városa, de az, hogy milyen őrületesen izgalmas római örökségünk van, azt nagyon ritkán tudjuk bemutatni, és az idei évben úgy gondoltuk, hogy ideje, hogy ezt is kiemeljük a látogatóknak, úgyhogy a szombati napon 10 órától indul a Múzeum Korzó, ez a múzeumi sétának a elnevezés, egy múzeumi séta, amely a római tábort és annak környékét járja be és fedezi fel. 10 órakor van az indulás a Ferenci Múzeum belső udvarából, és azt kérjük, hogy a túl nagy tömeg elkerülése érdekében regisztráljanak a látogatók. Annyit megsúgok bennfentes információként, hogy jelenleg a római tábornak az egyik falán egy aktív ásatás zajlik, tehát nagy eséllyel olyan szegletét láthatjuk a falaknak, amely eddig a föld mélyében pihent, és hát megtudhatjuk azt, hogy melyek azok az örökségrészek, és hogyan is nézett ki annak idején ez a terület, amelyen most tulajdonképpen minden nap járunk, amin elmegyünk autóval a 11-esen, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos és egy fantasztikusan izgalmasnak ígérkező program. Szombaton 10-től érdemes tehát csatlakozni a régészeti sétánkhoz.
0: Élmények éjjel-nappal a szentendrei múzeumokban, hiszen a Ferenci Múzeumi Centrum kiállító helyei és izgalmas programokat kínálnak az idei szentendrei éjjel-nappal nyitva fesztiválon augusztus 28-a és 30-a között. És ha külön ezekre a programokra kíváncsiak, akkor a femusz.hu oldalt keressék fel, és itt mindent pontosan megtalálnak. Én pedig kívánom, hogy nagyon-nagyon sokan legyenek, és nagyon jó hangulatban teljen mindegyik program.
1: Nagyon szépen köszönjük, és mindenkit várunk nagy szeretettel, és tárva nyitva, éjjel-nappal nyitva tartó kapukkal.
0: Az elmúlt percekben Borbé Tardi Anna kulturális menedzsert hallhatták, a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatóját.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

A Klasszik Rádió 92 egyet hallgatják, és abban is a nyitányt 3/4-8 erőt járunk. És ahogy ígértem, az első órában bizony ma annyi születésnaposunk van, és vannak olyanok, akiket szerintem érdemes kiemelni, hogy bizony ebben az órában is érkezik egy híres szülött. Méghozzá Kertész István, zenekari és opera karmester. Kertész István a kimagasló tehetségű karmester, a karmesterképzőt a Zeneakadémián Ferencsik János, majd Somogyi László irányításával végezte. 1952 és 57 között már ő maga is tanít a Zeneakadémián karmesterséget és korrepetíciót. 53 és 55 között a Győri Szimfonikus Zenekar karmestere, 55-től pedig a Budapesti Operaház korrepetítor karmestere. 58-tól 63-ig az Augsburgi Opera, 64-től a Kölni Opera főzenei igazgatója, rendszeresen vezényelte a bécsi filharmonikusokat, illetve a London Symphony Orchestrát, amelynek 65 és 68 között vezető karmestere is volt. Első amerikai turnéja 61-ben a hamburgi rádiózenekarával utazott. Számos nagy sikerű lemezfelvételt is készített a Decca cégnél, egyik leghíresebb sorozata Dvorzsák összeszimfóniája a bécsi filharmonikusokkal. Az ő vezényletével rögzítik a világon először lemezre Mozart utolsó operáját, a

Titusz kegyelmét, s Magyarországon kívül először a Kékszakálút és a Hári Jánost. Kertész István 1929-ben, 97 évvel ezelőtt született, és ez az üstökösként felragyogó nagyszerű muzsikus pálya 1973. április 16-án váratlanul félbeszakadt. Kertész István egy izraeli turnén, amelynek során Mozart requiemjét dirigálta, Tel Aviv közelében a tengerbe fulladt. Így ért véget az ő élete, de mi szerencsések vagyunk, hiszen azok a művek, amelyeket rögzítettek lemezre, a mai napig hallhatjuk, hogy ő milyen karmester is volt.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány, hamarosan 8 óra lesz, és ugye ilyenkor mindig egy ma esti programot hozok. Most kivételesen nem színházi ajánlat lesz, hanem bizony az állatkertek éjszakájára hívom fel a figyelmet, amelyet természetesen a fővárosi állatkertben is megtartanak. A rendezvény 19 órától éjfélig tart, idei témája pedig az állatvilággal kapcsolatos tények és tévhitek. A látogatók esti bemutatókon és interaktív programokon keresztül kereshetik a választ többek között arra, hogy tényleg vak-e a vakond, miért nem gaba jutnak az ember hajába a denevérek, és valóban léteznek-e almát cipelő sünök. A szakemberek látványos állatbemutatókon, izgalmas előadásokon és interaktív foglalkozáson keresztül mutatják be, hogy mi igaz az ismert állatos történetekből, és mi csupán a mítosz. A budapesti állat- és növénykertben mindezt idén különleges filmes tematika is színesíti. A 2026-os esemény különösen fontos évfordulóhoz kapcsolódik. A budapesti állatkert idén ünnepli megnyitásának a 160. évfordulóját. Ha ellátogatnak ma este tehát az állatkertek éjszakája programsorozaton belül a fővárosi állat- és növénykertbe, én nagyon jó szórakozást kívánok hozzá.

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma este vígjáték, holnap dráma. Szeptember 18-ától 10 estén át minden nap más színházi élmény. 18 sikerdarab filmre adaptált produkciója közül válogathat az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók az eszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Különleges túrával várja látogatóit a Gemenci Erdőgazdaság. Napos, száraz idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Már csaknem 470 áldozata van a nepáli kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1400 embert még mindig keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. A két napja történt szerencsétlenséget egy gleccserről lezúduló jég és törmelék lavina okozta. A hatóságok újabb árhullámtól tartanak, mert a határ nepáli oldalán egy új tó alakult ki, amely átszakadhat. Itthon a Katolikus Caritas 2 millió forintos gyors segít állított össze és adománygyűjtést indított. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet is, a baptisták pedig megkezdték a helyszíni segítségnyújtás megszervezését, amelyhez várják a felajánlásokat. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Unger Annát jelöli a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A jelölést a parlament ülésén bírálta a Fidesz és a KDNP. A fideszes Takács Péter kifogásolta, hogy a jelölt nem rendelkezik se jogi, se gazdálkodási végzettséggel, hanem politológus. A kereszténydemokrata Latorcai Csaba úgy fogalmazott, Unger Anna olyan, mint maga az MVVH, egy diktatórikus üldözésre felállított szervezet. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Battyányi Lajos és a Kékbolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a 3 közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több 100 milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. Szemléletformáló, interaktív előadásokkal egybekötött túrákat szervez mától a Gemenci Erdőgazdaság. Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében a kirándulók meghallgathatják a szarvasbikák bőgését. A vezetett séták a Pörbői Ökoturisztikai Központból indulnak. Szeptember 12-én külön gyermekeknek szánt túrát szerveznek az Erdei Vasút egyik megállójánál, Lassiban, ahol kézműves foglalkozások is várják a kicsiket. Derült, száraz idő lesz, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt, a Váci úton a városhatártól befelé, az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontok közelében, valamint a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál. Lezárták az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap 19 óráig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. A Rákóczi úton a Nagykörút közelében a Klauzál utcánál lezárják a befelé vezető sávokat szombaton várhatóan 6 és 18 óra között daruzás miatt. Sávelhúzással kifelé 2, befelé 1 sávban lehet haladni. Rendezvény miatt lezárják ma 9 órától a 11. kerületben a Műegyetem rakpartot a Szent Gellér tértől a Bertalan Lajos utcáig, majd 20 órától vasárnap 16 óráig mindkét irányban lezárásra kell készülni. Ma 20 órától szombaton éjfélig a Budafoki utat is lezárják a Szent Gellér tér és a Csiki utca között. A 107-es és a 133-e autóbusz terelve közlekedik, több megállót áthelyeznek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az NTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány.
4: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
5: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Nyitány harmadik órájába kezdtünk bele. 2026. augusztus 28-a van, péntek reggel, 9 óra, elmúlt 5 perccel. Ebben az órában, illetve most már azt mondhatom, hogy az E-Színház Fesztivál hangsúlyos szerepet fog kapni nálunk a következő hetekben, hiszen szeptember 18-án kezdődik és 10 napon át tart a 6. E-Színház Fesztivál, amely idén 18 válogatott előadást hoz el az online térbe. Klasszikus és kortárs művek, kőszínházi és független társulatok, egészen különböző alkotói világok találkoznak a fesztiválon. A következő hetekben mi is bemutatjuk egy-egy produkciót a fesztivál programjából, itt a Nyitányban, illetve az Intermezzóban, és természetesen hosszabb beszélgetéseket is hallhatnak. Délután Bálint Edinánál már Sárközi Szabina volt a vendég, aki hosszan mesélt erről a fesztiválról, amely most már a 6. E-Színház Fesztivál, egészen elképesztő, és hogyha közben belegondolunk, hogy mi is történt 6 évvel ezelőtt, akkor ugye mindenkinek beugrik, hogy bizony ez is egy olyan kezdeményezés volt, amelyet a COVID hívott életre. Na de vissza a jelenhez. Ebben az órában most egy különleges kortárs színházi világba fogunk belépni. A Fukuyama után című előadásról fogunk beszélgetni, amely Tomás Kök osztrák szerző művéből indul ki, és a Budapest Kizó csoport előadásában azt vizsgálja, mi történt azokkal a nagy társadalmi és politikai ígéretekkel, amelyekben az elmúlt évtizedekben hittünk. Erről beszélgetek az előadás rendezőjével, Sándor Dániel Mátéval. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Vetítő. Izgalmas beszélgetések filmekről és kulisszatitkokról az alkotókkal, rendezőkkel, színészekkel, zeneszerzőkkel, forgatókönyvírókkal, a mozi bűvöletében, a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Múzsa rovat mai vendége Sándor Dániel Máté rendező. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Szeptember 18-án kezdődik és 10 napon át tart a 6. Eszínház Fesztivál, amely idén 18 válogatott előadást hoz el az online térbe. Klasszikus és kortárs művek, kőszínházi és független társulatok, egészen különböző alkotói világok találkoznak a fesztiválon. A következő hetekben mi is bemutattunk egy-egy produkciót a fesztivál programjából, itt a Nyitányban, illetve az Intermezzo műsorában is, és most egy igazán különleges kortárs színházi világba fogunk belépni. A Fukuyama után Thomas Cook kortárs osztrák szerző művéből indul ki a budapesti Skizó csoport előadásában, élő filmes eszközökkel színházi oratóriumként jelenik meg. Úgyhogy erről a darabról fogunk beszélgetni. Az Eszínház Fesztivál különlegessége, hogy olyan előadásokat is eljuttat a nézőkhöz, amelyekkel egyébként lehet, hogy csak egy-egy színházban, egy adott városban találkoznának. Mit gondolsz, hogy mitől működik igazán jól egy előadás online a képernyőn keresztül?
2: Ez a kérdés az még visszanyúlik egészen a covidos időkre, amikor egyszerűen lehetett színházba járni, és akkor elindultak ezek a közvetítések. És az a forma, amivel dolgozunk, amit mi élő filmként definiálunk, ezt a formát igazából ez szülte, vagy adta ki magából. Elkezdett minket az izgatni, hogy hogyan lehet a kamerát integrálni az előadásba. Alapvetően az zavart minket, hogy a felvételek azok adott esetben mondjuk egy nagy színpadi előadás esetében is a közvetítések közelikkel dolgoznak, és valahogy a két forma, mintha nem lett volna azonnal egymással kompatibilis, és igazából ez a gondolat indított meg minket is ebbe az irányba, és szerintem egy előadás, hogyha az online térben, vagy egy digitális térben, vagy csak egyáltalán rögzítésre kerül, szerintem ez egy nagyon fontos szempont, hogy valahogy az előadásnak a logikáját, vagy a színészi játékot valahogy leképezze maga a felvételnek a gondolkodása is. Tehát, hogy ne egy egyszerű közvetítés legyen adott esetben, hanem valahogy mégiscsak egy új műként gondolni erre, ami létrejön, nem csak egyfajta élő közvetítésként, vagy közvetítésként. Szerintem ez egy ilyen alapvető szempontja, amitől ez működhet. Aztán persze ez esetel válogatja, hogy melyik darabnak éppen mi állhat jól. Egyetlen egy ilyen általánosat nem tudnék azt hiszem megfogalmazni ezzel kapcsolatban, de ez a gondolat, hogy egy új mű jön létre, és nem csak a dokumentálás a cél, hanem kvázi egy új műnek a létrehozása, ami már egy filmszínház, mondjuk úgy.
1: Igen. Az előadásotokban ugye a színház és a film nem egymás után, hanem egyszerre van jelen, és a kamera tulajdonképpen az előadás egyik alkotó eszközévé is válik. Mit tud megmutatni a kamera, amit a hagyományos színházi nézőpont nem tud, és rendezőként neked hogyan kellett változtatnod, vagy kellett-e változtatnod a gondolkodásodon?
2: Azt hiszem, hogy kevésbé kellett változtatni, inkább valahogy ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy volt egy olyan érzésem, hogy annyira képernyőkhöz, képekhez és a filmhez nyúlunk, vagy hogy valahogy az életünknek a történetei, mintázatai, azok egyre inkább a képernyő kultúrájából érkeznek. Ez egy újfajta szemléletmód is a színházon belül, hogy kamerával és képekkel dolgozni, és egyfajta filmes logikát becsempészni a színpadra. A mi esetünkben az előadásnál ez nem feltétlenül csak egy esztétikai elem, hanem ez sokkal inkább egy gondolati elem is. Ez a darab azért azt hivatott valahogy elmesélni, hogy a 1989-es 90-es év után milyen társadalmi folyamatok indultak el, és egyáltalán a fogyasztás kultúra, a termelés kultúra, a reklám kommunikáció úgy alapvetően ez milyen szélsőséges formákat hozott létre, hova fajultak el bizonyos kommunikációs irányok, ez adott esetben a közbeszéd szintjén is milyen formában jelenik meg, és ez egyszerűen valahogy ilyen adekvát módon hozza magával, hogy valahogy kontrasztba állítani a valódi történést, és azzal, amit ebből a kamera kimondja. világát. Azért abban a világban élünk, ahol a valóság és az abból kimetszett valóságként elénk mutatott kép, ez nagyon sokszor, inkább azt mondom, hogy ritkán van köszönő viszonyban egymással, igen. És azt hiszem ennek a kettősségét tudja megmutatni, illetve egy másik olyan effektust is létrehoz, ez egyszerre színház és film gondolat, hogy a néző szerintem a filmkészítésnek azt a varázslatát is megkaphatja, ezt az úgynevezett behind the scenes élményt. A színház valahol automatikusan jön létre a forgatás által, és ez baromi izgalmas nézni. Alapvetően a Fukuyama után ez egy nagy színpadi előadás, egy nagy díszlettel dolgozunk, ahol a beláthatóság is olykor-olykor nem tökéletes, viszont a kamera által be tudunk menni olyan hátsó sarkokba, zugokba, amik abban az adott színházi nézőtéri szögből nem megkaphatóak. És akkor ezáltal létre lehet hozni egy illúziót, különböző trükkökkel, és egyszerre létrejön kvázi ennek az úgynevezett dekonstrukciója is, tehát azt is látjuk, hogy ez hogyan csak egy színpadi trükk, amiben két-három ember ügyes közös munkája létrehoz egy olyan képet, ami valami másik világba, vagy valami másik jelentésbe löki adott esetben az adott jelenetet.
1: Azért az illúzió, ha szerintem egy veszélyes dolog, és érdemes óvatosan bánni bele, saját magunkra levetítve is, de beszélgessünk az előadásról, hiszen most az Esz-színház keretén belül ugye versenyez a Fukuyama után című előadás, amelynek a bemutatója ugye 2025. március 28-án volt a Trafó Kortárs Művészetek Házában. A címével is szerintem már egy nagyon konkrét gondolati világot idéz meg, illetve ugye Thomas Kök neve is elhangzott már, és akkor egy picit beszélgessünk arról, hogy miről is szól ez a darab.
2: Fukuyama után egyel korábbról indítom.
1: Rendben.
2: Fukuyama 89 történelem vége. Ez az írás nagyon-nagyon röviden arról szól, hogy a liberális demokráciák eljövetelével, amit Fukuyama úgy fogalmaz meg, hogy az emberi létezés az valahol az ember megbecsülésért folytatott küzdelem, és Fukuyama azt írja 89-ben, hogy győzött a liberális demokrácia, mint forma, ami a legigazságosabb olyan szempontból, hogy kölcsönös megbecsülésen alapul. És Thomas Kök, egy fiatal kortárs osztrák szerző, ő kvázi ezt a mondatot, vagy ezt a gondolatot hetteli meg azzal, hogy beleviszi egy olyan történelmi kontextusba, ahol már a bürokratikus rendszer neurózisokat eredményezett, az emberek határidők, szívik, leadandók, meetingek között örlődve, egy folyamatos látszat mosolygásba van belekényszerítve, és valahogy az előzékenységnek, a kisimultságnak, és az emögött meghúzódó, az embert felörlő stressz, és hivatali szorongás az előrelépésnek és az ígérgetésnek, a fejlődés ígéretének egy folyamatos valamilyen, illetve, hogy maga ez a történet egy Boldogság és Jövő Kutató Intézetben játszódik, akik statisztikákat állapítanak meg a társadalom alapján, viszont az ő kimondott céljuk az az, hogy az embereknek megtalálják azt a tengelyét, ahol az ő boldogságuk és egyszerre a félelmük is megtalálható, hiszen onnantól kezdve, hogy ezt a két pontot az ember pontosan bevéli, onnantól, ahogy a kutatóközpont igazgatónője fogalmaz, a lelkükhöz tudnak szólni az embereknek. És innentől kezdve, hogy a lelküket tudják megszólítani, innentől kezdve irányíthatóvá is válnak. Na és az a csodálatos helyzet van ebben a darabban, hogy a darab nem ezzel foglalkozik, hogy mennyire nyomorúságos is egy ilyen világban, és a mi esetünkben, hiszen Magyarországról van szó, és talán ez az érdekesebben az egészben, hogy az osztrák darab azért egy egészen más társadalomról szólt. A mi darabunk az meg sokkal inkább a magyar társadalom, illetve inkább az illiberális demokráciában élésről szól, ami önmagában egy érdekes ütközet, de mégis a két műnek a iránya és humora, mármint a mi verziónknak és a Tamás verziójának is, azt hiszem lényegében mégiscsak ugyanazt próbáljuk elmesélni. Na a lényeg, hogy ez a történet ez arról szól, hogy hogyan bukik meg ez a rendszer, hogyan omlik össze saját magába. Ez valójában az illiberális demokrácia bukásának a története.
1: Nagyon érdemes lesz megnézni ezt az előadást az Esz-színháznak az oldalán, de az előadás egyik fontos sajátossága még a zene és a hang használata, úgyhogy erről mesélj még egy picit.
2: Igen. Alapvetően az előadás előkészítése során mindenképpen arra törekedtünk, hogy valami fajta eklektikát képviseljen zeneileg. Alapvetően a Tomásnak a darabja is fragmentumokból, egy széteső kórusbeszédből és zárt jelenetekből állt, amihez valahogy automatikusan következett, hogy meg kéne próbálni valahogy a scrollolás kultúrának a kiszámíthatatlanságát, hogy egy klasszikus zenét, egy valami metálos dolog, aztán egy vers követ, tehát hogy valahogy ennek a fajta kiszámíthatatlanságát, hogy most majd mit fog dobni ez a gép, aminek egyébként egyetlen egy célja van, hogy boldogságot generáljon az emberben. Ezt valahogy leképezni zeneileg is, ezért kettő zeneszerzővel dolgoztunk, Bánki Mihállyal és Sándor Zsigmond Áronnal, és az volt a alapelképzelés, ő két teljesen független karakterű és gondolkodású ember, és ezáltal, hogy párhuzamosan kettő zeneszerzővel, de egyébként külön-külön dolgoztunk, így valójában elkészült kettő különálló zenei anyag, amiket utána elkezdtünk egymásra montírozni, és ebből alakult ki egyfajta ilyen kettősség vagy eklektikusság, ami azt hiszem egy ilyen meghatározó elemévé vált ennek az előadásnak.
1: Tehát az E-Színház Fesztivál szeptember 18-án kezdődik, és 10 napon át tart, és az eszínház.hu oldalon megtalálnak minden részletes információt, és a Fukuyama után című előadást is, amire természetesen a közönség is szavazhat. Abban segíts még nekem, hogy amikor nagyon sok feszültség van, és gondolom ezzel ti is dolgoztok, akkor valahogyan kell valami, ami picit feloldja a dolgokat. Itt a humor, akár a groteszk humor is megjelenik-e valahogyan az előadásban?
2: Igen, ez azt hiszem, hogy a parasztályi adottságunk is. De alapvetően azt hiszem, hogy igen, ez talán fontos kiemelni, hogy itt ez nem egy egyetemi tanszék, amit csinálunk, sőt, nagyon távol áll tőle. Egyszerűen a probléma az nagyon mai, és a nyelvezete is politikai terminusoktól hemzseg, de ezek is azt hiszem sokkal inkább egyfajta disztopikus szatíra. Azt hiszem, hogy ez túlnyomó részében humor, amit képvisel, hogyha jelen egyszerűsítően lehet erről fogalmazni, és semmiképpen nem egy doktori értekezés Fukuyamának az írásáról, sőt, maga Fukuyama nem is jelenik meg ebben a történetben. Egyfajta kiinduló pont ez, hogy ami a rendszerváltás utáni időről szól. Az előadásnak a videós anyagát például ezt minden előadásra újra kell csinálni, mert egyszerűen pillanatra pillanatra lemaradunk az aktualitásáról. Egyrészt az AI használata miatt is pillanatra pillanatra fejlődik klasszisokat. Tehát egyszerűen egy folyamatosan frissen tartott, az aktualitásokra reflektáló, de alapvetően egy szatírának nevezném a műfaját elsősorban.
1: Tehát a 6. E-Színház Fesztiválon a budapesti Skizó Fukuyama után előadás is versenyez, úgyhogy látogassanak el a weboldalra, és szeptember 18-ától pedig szavazzanak, hogyha tehetik. Nagyon sok sikert kívánok nektek, rengeteg ötletet és rengeteg olyan dolgot, amit meg tudtok majd valósítani.
2: Rendben, köszönjük szépen!
1: A Múzsa Rovat mai vendége Sándor Dániel Máté rendező volt.

0: Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt, a Váci úton a városhatártól befelé, az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontok közelében, valamint a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál. Lezárták az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap 19 óráig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. A Rákóczi úton a Nagykörút közelében a Klauzál utcánál lezárják a befelé vezető sávokat szombaton várhatóan 6 és 18 óra között daruzás miatt. Sávelhúzással kifelé 2, befelé 1 sávban lehet haladni. Rendezvény miatt lezárják ma 9 órától a 11. kerületben a Műegyetem rakpartot a Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig, majd 20 órától vasárnap 16 óráig mindkét irányban lezárásra kell készülni. Ma 20 órától szombaton éjfélig a Budafoki utat is lezárják a Szent Gellért tér és a Csiki utca között. A 107-es és a 133-e autóbusz terelve közlekedik, több megállót áthelyeznek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Most pedig érkezzen egy programajánlat itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Heidenaum Eszterháza Fesztivál, különleges zenei élmények a Történelmi Kastélyban. Augusztus 28-a és szeptember 5-e között immár negyedik alkalommal rendezik meg a Heidenaum Eszterháza Fesztivált, Eszterháza történelmi helyszínén, a Haydn és az Eszterházi hercegek egykori otthonában. A fesztivál idén is különleges programokkal várja a közönséget, amelyek között opera, kamarazene, zenekari koncert és Bősze Ádám népszerű kastélysétája is helyet kap. A nyitóesten Haydn 1782-ben bemutatott Orlando Palladino című operánya csendül fel koncertszerű előadásban, a címszerepben Cyril Dubois. Augusztus 29-én az Eszterházi Kastély Apolló termében Schubert művei kerülnek a középpontba. Raúl Stefani bariton és Somlai Petra fortepiánó művész előadásában a zeneszerző utolsó B-dur szonátája, valamint a Winterreise hangzik el. A 24 dalból álló ciklusa a vándorlás, a magány és a belső utazás témáit járja körül, miközben a zene és a költészet egyaránt erőteljesen utala a halál gondolatára. A fesztivál másik kiemelt kamarazenei eseménye a szeptember 4-én lesz a Gringold Quartet koncert, szintén az Eszterházi Kastély Apolló termében. A világhírű 2008-ban Zürichben alakult vonós négyes Haydn három művét szólaltatja meg, az E-dur és a C-moll vonós négyest az Opus 17-es sorozatból, valamint az 1788-ban komponált Virtuóz C-dur vonós négyest az Opus 54-es ciklusban. A program egyszerre idézi fel Haydn Eszterházi korszakát és a későbbi, már nemzetközileg ünnepelt zeneszerző alakját. A fesztivál záró koncertjén Haydn és kortársainak műveit a világ kérű svájci basszus énekes és karmester Stephen McLeod vezényli. A programokat Bősze Ádám tematikus zenetörténeti sétája is kiegészíti, amely új perspektívából mutatja be a kastély és Haydn kapcsolatát. A Haydneum Eszterháza Fesztivál így a magas színvonalú régi zenei előadásokat egyedülálló módon kapcsolja össze azzal a történelmi környezettel, amely Haydn művészetének egyik legfontosabb helyszíne volt. Ha ellátogatnak bármelyik koncertre is, érezzék nagyon jól magukat.

0: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a nyitányt, amely most ebben a pillanatban a végéhez ért. Én a napi útravalóval köszönöm meg a figyelmüket, és kívánok további nagyon kellemes napot. Az elmúlt három órában Szerémi Nórát hallhatták.
1: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útravaló. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útravaló következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
0: A sportsiker önmagában nem ad semmit, de a világlátás az ember lelkét fölemeli.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobil app elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Kihirdették a felsőoktatási pót felvételi ponthatárait. Napos, száraz idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok az MTI híreivel. Felfüggesztették a mentést a kínai-nepáli határon egy újabb áradás veszélye miatt. A Botekoszi folyón kialakult természetes torlasz mögött a felgyülemlett víz elkezdett túlfolyni, és attól tartanak, hogy újabb áradat indulhat meg. A két nappal ezelőtti katasztrófát egy gleccserről lezúduló jég és törmelék lavina okozta. A természeti katasztrófának már csaknem 470 áldozata van, több mint 1400 embert még keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Itthon a Katolikus Caritas 2 millió forintos gyors segít állított össze és adománygyűjtést indított. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet is, a baptisták pedig megkezdték a helyszíni segítségnyújtás megszervezését, amelyhez várják a felajánlásokat. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Jelenlegi formájában megszűnik a Matthias Corvinus, a Battyányi Lajos és a Kék Bolygó Alapítvány. A miniszterelnökség tájékoztatta a 3 közérdekű vagyonkezelő alapítványt arról, hogy a feladataikat augusztus 31-től az állam veszi át. Az alapítványok több 100 milliárd forint értékű közvagyont kaptak az elmúlt években, de a mostani döntéssel megszűnik az állami vagyon feletti rendelkezésük. A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány törvénysértőnek tartja a döntést, ezért bírósághoz fordul. Kihirdették a felsőoktatási pót felvételi ponthatárait, amelyek már elérhetők a felvi.hu oldalon. A több mint 18 ezer jelentkezőből csaknem 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A legtöbb pót felvételiző a Debreceni Egyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE-re jutott be. A hivatalos besorolási döntést az e-felvételiben lehet megnézni, de a jelentkezők e-mailben is értesítést kap. A határozatot és a beiratkozás részleteit később az iskolák küldik el. Vasárnapig látogatható a Dolce Vita kiállítás a Nemzeti Galériában. A zárónapon hosszabb nyitvatartással este 7 óráig várják az érdeklődőket. A tárlaton 75 alkotó, csaknem 150 festménye, grafikája, fotója, szobra vagy régészeti lelete kapott helyet. Országszerte derült, száraz az idő, de jelentős mennyiségű szaharai por szűrheti a napsütést. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első kerületi vérmező a nevét a magyar jakobinus mozgalom vezére Martinovics Ignác és társai 1795-ös kivégzéséről kapta, akiknek a park Szél-Kálmán tér felüli végén emlékművet is állítottak. A név egyébként egy kicsit sem túlzás. Amikor Martinovics végignézte első társa kivégzését, állítólag elájult, ettől kezdve pedig alig tért magához. A vérpadhoz is úgy kellett odavonszolni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes, azaz piros metróvonal keleti végállomását az 1950-es évi kezdéskor még a Népstadion állomásra tervezték. A gödöllői hévet a föld alatt kéregvasútként a Népstadion állomásig építették volna ki, ahol közös peronokon lehetett volna a hévről közvetlenül a metróra átszállni. Ezek a peronok ma is megvannak, csak éppen a hév nem jött el idáig. A Népstadion állomás végállomásként történt tervezésére utal még ma is az a több vonatfordító és vonattároló vágány, melyek mellett most elszaladnak a szerelvények a Stadion és Pillangó utcai megállók között.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten a 19. század második feléig számtalan nyílt és fedett piac működött, megfelelő higiéniai és minőségi ellenőrzés nélkül. 1879-ben állt fel a Közélelmezési Bizottság annak érdekében, hogy tisztázza, hány csarnokra van szükség és pontosan hol. Ennek eredményeként a főváros 5 nagy befogadó képességű fedett piacot építetett, egymáshoz nagyon hasonló stílusban. Mind az 5-öt ugyanazon a napon, 1897. február 15-én nyitották meg. A Rákóczi téren, a Klauzál akkoriban István téren, a Hunyadi téren, a Hold utcában megnyílt csarnokok mellett a Vámház téren felépült központi vásárcsarnok lett a legfontosabb ilyen intézmény.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A középkor történetírói Aquincum romjait Szikambria mondabeli város romjainak vélték, melyet a legendák szerint Attila hun király alapított. A település létezését és helyét a mai napig számos vita övezi. Az elnevezés a népnyelvben is elterjedt, és még a 17. századi térképeken is fellelhető. Sőt, Tino Dilantos Sebestyén is említi Erdéli História című művében, Szikambria néven. Leírása alapján a Budát körülzáró törökök tábora közelében lehetett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Van olyan hely, ahová jól esik visszatérni, megállni, megpihenni és feltöltődni? Nekünk van. És önnek? A mobilján biztosan van egy ilyen hely. A Klasszik Rádió 92.1 telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bárhová indul. Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvadt tér és idő, és csak az azonnal és akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Újabb áradás veszélyezteti Nepált, ezért felfüggesztették a mentést. Vasárnap zárul a Nemzeti Galéria Dolce Vita kiállítása. Szaharai por szűri a napsütést. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Felfüggesztették a mentést a kínai-nepáli határon egy újabb áradás veszélye miatt. A Botekoszi folyón kialakult természetes torlasz mögött a felgyülemlett víz elkezdett túlfolyni, és attól tartanak, hogy újabb áradat indulhat meg. A két nappal ezelőtti katasztrófát egy gletscherről lezúduló jég- és törmeléklavina okozta. A természeti katasztrófának már csaknem 470 áldozata van, több mint 1400 embert még keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Meghalt 5. Harald norvég király. A 89 éves korában elhunyt uralkodót csaknem 2 hete ápolták kórházban bakteriális fertőzéssel. Harald 1991-ben édesapja 5. Olaf halála után lépett trónra. Polgári származású feleségével Szonyával 1968-ban kötött házasságot. A trónon fia Hókon herceg követi majd. Orosz dróntámadás ért egy logisztikai központot Kijev közelében. A Novaposta vállalat elosztó központja megsemmisült, de senki sem sérült meg. Zaporizsjában egy hipermarketet ért találat, ott civil áldozatai is vannak a légicsapásnak, közölték az ukrán hatóságok. Korábban az oroszok ugyancsak drónokkal támadtak egy Kijev megyei raktárkomplexumot, amelyben flamingó típusú nagy hatótávolságú manőverező repülőgépeket és rakétahajtómű üzemanyagot tároltak. Júliusban nőtt itthon a foglalkoztatás, de emelkedett a munkanélküliek száma is. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a múlt hónapban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, 29.000-rel több, mint júniusban. A munkanélküliek száma 8.000-rel 222.000-re, a munkanélküliségi ráta 0,1%-ponttal 4,5%-ra emelkedett. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait, amelyek már elérhetők a felvi.hu oldalon. A több mint 18.000 jelentkezőből csaknem 11.000-re jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A legtöbb pótfelvételiző a Debreceni Egyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE-re jutott be. Vasárnapig látogatható a Dolce Vita kiállítás a Nemzeti Galériában. A zárónapon hosszabb nyitvatartással este 7 óráig várják az érdeklődőket. A tárlaton 75 alkotó, csaknem 150 festménye, grafikája, fotója, szobra vagy régészeti lelete kapott helyet. Az ország nagy részén napos, fátyol felhős az idő, eső nem lesz. A sok napsütést nagy mennyiségű szaharai por szűri meg. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1848-49-es szabadságharc után eleinte a nemesség körében terjedtek el a spiritizmus tanai, hiszen a főrendek gyakrabban érintkeztek a külfölddel, és színházba is ők jártak sűrűbben. Így például a saját szemükkel láthatták Louis Berger német színész spiritista bemutatóját a Pesti Német Színházban. Az 50-es évek közepén már megjelentek a tiltó rendelkezések. Pest megye több területén is betiltották az asztaltáncoltatás művelését, a gyermekek idegeinek károsodása miatt, sőt, a tanítókat is eltiltották attól, hogy az iskolákban részt vegyenek ilyen gyanús manipulációkban. Nem sokkal később a Pesti Napló pedig beszámolt arról, hogy egy kislány érintése nyomán a Lánchíd egyik kőoroszlánja megmozdult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A szennyvíz és a csapadék elvezetésére Pesten már a reformkorban is léteztek fedett csatornák, elsősorban a főbb belvárosi utak mentén. Ezek azonban minden tervszerűség és rendszer nélkül épültek, tartalmuk pedig közvetlenül a Dunába ömlött. Ám oda is csak akkor, ha elég alacsony volt a vízállás. Amikor magas volt a folyó, a szennyvíz visszatorlódott a kanálisba, és el kellett tömíteni azok torkolatát. Ahol nem volt csatorna, például az igen sűrűn lakott és forgalmas Király utcában, a szennyvíz a nyílt kövezeten folydogált. Az összefüggő csatornahálózat első tervei a városegyesítés idején születtek. A tervezés és az előkészítés azonban annyira elhúzódott, hogy csak 1891-1906 között épült ki a belső területeket lefedő hálózat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Campona Áruház Budatétényben a Jókai Mór utca és a Lépcsős utca busz megállók közelében épült fel a Nagy Tétényi út mentén. A gödröket 1995-ben kezdték el kiásni. Végül az építkezés 1997-ben körülbelül fél évre leállt. Az átadással is csúsztak, mely végül 1999-ben történt meg. Az áruház másfél évig Budapest legnagyobb bevásárlóközpontja volt, melyben 160 üzlet található. Ezeken kívül étterem és egy mozi is van, valamint itt található a Tropikárium nevű állatkert is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ELTE-n az oktatás nyelve 1844-ig a latin volt. Ekkor vezették be a magyar nyelv állami használatát. A neoabszolutizmus idején valójában németesítő célzattal, de hasznos reformokat vezettek be. Többek között a teológiai karból egyenjogosították a bölcsészeti fakultást. Az 1867-es kiegyezés után kezdődött az egyetem történetének legintenzívebben fejlődő szakasza. A századfordulóra a világ 15 legjelentősebb egyeteme közé került. Nők 1895 óta iratkozhatnak be az egyetemre. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Színházi Fesztivál 18 izgalmas előadással online a Nappaliból. Szeptember 18-ától 10 estén át népszerű vidéki és fővárosi színházak produkciói az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az Elszínház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Magyarország újra működőképes lett, jelentette ki a miniszterelnök. Meghalt 5. Harald norvég király, szaharai por szűri a napsütést. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A Tisza 107 napja tartó kormányzása óta Magyarország újra működőképes lett, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában azt mondta, nem állítja, hogy minden problémát sikerült eddig megoldani, de továbbra is dolgozni fognak azon, ahol hibát találnak, azt kijavítják, és ahol az állam évek óta nem végezte el a dolgát, azt el fogják végezni. Felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt arról tájékoztatott, hogy a tisztséget eddig betöltő Vikon Kál Norbert Miklós helyére Durai Gábor Zoltánt, az intézmény kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezi ki. A tárcavezető szerint a cél, hogy a Honvéd Kórház egyszerre legyen kiemelkedő civil centrum kórház és a magyar honvéd egészségügy meghatározó bázisa. Júliusban nőtt a foglalkoztatás, de emelkedett a munkanélküliek száma is. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a múlt hónapban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, 29.000-rel több, mint júniusban. A munkanélküliek száma 8.000-rel 222.000-re, a munkanélküliségi ráta 0,1% ponttal 4,5%-ra emelkedett. Felfüggesztették a mentést a kínai-nepáli határon egy újabb áradás veszélye miatt. A Botekoszi folyón kialakult természetes torlasz mögött a felgyülemlett víz elkezdett túlfolyni, és attól tartanak, hogy újabb áradat indulhat meg. A természeti katasztrófának már csaknem 500 áldozata van, több mint 1400 embert még keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Meghalt a norvég király. 5. Haraldot csaknem 2 hete ápolták kórházban bakteriális fertőzéssel, 89 éves volt. 1991-ben édesapja 5. Olaf halála után lépett trónra, polgári származású feleségével, Szonyával 1968-ban kötött házasságot. Reformpártiként a királyi ház megújítójaként lett ismert, a norvégok körében népszerű volt. Utódja azonnali hatállyal a fia lett, 8. Hákon névem. Értékes nyakéket loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. A több száz gyémánttal díszített 4,3 millió eurót érő királyi nyaklánc egy nyár elején nyílt luxus ékszer kiállításon szerepelt. A tettesek tegnap a látogatók között elvegyülve a nyitvatartási idő alatt lopták el az összesen 200 karátos darabot. Az ország nagy részén napos, fátyol felhős, az idő eső nem lesz. A sok napsütést nagy mennyiségű szaharai por szűri meg. Néhol megélénkül, a Dunántúl északi felén időnként megerősödik a szél. Délután 29-36, késő este 20-27 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az alagút teljesen csak 1858 után készült el. Ekkorra Clark Ádám már csak kisebb munkákat vállalt, mert visszavonult és a családjának élt. Az alagút kapuzatait Reiter Ferenc, a budapesti rakpartok kiépítője fejezte be, feltehetőleg az angol mérnök korábbi tervei alapján. A helytartó tanács lemondott a vasrácsokról, a Dunai kapuzat pedig egyszerű, nemes vonal vezetésével Pest-Buda díszévé vált. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest 22. kerületében lévő Angeli utca nevét sokan angol eredetűnek tartják, és Angeliként is emlegetik. Holott dr. Angeli Lambert magyar kertészmérnökről kapta a nevét. Paprika nemesítésben a legnagyobb eredménye a csípősségmentes fehér paprika, az úgynevezett cecei fajta létrehozása volt, amit tévé, azaz töltenivaló paprikaként is ismerünk. További fajtákat is nemesített, neki köszönhetően lett világhírű a magyar édes fehér paprika. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi téri ortodox templom építésekor a mester az ikonosztáz leghangsúlyosabb részére eredetileg egy galambpárt faragott. A két madár a templom építő két nép, a vlachok, azaz románok, illetve a görögök békés egymás mellett élését volt hivatott szimbolizálni. 1803-ban a budai püspök felszólalt ellene, mivel a keleti egyház tiltott minden figurális ábrázolást a templomokban, mert azokat bálványoknak tartotta. A béke galambpár ügye ezután évekig tartó vitába torkollott, ezzel pont ellentétes hatást eredményezve a két népcsoport között. A galambügy a vlahok és görögök közti ellenségeskedés kirobbantójává vált. A galambokat végül 1806-ban eltávolították, ez pedig évekre megmérgezte a két csoport hangulatát. Az utcában egy textilkereskedő a galambügytől megikletve cégéreként fehér galambot festetett. A ma is létező Galamb utca erről kapta a nevét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Sokszor mondjuk pestiesen szólva. Valóban, egy nagyvárosnak megvan a maga szlengje, egyes kifejezések azonban már eltűnőben vannak. Bablevesnek hívták a hajnalban nyitó kocsmákat. A reggel záró mulatókból kitessékelt vendégek részére itt bablevest és más laktató ételeket szolgáltak fel. A csöngetős mozik a 30-as években üzemeltek, amikor a filmeket több részletben vetítették. Ezekben a zugmozikban a gyakori szüneteket előzetesen csengővel jelezték, hogy a hirtelen kivilágítás ne hozza kellemetlen helyzetbe az összebújt szerelmes párokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Adiliget a második kerületben található. Területe a 17. századtól a Vattai család birtoka volt, tőlük örökölte a benősült Teleki, majd Tisza család. Az 1920-as években kezdődött a családi házas telep kialakítása, amit Tisza Istvánról neveztek el. Ezt a részt egykor tölgyerdő borította, ezekből a fákból sok megmaradt a kertekben, illetve az utcák mentén. A legenda szerint a területet azért nevezték el végül Ady Endréről, mert a költő szeretett a közeli, hűvösvölgyi Balázs vendéglőben étkezni. Bronz portrészobra a Kis István alkotása, a városrész központjában áll. Adiliget 1950-ig Nagykovácsihoz tartozott, ezután csatolták a fővároshoz.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobil app elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Tisza kormány első 107 napját értékelte a miniszterelnök. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. Marad a napos, fátyol felhős idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A Tisza 107 napja tartó kormányzása óta Magyarország újra működőképes lett, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában az eddigi eredmények közül kiemelte a rendeleti kormányzás és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését, a közmédia átalakítását, a több mint 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalát, valamint az értelmetlen állami kiadások visszafogását. Jövő szerdán Budapesten találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel az uniós tagországok vezetőit tömörítő európai tanácselnöke. António Costa uniós körútján felkeresi a tagállamok többségét, hogy a tagországok vezetőivel tárgyaljon, egyebek közt az Európai Unió következő hosszú távú költségvetéséről. Meghalt a norvég király. 5. Haraldot csaknem 2 hete ápolták kórházban bakteriális fertőzéssel, 89 éves volt. A királyi palota előtt ezrek gyűltek össze, hogy emlékezzenek a reformpártiként ismert népszerű uralkodóra. 5. Harald 1991-ben édesapja 5. Uláv halála után lépett trónra. Utódja azonnali hatállyal a fia lett, 8. Hákon névem. Baka András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezte ki a norvég királyi családnak és a gyászoló norvég nemzetnek. Már több mint 500 áldozata van a kínai-nepáli határon történt természeti csapásnak. 2 nappal ezelőtt egy gleccserről lezúduló jég- és törmeléklavina mindent elsöpört, ami az útjába akadt. A mentést ma felfüggesztették, mert újabb áradástól tartanak. Még több mint 1400 embert keresnek, az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Segítséget kapnak itthon a pedagógusok az anafilaxiás, allergiás gyermekek ellátásához. Az oktatási és gyermekügyi miniszter elmondta, hogy jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktató videó és egy gyakorlati segédlet áll az intézmények rendelkezésére. Lannert Judit megjegyezte, az új tanév előtt már most lehetőség van arra, hogy a tanárok, tanítók felkészülhessenek a feladatra, és tudják, mit kell tenni, ha anafilaxiás allergiával élő gyermek érkezik az intézménybe. Szemléletformáló, interaktív előadásokkal egybekötött túrákat szervez mától a Gemenci Erdőgazdaság. Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében a kirándulók meghallgathatják a szarvasbikák bőgését. A vezetett séták a Pörbölyi Ökoturisztikai Központból indulnak. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnaltól néhol előfordulhat zápor, zivatar, a szél megélénkül. Éjszaka 16-23, holnap napközben 28-34 fokra számíthatunk, délkeleten lesz melegebb. A Balaton 24, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az alagút Clark Ádám tér felüli végén található a Lánchíd hídmesterének szolgálati lakása. Az alagút déli oldalán járda fut végig, ennek használata azonban a gyalogosoknak nem ajánlott az autók keltette zaj és a levegő szennyezettsége miatt. Erre az ott kifüggesztett tábla is felhívja a figyelmet. Az alagút keleti kijáratának tetején szintén tábla figyelmeztette az embereket arra, hogy a kapuzat tetején korábban felállított drótkerítésen kívülre kimászni tilos. 2013-ban felújították az alagút kapuzatának tetejét, és új korlátot is építettek a halálos balesetek megakadályozására, mely városképileg is illeszkedik a környezetbe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az úszómesterek először a 19. század elején jelennek meg, ekkor ugyanis a Dunára épített uszodák működnek Márpesten. A budapesti gyógyfürdők növekvő népszerűsége miatt az 1930-as években megkezdődött a fürdősök képzése is. Az első tanfolyam 150 hallgatóval indult. Kiadták a fürdősök kézikönyvét, mely tartalmaz orvosi ismereteket, masszázsra, bőrápolásra vonatkozó részeket, az első segélynyújtás szabályait, sőt, külön kitér a fürdősök öltözködésére is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyugati Pályaudvar központi épületében alakították ki Ferenc József császár és felesége Erzsébet királyné számára a királyi várótermet. Akkoriban a vasúttársaságok az uralkodók és kíséretük számára a speciális vasúti kocsik mellett egyedi várótermeket is építettek. Az uralkodói váró három főhelyiségből áll. A gazdagon díszített fogadóterem, az Erzsébet terem Sziszi szobája, valamint a királyi tárgyaló. Ezeket egészítik ki a mellékhelyiségek és a nyári kert. Ma a királyi váró csak különleges alkalmakkor látogatható, mint amilyen például a múzeumok éjszakája, de itt várhatják az indulást a MÁV Nosztalgia egyes élményvonatainak vendégei is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ét az 1713-ban született Rádai Gedeonról kapta, aki amellett, hogy politikus, költő és műfordító volt, híres műgyűjtőként is tevékenykedett, előkészítve a magyarországi felvilágosodást. Irodalom iránti szeretetéből fakadóan hihetetlenül változatos könyvgyűjteményt halmozott fel, amelynek darabjait szívesen adta kölcsön az érdeklődőknek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Ma este vígjáték, holnap dráma. Szeptember 18-ától 10 estén át minden nap más színházi élmény. 18 sikerdarab filmre adaptált produkciója közül válogathat az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a napos, fátyolfelhős idő. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Már több mint 500 áldozata van a kínai-nepáli határon történt természeti csapásnak. Két nappal ezelőtt egy gleccserről lezúduló jég- és törmeléklavina mindent elsöpört, ami az útjába akadt. A mentést ma felfüggesztették, mert újabb áradástól tartanak. Még több mint 1400 embert keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi, köztük 3 magyar. Meghalt a norvég király, 5. Haraldot csaknem 2 hete ápolták kórházban bakteriális fertőzéssel, 89 éves volt. 5. Harald 1991-ben édesapja, 5. Olaf halála után lépett trónra. Utódja azonnali hatállyal a fia lett, 8. Hákon néven. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. A két vezető megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A jelöltek kiválasztásában és a szavazáson a Fidesz nem vett részt. A Fidesz frakció az Alkotmánybírósághoz fordul az MVVH ügyében. Az ellenzéki frakció Tisza AVH-nak nevezte a hivatalt, és politikai komisszárnak a szervezet megválasztott elnökét. Segítséget kapnak a pedagógusok az anafilaxiás, allergiás gyermekek ellátásához. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter elmondta, hogy jelenleg ingyenes online képzés, gyakorlati oktató videó és egy gyakorlati segédlet áll az intézmények rendelkezésére. Idén csaknem 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a Katolikus Karitas bentlakásos és napközis táboraiban. Emellett a szervezet által támogatott 22 felzárkózó településen, Borsodban, Hevesben és az Ormánságban tematikus élménynapok várták az ott élő fiatalokat. A cél az volt, hogy a gyerekek számára a pihenés mellett kulturális, közösségi, fejlesztő és lelki élményeket nyújtsanak. Folytatódik a napos, fátyolfelhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnaltól néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül, éjszaka 16-23, holnap napközben 28-34 fokra számíthatunk. A Balaton 24, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1911. márciusában megalakult a Vas és Fémmunkások Sportklubja, a Vasas. A 40-es években a kommunista párt tervében egy munkásklub kiemelt támogatása szerepelt, a választás a Vasasra esett. 1956-ban közép-európai kupát nyertek, a Népstadionban 100 000 néző előtt lejátszott mérkőzésen 9-2-re verték az osztrák Rapid Wient. A Vasas futballcsapatának aranykora az 50-es-60-as években jött el, amikor sorra nyerték a bajnokságokat. A sikerkovács edző Illovszky Rudolf volt, aki korábban 270 alkalommal lépett pályára a klub színeiben. Neve egybefort a Vasassal. A klub már életében az angyalföldi legendáról nevezte el a Fáy utcai stadiont, szobrát pedig 2019-ben avatták fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarországon a 19. század végén jöttek létre az első bentlakásos intézetek a látássérültek ellátására. 1899-ben alapították meg Zsófia Habsburg főhercegasszony védnökségével a Vakok Országos Nevelő és Tanintézetét. Az intézet épülete 1904-re épült fel a Hermina úton, a Városliget közvetlen szomszédságában. Különös hangsúlyt kapott a tervezés során, hogy a vak gyermekek számára elkészítették a homlokzat részletes makettjét, minden díszítés kitapogathatóságával. Az intézmény az udvarra telepített műhelyében munkát is kínált a látássérülteknek, kosár és gyékenyfonásra, illetve kefekötésre nyílt mód a bentlakók számára. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az FTC címerét egykori játékosa Manno Miltiades tervezte 1928-ban, és abban már szerepelt a turulmadár. A sas csak a későbbiekben lett a klub kabala állata. A görög származású Miltiades karikaturistaként, festőként és szobrászként is dolgozott, jó nevet szerezve a szakmában. Futballistaként 1901-ben 17 gólt lőtt 6 mérkőzésen, ami azóta is rekord. Nyert még bajnokságot futásban, kerékpárban, gyorskorcsolyában, evezősként pedig részt vett a stockholmi olimpián. Az első világháborúba honvéd huszárként vonult be, többször megsebesült. Hazatérve felépült, de visszavonult a versenyzéstől. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 13. kerület egyik városrészét lőportárdűlőnek nevezik, hiszen a 20. század elejéig kizárólag katonai célokra használták. Ennek több utcanévtábla is őrzi az emlékét, például Csata utca, Üteg utca, Tüzér utca és Lőportár utca. A hadászati múlt visszaköszön a Kartács utca nevében is. A kartács egy elavult tüzérségi lövedékfajta, amely vékony dobozba vagy zsákba csomagolt golyókból állt. Hatása hasonló a repeszgránátéhoz, mivel kilövéskor a csomag kirepett, és a töltények szétrepültek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Van olyan hely, ahová jól esik visszatérni, megállni, megpihenni és feltöltődni? Nekünk van. És önnek? A mobilján biztosan van egy ilyen hely. A Klasszik Rádió 92.1 telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bárhová indul. Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvadt tér és idő, és csak az azonnal is akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a napos, fátyolfelhős idő, tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Már csaknem 550 halálos áldozata van a kínai-nepáli határon történt természeti csapásnak. A több száz eltűnt között három magyar is van. Két nappal ezelőtt egy leccserről lezúduló jég és törmeléklavina söpört el mindent, ami az útjába akadt. A segélyszervezetek szerint több mint 90 ezer ember érintett. A helyiek további áradástól tartanak, emiatt a mentést is felfüggesztették. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. A két vezető megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Magyar Péter visszautasítja, hogy a Tisza paktumot kötött volna a Fidesszel arról, hogy kit választanak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. A miniszterelnök azt mondta, hogy amennyiben az országgyűlés tiszás többsége nem szavazta volna meg Unger Annát az MVVH elnökének, akkor lehet, hogy örökre lekerül a napirendről a hivatal működése. A Fidesz frakció az Alkotmánybírósághoz fordul a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal ügyében. Dróntalálat miatt süllyedhetett el tegnap este a Fekete-tenger román gazdasági övezetében kigyulladt kereskedelmi hajó. Egy bukaresti hírportálnak a tengerészek szakszervezeti elnöke azt mondta, a tűz gyors elterjedése gyújtóanyagot tartalmazó, úgynevezett sárkány drón becsapódására utal. A dominikai zászló alatt élelmiszert szállító hajó 12 fős személyzetét sikerült kimenteni a vízből, egyiküket sérülések miatt kórházba vitték. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz karácsonyig a római Kolosseum és környéke. Az olasz főváros történelmi központjában az ott élők és a turisták védelmében rendelték el az intézkedést. A Fórum Románum régészeti parkjában és a Kapitólium dombján is több rendőr lesz az utcákon. Folytatódik a napos, fátyolfelhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnaltól néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül, éjszaka 16-23, holnap napközben 28-34 fokra számíthatunk. A Balaton 24, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
0: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
2: Kellemes péntek délutánt kívánok, üdvözlöm Önöket, nézzük is a mai kínálatot. Hamarosan az Impresszió rovatban Deák Dánielt hallhatják, a Friss Hús Filmfesztivál vezetőjét. Ma délután jelentkezik otthonról hoztam rovatunk is dr. Takácsi Nagy Zoltánnal, aki sugárterápiás szakorvos és klinikai onkológus. 5 és 6 óra között pedig velünk lesz Bakos Réka, az Óhazából az Új Világba program igazgatója, és Szabóné Rácz Éva, a Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltára, Gazdasági Levéltár osztály munkatársa. Egyébként mindketten családfa kutatók. Most pedig az Intermezzóban Boccherini G-dur Gordonka versenyének harmadik tétele következik.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Ez az Intermezzo, a vonalban Deák Dániel, a Friss Hús Filmfesztivál igazgatója. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, én is szeretettel köszöntelek téged és a hallgatókat is.
1: Évről évre beszélgetünk, és most úgy érzem, hogy nagyon fontos mérföldkőhöz érkeztetek, hiszen újabb rangos nemzetközi elismerést kapott a Friss Hús, a Brit Film és Televíziós Akadémia, ugye a BAFTA július 22-én bejelentette, hogy a fesztivál felkerült a kvalifikáló fesztiválok listájára. Tehát ezzel voltak éppen ti lettetek az első magyar filmfesztivál, amely megszerezte ezt a minősítést.
2: Így van, és nagyon büszkék vagyunk rá. Valóban Magyarországról, a magyarországi fesztiválok közül ez nekünk sikerült elsőként, és voltak éppen ezzel folytatjuk azt az utat, amit megkezdtünk azzal, hogy 2024-ben, tehát két évvel ezelőtt megszereztük az Oscar kvalifikáló minősítés, tehát a nálunk nyertes filmek azok versenybe szállhatnak az Oscar-díjért. Ennek tulajdonképpen egy következő állomása az, hogy a Brit Televíziós és Filmakadémia is felfigyelt ránk, és a Friss Húson szereplő brit vagy brit vonatkozású filmek ringbe szállhatnak azért, hogy a BAFTA díjat megnyerjék. A BAFTA díjról azt kell tudni, hogy az Oscar és az Európa filmdíj után, hát nem túlzás azt mondani, hogy talán ez a harmadik legrangosabb filmdíja a világon, és ahogy említetted is, ezt elég kevés fesztivál kapja meg ezt a rangot, hogy erre a díjra jelölhessen filmeket. Összesen kb. 30 fesztivál van a világon, amelyik ezt megszerezte, tehát egy eléggé szűk elit klubba léptünk ezzel be.
1: Gratulálok hozzá!
2: Köszönjük!
1: Milyen lehetőséget jelent ez számotokra a jövőben?
2: Nekünk az a missziónk egyik fele, hogy a magyar filmeknek minél jobb megjelenési lehetőséget adjunk, és minden inkább föltegyük a hazai meg a nemzetközi filmes térképre a magyar filmes tehetségek munkáit. Mondom, ez az egyik része a missziónak. A másik pedig az, hogy minél több jó filmet hozzunk Magyarországra, és Magyarországot minél inkább bekapcsoljuk a filmes vérkeringésbe. És ezt az utóbbi célt szolgálja ez a BAFTA kvalifikációs lehetőség. Ez azt jelenti, hogy egyrészt a evidens módon a brit filmesek sokkal jobban fognak ránk figyelni, illetve hát azt kell tudni a brit filmiparról, hogy elképesztően szerteágazó együttműködésekben készülnek ott a filmek, tehát nem csak azok a filmek kerülhetnek így a Friss Hús által a BAFTA közelébe, amik kifejezetten mondjuk angol, skót vagy mondjuk velszi filmek lennének, hanem elképesztően sok filmben feltűnnek brit tehetségek, és ezáltal az ő munkáik is érdemesek lehetnek erre, tehát sokkal több nemzetközi filmet vonzunk be, és sokkal több olyan filmet, ami nagyon rangosnak és élvonalbelinek számít a nemzetközi filmes termésből, tehát röviden összefoglalva sokkal több jó külföldi film fog hozzánk befutni ezáltal.
1: Hát ugyanakkor a magyar rövidfilmek nemzetközi láthatósága is jelentősen nő.
2: Így van. Tehát minden ilyennek van egy olyan közvetlen vagy mellékhatása, hogy a magyar filmesekre is sokkal jobban figyelnek. Ugye az egy már egy számokkal is igazolható fejlemény a Friss Hús tevékenysége nyomán, hogy a magyar rövidfilmek sokkal több fesztiválra jutnak el az utóbbi években, sokkal nagyobb nemzetközi visszhangot váltanak ki, és hát ez is tovább fogja erősíteni ezt a már elindult folyamatot.
1: És akkor jöjjön egy aktualitás, hogy a Friss Hús 2027-es kiadására már megnyílt a nevezés.
2: Ugye? Így van. Igen.
1: Nem sokáig, augusztus 2-ig lehet jelentkezni kedvezményesen.
2: Így van, tehát több hullámban indítjuk a jelentkezést, és most az első hullám az a, hát ahogy ezt mondjuk a fesztivál bérleteknél, jegyeknél, meg egyéb ilyen típusú kampányoknál szokás, itt nyilván ilyenkor lehet a legolcsóbban, legkedvezményesebben nevezni, tehát akinek már most ott van az asztalfiókban a filmje, az ne habozzon, hanem küldje be hozzánk. De hát még utána ősszel, november végéig még lehet nevezni, csak hát ugye egyre drágább lesz, meg egyre, hát az is hozzátartozik egy emberi rész, vagy egy kis kulisszatitok, hogy azért rengeteg filmet kell megnéznünk, és nagyon örülünk neki, hogyha ezeket minél hamarabb meg tudjuk nézni, mert egyre fáradtabb szemmel nézzük őket. Nyilván professzionális módon és gondosan meg fogjuk őket, végig fogjuk őket nézni, de nagyon örülünk neki, hogyha még így a nyári friss szemünkkel tudunk minél több új filmet látni.
1: Úgyhogy érdemes összekapnia magát annak, aki nevezni szeretne.
2: Így van, igen, igen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hát kitartást kívánok, erős szemeket, majd a fesztivál nevezett filmek megnézéséhez, és hát ez óriási hír azért, ami veletek történt, a BAFTA kvalifikáció.
2: Nagyon szépen köszönjük az érdeklődést, és várjuk a filmeket.
1: És aztán jelentkezi, jó, hogy éppen hol tartotok, úgyhogy beszélünk még a...
2: Így van. Nagyon köszi, hogy hívtál, és majd, hogyha lesz bármi újdonság, akkor szólunk, és akkor nagyon örülünk neki, ha bármikor beszélhetünk.
1: Ez így lesz. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is.
1: Deák Dániel, a Friss Hús Filmfesztivál igazgatója volt a vendégem itt az Intermezzo-ban.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Szeptember 2. szerdáján a Budavári Palotában indul a 35. Budapest Borfesztivál. A 4 nap során a több ezer hazai bor mellett az amerikai kontinens borkultúrája kerül fókuszba, így Kalifornia ízeit és az Andok kincseit is meg lehet kóstolni. A fesztiválon a Vinagóra Borkaszinó is várja a látogatókat, ahol játékos formában lehet próbára tenni a borismeretet és az érzékeket. Az igényes gasztronómiai kínálatot szakmai programok is kiegészítik, esténként pedig jazz, blues, pop, folk és country koncertek, valamint DJ-k gondoskodnak majd a hangulatról. Szombaton különleges Schubert est várja a közönséget az Eszterházi kastélyban, a 4. Haydn-Neum Eszterháza fesztivál keretében. A koncert első részében a zeneszerző utolsó 1828-ban komponált B-dur zongoraszonátája hangzik el Somlai Petra fortepiano játékával. Ezt követi Schubert egyik legmegrendítőbb alkotása, a Winterreise, vagyis téli utazás, melyet a fiatal holland bariton Raoul Stefani ad elő. A 24 dalból álló ciklus egy vándorút állomásain keresztül a természet mellett mutatja meg az ember belső világát, magányát és veszteségeit. A két mű különösen erős párbeszédet alkot, hiszen mindkettő Schubert életének utolsó időszakában született, és a halál gondolata is erőteljesen jelen van bennük. A Verőcei Gorka Múzeumban nyílt meg Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit, melyekben a játékos, mesebeli formák, illetve a szimbolikus jelentéstartalmak egységet alkotnak. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények, illetve életfák segítségével. Ez a Klasszik Rádió 92.1.
1: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-gel és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: otthonról hoztam. Ügyes-bajos családi dolgaink a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Takácsi Nagy Zoltán, sugárterápiás szakorvos és klinikai onkológus. Az emlődaganatoknak milyen terápiája van?
2: Az emlődaganatoknál alapvetően ugye három modalitás jön szóba, a klasszikusan a műtét, a sugárterápia és a gyógyszeres kezelés. Ugye a gyógyszeres kezelés az számos dolgot jelent már, egyrészt a kemoterápiát, a célzott kezelést vagy biológiai terápiát, a hormonterápiát és az immunterápiát. Általában azt mondhatjuk, hogyha valakinek van egy emlődaganata, az esetek jelentős részében műtéttel kezdődik a kezelés. Ez lehet egy emlő megtartó műtét, vagy ha a daganat nagy, akkor az egész emlő eltávolítását kell javasolni. Számos esetben most már, hogyha a daganat például úgynevezett triplet negatív, tehát ez azt jelenti, hogy nem hormonérzékeny daganat, illetőleg nincsenek a sejtfelszínén olyan növekedési faktor receptorok, ilyen kis antennácskák, ez úgy nevezik, hogy HER2 negatív, tehát nem érzékeny ezekre a terápiákra, akkor immunterápiával, illetve kemoterápiával indítják a kezelést. A másik eltérés, amikor szintén nem műtét az elsődleges, hogyha az adott daganat úgynevezett ezek a növekedési faktor receptornak nevezett HER2 receptorok vannak a felszínén, nagy számban, akkor egyrészt kemoterápiát kell kombinálni olyan célzott biológiai terápiával, ami mintegy, hogyha ezeket úgy képzeljük el, ezeket az antennácskákat, mint antigén, az ellen egy ellenanyagot, mint antitestet adunk, és ebben kombináljuk a kezelést.
1: Ez egy protokoll?
2: Igen, gyakorlatilag protokollok alapján, tehát a minden daganat kezelésénél vannak irányelvek. Ezekhez az irányelvekhez azért kell ragaszkodni, mert megvannak azok a feltételek, amik alapján az orvos tudja, hogy az adott betegségnél, amiket pont itt elmondtam, hogy hormonérzékeny, vagy nem hormonérzékeny, hogy van ez a HER2 receptor, vagy se nem hormonérzékeny, se nincs ez a HER2 receptor, mert egész más terápiákat kell alkalmazni. És nem csak itt, hanem más daganatoknál is, hiszen hogyha ezek az irányvonalak, ezek az ajánlások, ezek több, azt mondhatom, hogy 100 000 vagy milliós betegek feldolgozásai, klinikai vizsgálatok alapján lettek így eldöntve, hiszen ezekkel tudjuk a legjobb eredményt elérni, hiszen az a célunk, hogy daganatmentessé, tünetmentessé, illetőleg tegyük a beteget és panaszmentessé. De ahhoz, hogy a túlélést javítsuk, ahhoz megfelelő kezeléseket kell alkalmaznunk.
1: Mekkora a kiújulás esélye?
2: Hát ez változó. Itt ugye azt is kell venni, hogy egy korai kedvező prognózisú, tehát egy hormonérzékeny, ilyen úgynevezett HER2 receptor

0: nem tartalmazó daganatnál sokkal jobb a prognózis, mint például egy agresszívabb hormon kezelése nem érzékeny daganatnál, vagy HER2 pozitív daganatnál. Persze itt is már nem kell senkinek elkeseríteni, újabb és újabb terápiás lehetőségek kerülnek szóba, de egy hormonérzékeny daganatnál azért könnyebb a kezelés, mert számos olyan beavatkozási lehetőség és számos olyan készítmény áll a rendelkezésünkre, amivel be tudunk avatkozni. Ez egy újdonság például most, a korábban ezeknél a hormonra nem érzékeny és HER2 kezelés, HER2 ellenes kezelést sem fogékony daganatoknál, ezeknél a triplet negatív daganatoknál, hogy megjelent az immunterápia, ami forradalmasította most ezeknek a daganatoknak a kezelését.
1: Ez miben nyilvánul meg, hogyan zajlik az immunterápia? Mi a jelentősége, mi a lényege?
0: Hát úgy, hogy a szervezetnek gyakorlatilag az immunrendszerét stimuláljuk, ezáltal az immunrendszer úgy tudja fölismerni ezeket a daganat sejteket, hogy el tudja pusztítani őket. És korábban, mivel kiesett ez a kezelés, így csak kemoterápiát tudtunk adni, de ezek az újabb vizsgálatok azt igazolták, hogy az immunterápiával kiegészítve a kezelést jelentősen javítja ezeknek a betegeknek már a túlélését.
1: Tehát gyakorlatilag az immunterápia abban játszik szerepet, hogy a szervezet önmaga győzze le a daganatot, én ezt jól értem? Tehát, hogy ebben nyújt segédkezet?
0: Bizonyos mértékben igen, de itt természetesen olyan anyagot adunk, amik be tudnak úgy avatkozni az immunrendszerbe, inkább így mondom, mert ott is vannak bizonyos célpontok, targetek, hogy jobb eredményt tudjunk elérni.
1: Aha. Köszönöm szépen. Vendégem dr. Takácsi Nagy Zoltán, sugárterápiás szakorvos, klinikai onkológus.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Színházi Fesztivál 18 izgalmas előadással online a Nappaliból. Szeptember 18-ától 10 estén át népszerű vidéki és fővárosi színházak produkciói az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók. Részletek és jegyvásárlás az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a napos, fátyol felhős idő. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Szeptember közepétől csökken a tűzifa áfája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE társadalomtudományi karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. A két vezető megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz frakció az Alkotmánybírósághoz fordul a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal ügyében. Megszavazta az országgyűlés, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A szeptember közepén életbe lépő rendelkezésről Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az áfa csökkentés a szociálisan rászoruló háztartásokat, továbbá azon 1,5 millió lakost is hatékonyan támogatja, akiknek a rezsicsökkentés sosem jelentett valódi segítséget. Számítások szerint akár évi 110 000 forintos megtakarítást is jelenthet az intézkedés, melynek költségvetési hatása idén 15-17 milliárd, míg jövőre 23-26 milliárd forint lesz. Dróntalálat miatt süllyedhetett el tegnap este a Fekete-tenger román gazdasági övezetében kigyulladt kereskedelmi hajó. Egy bukaresti hírportálnak a tengerészek szakszervezeti elnöke azt mondta, a tűz gyors elterjedése gyújtóanyagot tartalmazó, úgynevezett sárkány drón becsapódására utal. A dominikai zászló alatt élelmiszert szállító hajó 12 fős személyzetét sikerült kimenteni a vízből, egyiküket sérülések miatt kórházba vitték. Az ukrajnai áruraktárak mintegy 90%-a megsemmisült orosz csapások miatt, közölte az ukrán agrárminiszter. Tarasz Viszocki ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti azt, hogy az ukránok élelmiszer nélkül maradnak, de az ukrán logisztikai infrastruktúra elleni támadások hatással lehetnek az üzletekben elérhető termékválasztékra. Európa egyetlen ifjúsági zsinagógájaként nyílik újra a Dezsőfi utcai imaház. Csaknem egy évtizednyi zárvatartás után jövő vasárnap nyitja meg kapuit a teljes körűen felújított Terézvárosi egyházi létesítmény. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnaltól néhol előfordulhat zápor, zivatar, a szél megélénkül, éjszaka 16-23, holnap napközben 28-34 fokra számíthatunk.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! Budapesten erős a forgalom a Margit körúton mindkét irányban, a Széll Kálmán tér környékén, az Alkotás utcában kifelé a déli pályaudvarnál, valamint a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve. Lassú a haladás a Pesti alsórakparton a Margit hídtól délre, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, illetve a Károly körúton az Asztória felé. Telítettek a sávok a Soroksári úton kifelé a Rákóczi híd előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, továbbá a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Rendezvény miatt lezárták a Műegyetem rakpartot délfelé a Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig, majd 20 órától vasárnap 16 óráig mindkét irányban lezárásra kell készülni. Ma 20 órától szombat éjfélig a Budafoki utat is lezárják a Szent Gellért tér és a Csíki utca között. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Lezárták az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap 19 óráig, az érintett BKK autóbuszok itt is terelve járnak. Kovács Botond, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Kellemes délutánt kívánok! Hamarosan Bakos Réka érkezik hozzánk, az Óhazából az Új Világba program igazgatója és Szabóné Rácz Éva, a Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltár, a Gazdasági Levéltári Osztály munkatársa, egyébként mindketten családfa kutatók. Óhazából az Új Világba, magyar sorsok nyomában Amerika felé, erről lesz majd szó. Most pedig Dvorzsák édúrvonós szerenádjának első tételét hallgatjuk meg a Bécsi Filharmonikus Zenekar előadásában.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Bakos Réka, az Óhazából az Új Világba program igazgatója, és Szabóné Rácz Éva, az Óhazából az Új Világba program dollártanya projekt vezetője. Szervusztok, örülök, hogy eljöttetek.
1: Szia, köszönjük szépen a meghívást.
2: Köszönjük a meghívást.
0: Miről szól az Óhazából az Új Világba program?
1: Az Óhazából az Új Világba programot azért igazából egy Facebook csoportként indult, amit azért hoztunk létre, hogy emléket állítsunk az Amerikába kivándorolt tulajdonképpen őseinknek, mert Évinek is, meg nekem is a felmenőink Amerikába vándoroltak ki, aztán azok kevesek között voltak, akik hazatértek.
0: Mindketten családfakutatók vagytok, ugye? Tehát valahol azt hiszem, hogy innen indul, még akkor is, ha mindez akár csak hobbi volt a kezdet-kezdetén.
2: Ez így van. Igen. Nekem én például tinédzser koromban kezdtem el foglalkozni így a felmenőimnek az életével, és miután visszaköltöztem Londonból, ott 8 évig éltem, akkor vetettem bele magam a családfakutatás rejtelmeibe és izgalmaiba, és akkor találtam meg az ők nagyapám történetét is, aki a dollártanya egyik alapítója.
0: Mármint ő?
2: Igen. Igen.
0: Valóban?
2: Igen.
0: A dollártanya projekt mit akar?
2: A dollártanya projekt azt akarja, hogy én most nagyon elkezdtem így kutatni ennek a történetét, felveszem a leszármazottakkal a kapcsolatot, és rengeteg interjút csinálok, és ez beletartozik az Óhazából Új Világba programba, ahol már eddig megjelent 2 könyv, és a dollártanya lesz majd a 7. ebben a projektben.
0: Mi az, ami a legérdekesebb motívum a kivándorlásban? Az, hogy valaki ezt miért tette meg, vagy azt, hogy hogyan épített magának új életet, mi történt vele, merre fejlődött az élete? Szóval, hogy melyik az a pont, ami benneteket a leginkább érdekelt?
1: Azt hiszem, mindannyian ugye a családi történetekből, a családi legendáriumokból indultunk ki, és szerintem az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy mennyi maradt meg a családi emlékezetben ezekből a történetekből. Ugye mindannyian tudjuk József Attilának köszönhetően, hogy kitántorgott Amerikába 1,5 millió emberünk, aki egyébként inkább közel 2 millió volt, és ebből a 650-700 ezer volt, aki magyar nemzetiségű is volt. És körülbelül ennek a 650-700 ezernek a harmada tért haza, és a nagy századfordulós kivándorlásból, és ők aztán itthon alapítottak családot, az Amerikában megkeresett pénzből házat építettek, visszavásárolták a földjeiket, de aztán ugye jött a világháború, jött a kommunizmus, és ezeket a földeket elvették tőlük, sokszor megbélyegezték őket, kizsákmányolónak nyilvánították. Szóval az egyik ilyen legmegrázóbb élmény az volt annak a tudatosulása, hogy egyrészt mennyien vagyunk amerikás leszármazottak ma itthon Magyarországon, és hogy mennyire mély nyomot tud hagyni ez a visszatérő amerikás sors. Tehát van olyan szerzőnk az első kötetből egyébként, akinek még a tovább tanulási lehetőségeit is meghatározta az, hogy az ő nagyapja hazatérő amerikás volt, aki aztán a kis pénzéből egy kis vállalkozást alapított, és ő ezzel kizsákmányolóvá vált.
0: Azt ugye ti tudtátok, hogy a felmenőitek Amerikába vándorolt ki, tehát ezzel a ténnyel tisztában voltatok.
2: Igen.
0: De akkor innen hogyan következik az a lépcsőfok, hogy én egy közösséget szervezek, vagy legalábbis keresem azokat, akik hasonló cipőben járnak?
1: Édesapám kezdte el a családban, mert nekem is volt már családfám szerintem felsős, általános iskola felsőben, de ő kezdte el a családunkban a családi legendárium intézményét, ami arról szól, hogy nem csak azt tudod a felmenőidről, hogy mi a nevük, hol születtek, hol éltek, hanem megpróbálod ezeket a pici információ morzsákat történetekbe önteni, és még ha ezek a történetek tényleg csak pár mondat vagy pár bekezdés, és a Covid után kezdtem el foglalkozni én is újból részletesebben a családfakutatással, vagy hát a családtörténet írással. A kisfiamnak csináltam egy ilyen fényképes családfát a folyosónk falán, ahol minden ősről kim volt, ha volt esküvői kép, ha nem, akkor meg sima, mert azt akartam, hogy amikor a nagymamájáról beszélek neki, vagy a dédszüleiről beszélek neki, akkor az arc meg legyen, tehát hogy ne csak egy ilyen távoli emlék maradjon meg benne, és akkor döbbentem rá, hogy én nagyon sok mindent nem tudok ezekről az emberekről. És akkor kezdtem el az amerikás dédszüleim után is kutatni, hova vándoroltak ki, ott mit csináltak, meddig voltak kint, mikor tértek haza, és hát egy csomó kérdésre ezek közül sikerült választ találni, és még nagyon sok kérdés nyitott egyébként, amire sem Évi, sem én nem tudjuk még a választ.
2: Ez így van, folyamatosan minden héten jönnek elő olyan információk, akár levélterjanyagokból, interjúkból, és így tárulnak fel ezek a gyönyörű történetek. A dollártanya kutatásnál nálam, szóval a dollártanya amúgy arról szól, hogy azért nagyon egyedi a története, mert azt tudjuk, hogy nagyon sokan kivándoroltak itt a múlt század fordulón, és mindig folyamatosan így hívták őket, hogy vándorfecskék, hogy kimentek pár évre, hazajöttek, közben született néhány gyerek, majd megint kimentek, viszont a dollártanyánál itt így a polgárról és a délborsodi falvakból elszármazó olyan földműves mezőgazdaság, inkább így mondom, hogy cselédek voltak, akik így mondom, hogy a kényszer vitte őket ki, és az a nyomor, hogy ők földet szerettek volna, hogy legyen saját földjük. És kimentek, némelyikük egyszer, valaki háromszor is megjárta ezt a nagy utat a jobb jövő reményébe, de egyikük sem szeretett volna végleg kint maradni, szóval itt egy hazatérőkről beszélünk. És mikor ők hazajöttek, nem mentek vissza a saját falvaikba, hanem létrehoztak, megvásároltak Nemesbik határába 600 hold földet, ahol építettek 32 gyönyörű házat, és együtt telepedtek le. Létrehozták saját maguk Amerikáját. És ezért ilyen egyedi, hogy itt van egy összefogás, egy hatalmas közösség, egy önszervező munka is.
0: Köszönöm szépen. Jövünk még vissza, folytatjuk a beszélgetést az Óhazából, az Új Világba programról Bakos Rékával és Szabó Néráci Évával.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Bakos Réka, az Óhazából az Új Világba program igazgatója és Szabóné Rácz Éva, az Óhazából az Új Világba program dollártanya projekt vezetője. Ugye a saját őseitek sorsát is kutatjátok, akik kivándoroltak Amerikába, és aztán valamilyen módon visszajöttek, vagy valamelyik leszármazottjuk hazatért. De voltak éppen ez egy nyomozói munka, hiszen a hiányzó puzzle darabokat keresitek, és hát ezáltal, nem is tudom, valamiféle családi szövet áll helyre talán?
1: Én úgy gondolom, hogy hidat építünk nem csak a múltba, hanem a jövőbe is. Tehát én azért kezdtem el ezzel foglalkozni, mert én a kisfiamnak akartam ugye nem csak a fényképek mögött a történeteket megmutatni, hanem örökül hagyni rá, hogy kik voltak az ő ősei, honnan jöttek, mit csináltak, és szerintem azáltal, hogy többet tudunk a saját családunk történelméről, jobban át tudjuk élni azokat a történéseket, korszakokat, amikben az őseink éltek, és jobban meg tudjuk talán érteni, hogy miért hoztak döntéseket, milyen döntéseket hoztak, az hogyan hatott a sorsukra, és látuk ismétlődő mintákat is, amikből aztán vagy tanulunk, vagy nem.
0: Meglepetés ért benneteket a kutató munka során?
2: Rengeteg.
0: Szóval, csak az, ugye?
2: Szóval, amit én a második kötetben írtam amúgy egy fejezetet az ők nagyapámról, és a saját életemet tettem egy párhuzamot, hogy miben hasonlít a mi sorsunk. Ő is kiment Amerikába, én annól Londonba emigráltam 2008-ba, ő is visszatért, én is. Sosem tervezett ő sem kint maradni, és én sem. És még ezáltal még rengeteg párhuzamot, amit felfedeztem, ezt most nem fogom mindegyiket elsorolni, de úgy érzem, hogy a döntéseink, amit az életünk visz, az ő érzéseikből és az ő életútjukból, én rengeteget így merítettem, hogy biztos, hogy van valami kapcsolat, és nekem segített azt a kétséget feldolgozni, hogy 10 év után hazatértünk Magyarországra, és utána még úgy mindig úgy, nem azt mondom, hogy kerestem a helyem, csak bennem volt egy kérdés, hogy miért jöttem én haza. És mikor felfedeztem az amerikás történetet, én akkor kaptam egy ilyen visszaigazolást, hogy mennyire jól döntöttem, és így nekem így az ő életútja az nagyon kedves, és én érzek egy ilyen tiszteletet és egy büszkeséget így iránta.
0: És miben volt jó döntés? Abban, hogy elmentél, vagy abban, hogy visszajöttél?
2: Abban, hogy visszajöttem. Hogy megtaláltam, hogy hol van a helyem a világban.
0: De közben azért biztos, hogy nagyon sokat is adott neked ez az út.
2: Persze, természetesen. Szóval valószínű, hogy nem lennék most itt, vagy nem állnék most ugye a dolgokhoz, meg rengeteg tapasztalat, szemlélet, ami nekem segített ezzel a külföldi ott léttel, de egyértelmű, hogy itthon jól érzem magam, és nem is tervezek máshol lenni most.
0: És a kutató munka során találtatok-e közös pontokat a családok életében?
1: Igen, ez egy nagyon érdekes már a legelső pillanatban. Én ugye, amikor elkezdtem ezeket a családi legendáriumokat írni, beléptem nagyon sok családfakutató Facebook csoportba, és az egyik ilyen Facebook csoportban megosztott egy Szabóné János nevű úriember egy történetet a dédapjáról, aki a Kárpátia hajón ment ki Amerikába, aztán hazatért Sajóvadnára, ahol házat épített, és akkor alá kommenteltem, hogy de hát ez az én történetem. És akkor elkezdtünk a Jánossal beszélgetni, segítettem neki nyomozni pár dolgot, és nem fogod elhinni, de dédapáink mind a ketten Pittsburghben éltek, ugyanabban az időszakban, és mind a ketten reformátusok voltak. Pittsburghben egy darab református templom volt, tehát valószínű egy templomba jártak, úgyhogy a János Borsodban élünk, Komárom-Esztergom megyében, aztán később persze a könyvrévén találkoztunk, de Jánosnak köszönhető egyébként ez az egész Óhazából az Új Világba kezdeményezés, az ő ötlete volt, hogy indítsuk el ezt a Facebook csoportot, és akkor ketten nyomtuk meg tulajdonképpen a start gombot, most már kicsit több, mint 2 éve februárban.
0: És a Facebook csoport, illetve a könyvek mellett egyéb közösségi alkalmakat is találtok arra, hogy találkozzatok egymással?
1: Igen, én úgy érzem, és akkor Évi majd erősíts meg, hogy kialakult egy ilyen kemény mag, most már több mint 2000-en vagyunk egyébként a csoportban, többsége magyarországi leszármazott, de vannak szép számmal a tengeren túlról amerikaiak, kanadaiak is, és a szerkesztő szokásosan Fenyvesi Anna szokta ezt mondogatni, hogy ez egy 21. századi történet, és ez tényleg egy 21. századi történet, mert ez nem jöhetett volna a Facebook, mint technológia nélkül. És a másik ilyen nagyon érdekes, hogyha van egy közös szenvedély az embereknek, ami jelen esetben a családfakutatás, és meg a családfakutatáson belül is egy szűkebb szegmens a magyarok kivándorlása Amerikába, az nagyon-nagyon gyorsan össze tudja hozni az embereket, és én még emlékszem, mikor Évivel először beszéltünk igen. online, és 2 perc kell tulajdonképpen, de a szerkesztőtársamon ugyanez volt. Tehát, hogy 2 perc alatt megismered az embert, hogy mit akar, mi fontos neki, és ezek nagyon gyorsan fejlődnek ki, igen, és erősödnek meg ezek a kapcsolatok.
2: Igen, a Facebook segítségével én is itt találtam meg a Rékáikat, hogy rengeteg családfakutató csoportban benne voltam, akkor már tudtam az amerikás üknagyapámról, és becsatlakoztam az Óhazából új világba Facebook csoportba, és ráírtam a Rékára, hogy nekem lenne egy jó sztorim, és nem telt bele szerintem így pár nap, összehoztunk egy meetinget a Fenyvesi Annával, Anna is részt vett rajta, és beszélgettünk egy órát, elmeséltem a történetet, és mondták, hogy tök jó, ez egy, hogy mindenképpen írjak akkor a második kötetbe, viszont annyira nagy a témája ennek a dollárnak, mivel 17 családról van szó, 17 családnak a teljes életéről, életútjáról, hogy kerültek ők ide, és még mindig egy élő közösség van a leszármazottakból, hogy ebből csináljunk egy különálló könyvet. Uh-huh. Szóval ez egy ilyen, tényleg egy fantasztikus dolog, és a csoporton belül nagyon sokan, így a kemény maga, amit említettél, hogy segítünk egymásnak kutatni. Nagyon sokszor van, hogy például olyan leszármazottak, akik Amerikába hunytak el, vannak olyan amerikai segítségek, hogy oda mennek a temetőbe, és lefotózzák a sírkövet, és támogatjuk egymást, és elakadásoknál segítünk. Szóval ez egy ilyen fantasztikus dolog, ami itt velünk történik.
0: Szóval ti is kapcsolódtok egymáshoz. Igen. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Bakos Réka, az Óhazából az Új Világba program igazgatója, és Szabó Nérácz Éva, az Óhazából az Új Világba program dollártanya projektvezetője itt az Intermezzóban.
3: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cine Music. Cine Music, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! Budapesten erős a forgalom a Margit körúton mindkét irányban, a Szélkámán tér környékén, az Alkotás utcában kifelé a déli pályaudvarnál, valamint a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve. Lassú a haladás a Pesti alsórakparton a Margit hídtól délre, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, illetve a Károly körúton az Asztória felé. Telítettek a sávok a Soroksári úton kifelé a Rákóczi híd előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, továbbá a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Rendezvény miatt lezárták a Műegyetem rakpartot délfelé a Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig, majd 20 órától vasárnap 16 óráig mindkét irányban lezárásra kell készülni. Ma 20 órától szombat éjfélig a Budafoki utat is lezárják a Szent Gellért tér és a Csíki utca között. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Lezárták az Andrássy utat a Kodálykörönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap 19 óráig, az érintett BKK autóbuszok itt is terelve járnak. Kovács Botond, BKK Info.
3: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Bakos Réka, az Óhazából az Új Világba program igazgatója, és Szabóné Rácz Éva, az Óhazából az Új Világba program dollártanya projekt vezetője. Ugye a ti felmenőitek Amerikába vándorolt ki, és aztán ott létesített családot, és aztán hazatért. Tehát nagyjából ez a közös pont.
1: Az én dédapám kint házasodott meg, Évi ők apja nem.
2: Nem, ő hazatért, ő már itthon házasodott meg mind a két házasság, és úgy vándorolt ki, és utána hazajött, szóval a családját hátrahagyva ment ki kétszer, és először csak másfél évig volt kint, utána kiment az első világháború előtt, 13 decemberébe, ha tudja, hogy kitör az első világháború, valószínűleg nem ment volna ki, szóval ő kint ragadt, és 20-ba tért vissza.
0: Aha. Szóval. Na jó, de hát mind a kettőtök felmenőinél jelen van az a helyzet, hogy itt hagyták az országot, és aztán visszatértek, ugye? Tehát ez a közös pont, igen. Na most a hazatérő álmok kapcsán, hazahozott álmok kapcsán nemrégiben a Néprajzi Múzeumban tartottatok egy előadást?

0: hanem hozza a hurkatöltőt, a munkáskesztyűt, a zsebórát, amit ugye az ősök hazahoztak Amerikából, akkor döbbentünk rá, hogy van egy felelősségünk is ebben, hogy ezeket a kincseket valamilyen formában tényleg meg kell őrizni, nehogy egy padláson vagy egy pincében valami kár érje őket, és ennek kapcsán voltunk a Néprajzi Múzeumban, ugyanis a Néprajzi Gyűjtők Társasága az idei évben a tradíciógyűjtési pályázaton az amerikás emlékek gyűjtését is meghirdette, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk a történeteket, dokumentumokat, fényképeket és tárgyakat ebben a témában.
1: Ugye két kötet már megjelent, erről már beszéltünk korábban, meg a hetedikről. Na, hogy most mi van közte, azt nem tudom. Áruljátok el.
2: Még sok könyv.
0: Az ebből az Új Világba sorozatnak az első két kötete, az tulajdonképpen egy gyűjtemény kötet, személyes, illetve családtörténetek gyűjteménye. Azért is különleges, mert ennek nem egy, vagy két, vagy három szerzője van, az első kötetnek 48 szerzője van, a második kötetnek pedig 58 szerzője van, ugyanis ennyi történet szerepel a kötetekben. Tehát mi nem beszélgettünk az emberekkel, és utána írtunk egy könyvet, hanem mindenkit megkértünk arra, hogy ő mesélje el a saját családja történetét. És amit Évi mondott meg, szerintem én is említettem, hogy az a különleges ezekben a történetekben, és erre is már csak az első kötet szerkesztésének a végén jöttünk rá, hogy ezek nem is csak családtörténetek tulajdonképpen, vagy több generációs történetek, ezek élő családi krónikák. Ezeknek még a mai nappal sincsen vége, mert egyrészt van még egy csomó információ, amit nem tudom, a mai nap én nem dolgozom, nem tudom, hogy melyik vasgyárban dolgozott a dédapám, nagyon szeretném megtudni. Nem tudom, hogy a dédanyám pontosan mikor tért haza. A dédapám itthon volt, mikor kitört az első világháború, elvitték a keleti frontra rögtön, aztán orosz fogságba került. Dédanyám hasonlóan Évi ükapjához kint ragadt Amerikában, és csak azt tudom, hogy 1921-ben Ricsén megszületett a nagymamámnak a nővére. De hogy mind a ketten mikor keveredtek pontosan haza, ezt nem tudjuk. És ezek az élő családi krónikák, ezek szerepelnek az első két kötetben. Júliusban az Egyesült Államok 250. évfordulójának alkalmából fogunk egy nagyon-nagyon különleges naplót bemutatni. Ezt is az egyik első kötetes szerzőnk, nagyapja Béres István, ő 1914 és 18 között volt kint Amerikában, Buffalo-ban, és egy nagyon részletes naplót vezetett. Tehát ebből a naplóból kiderül, hogy milyenek voltak egy kivándorló mindennapjai 110 évvel ezelőtt. Leírta a kurátusa, hogy hány mérföldet haladt a hajó, melyik napon, és hát ugye az is látszik, hogy nem volt kint sem kolbászból a kerítés, főleg nem a háború évei alatt, tehát nagyon sok olyan hónap volt, amíg nem volt neki munkája, nem tudott hazaküldeni pénzt a családjának, ami meg nyilván nagyon-nagyon rosszul érintette őt, tehát hogy tényleg ebbe a kimegy az ember az új világba, bízik benne, hogy sikeres lesz, de ez sem garantálja semmit. Tehát nagyon-nagyon kitartónak kell lenni, keményen kell dolgozni, de aztán Pestonak is sikerült jó munkát találni, és aztán a háború végével hazajött. Az unokája nem tudja egyébként pontosan, hogy mikor, arra sincsen információnk. Tehát ez lesz a következő kötet, illetve még idén meg fog jelenni a soproni erdészekről szóló kötetünk, az egy kanadai kivándorlásról szól. Az 56-os forradalom leverése után a soproni erdészek egy nagy csoportja, tehát több száz főről beszélünk, illetve az oktatóik Kanadába mentek ki a Columbia Egyetemre, és ott, mint Sopron Division, ott végezték el az egyetemet, és az ő örökségüket szeretnénk 56-70. Évfordulója alkalmából bemutatni a negyedik kötetben. Készülünk egy brazil gyűjtemény kötettel, illetve a Homorodalmás, ez egy székelyföldi falu, atyafiak amerikás kivándorlását és hazatérését is szeretnénk bemutatni.
1: Köszönöm szépen! Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést, vendégem Bakos Réka, az Óhazából az Új Világba program igazgatója és Szabó Néráci Éva, az Óhazából az Új Világba program dollártanya projekt vezetője.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Bakos Réka, az Óhazából az Új Világba program igazgatója, és Szabóné Rácz Éva, az Óhazából az Új Világba program dollártanya projekt vezetője. Most a dollártanyáról, a dollártanya projektről már beszélgettünk, de említetted, Éva, hogy megjelenik majd egy ezzel kapcsolatos könyv is, ugye ez lesz a hetedik?
1: Igen.
0: Ez maradt meg a hetedik.
1: Igen. Ennek ezt a könyvet jelenleg 2027 vége 28 elejére tervezzük, attól függ, hogy a kutatási folyamat hogy zajlik le, mivel 17 családot kutatok, és közben azokat az aspektusokat is, hogy mi volt az okát, tudjuk, hogy miért költöztek ki, viszont, hogy mit csináltak pontosan kint, nagyon nehéz ennek a kutatása, sok adat nincs meg, mivel ők 10-ben általában itthon voltak, és a legtöbb alapító a háború előtt ment ki, de mire a népszámlálás meg lett volna 1920-ban, ők addig hazatértek, és ezért a dokumentumoknál is így nehéz. Szóval a kutatás ilyenkor falakba ütközik. Viszont azt tudjuk, hogy mikor értek haza, mivel az adásvételi szerződést mindenki aláírt, ami 1920 júliusában volt, ekkor vették meg ezt a 600 holt területet, és utána kezdődött el itt az építkezés. A dollártanya fénykorában, a 30-as években majdnem 200-an laktak itt. És sajnos utána jött a második világháború, majd a TSS-ítés hatására költöztek el innen. Viszont ez egy virágzó falu volt, és abszolút lehetett rajtuk érezni azt a szellemiséget. Iskolát építettek, könyvtáruk volt, színjátszó körük is volt, szóval annyira azon voltak, hogy a gyerekeiket oktassák, és folyamatosan, hogy jobb életük legyen, mint ami nekik volt. És mindig azt nézték, hogy tudják, szóval a gyermekeiket tették előtérbe, és ezért is volt, hogy a TSS-ítés után megváltoztak a munkavállalási tendenciák, szóval míg ők régebben mezőgazdaság, intenzív belteres mezőgazdasággal foglalkoztak utána, miután visszajöttek Amerikából, már a 70-es, 80-es években inkább a gyári munka volt jellemző, és ezért beköltöztek, szóval elköltöztek a tanyáról, és most jelenleg egy 20 fő, aki ott lakik, és egyikük sem leszármazott már az amerikásoknak.
0: És amikor falakba ütköztök, akkor mit tesztek? Hát nyilván akkor sem lehet feladni, nem?
1: Nem, tehát nem
0: akkor
1: lehet.
0: Meg az ember lehet. A falat áttöri, vagy nem tudom, mit csinál.
1: Feladni nem lehet, szóval ilyenkor, én ilyenkor általában szoktam, hogy várok, vagy elindulok másik irányba kutatni, de mindig ezeket így nem adjuk fel, hanem megpróbáljuk megoldani, segítséget kérünk, vagy tényleg az, hogy kivárunk, de...
2: Hát illetve a digitalizációra is várunk, tehát folyamatosan akkor a mennyiségű anyag, dokumentum dolgozódik fel, és kerül elektronikusan elérhetővé és kutathatóvá, hogy bízunk benne, hogy előbb-utóbb a legtöbb kérdésünkre választ kapunk.
0: Az úgynevezett amerikás magyarok életéről mit lehet tudni?
2: Hát ugye amerikás magyaroknak azokat hívták, akik kimentek, az ilyen századfordulós szleng tulajdonképpen, és aztán akik hazajöttek, de a mai napig él Amerikában, ugye egyrészt a századfordulós kivándorlásnak köszönhetően, aztán a második világháborút, illetve 56-ot követő kivándorlásnak köszönhetően. A legutóbbi népszámlálás szerint 1,5 millió ember, aki magyar származásúnak is vallja magát, ugye az amerikai cenzusban 4 származást lehet megjelölni, ez egy óriási szám, 1,5 millió, és nagyon érdekes, hogy közülük már kevesen beszélik a magyar nyelvet, tehát ez ilyen 60-70 ezer körül van. Ugye az is jellemző, hogy az első generációs magyarok akkora számban mentek ki, 100 000-es nagyságrendben, koncentráltan telepedtek le iparvárosokban vagy nagyvárosoknak az etnikus negyedeiben. Az első generációból nagyon sokan nem is tanultak meg angolul, ott volt a magyar boltos, ott volt a magyar hentes, igazából egyleteket alapítottak, magyar templomokat építettek, tehát mindent el tudtak intézni abban a pici negyedben vagy faluban, ahol éltek. Aztán a második generáció már legkésőbb, amikor iskolába ment, el kellett, hogy kezdjen tanuljon angolul, és aztán az egy családi döntés, hogy az unokáknak már, vagy azt mondjuk, hogy legyen könnyebb az életük. És nagyon érdekes volt második kötetes szerzőink közül több az amerikai magyar, és többükkel beszélgettem, ők ilyen deep is, meg tehát második világháborús, meg 56-os kivándorló leszármazottak, és ott a szülők tudatosan azt a döntést hozták meg, hogy nem tanítják meg őket magyarul, hogy könnyebben, gyorsabban be tudjanak illeszkedni az amerikai társadalomba. És nagyon érdekes, hogy ők azt érzik, hogy elvettek tőlük valamit, tehát ők egy nagyon-nagyon nagyon nagy veszteséget éreznek, és még hadd említsem meg, hogy a nagy kivándorlási hullámból van egy ötödik generációs amerikaink, Aaron, aki 20 pár éves, és ő most tanul magyarul, mert ő annyira erősnek érzi ezt a magyar identitását, és amikor februárban Szegeden volt a könyvbemutató, akkor eljött és magyarul felolvasta a történetét a közönségnek, és nem meglepő módon vastapsot kapott.
1: Szerintem mindenki sírt a végén, a legtöbben a nézők közül.
2: És azt is nagyon jól látni, hogy nagyon sokan folyamodnak magyar állampolgárságért, tehát hogy ez az erős identitás kötődés, ez annak ellenére, hogy maga a nyelv már nincs meg, de sokakban jelen van, legalábbis ugye a szerzőink, illetve az Óhazából az Új Világba közösség tagjaink között.
0: Az ő történeteikkel, életükkel foglalkoztok, a felmenőitek életével. Mit kaptatok ettől? Mit üzen az ő életük, az ő élettörténetük a mai embereknek, a maiaknak, nektek?
2: Én azt tanultam leginkább, hogy bármennyire is úgy gondolom, hogy nehéz helyzetben vagyok, összehasonlíthatatlanul könnyebb helyzetben vagyok, mint bármelyik ősöm valaha is volt, és ez kicsit így segít perspektívába helyezni, azt hiszem, az életünket, a mindennapi, amiket milyen óriási problémának vagy nehézségnek látunk, ami miatt szorongunk, vagy stresszelünk, és hogy képzeljük el a 19 éves dédanyámat, aki egyedül fölült egy hajóra, hogy áthajózzon az óceánon a teljes ismeretlenbe.
0: De milyen erő lehetett benne.
2: Igen.
1: Nálam is hasonló, hogy megerősítés arra, hogyha nehéz helyzetben vagyunk, vagy utakat kell keresni, vagy megrekedünk, akkor én is ezt vettem át az ők nagyapámtól, hogy bármi érte őket, hogy először a nyomor miatt kellett kimenni Amerikába, majd nagy nehezen felépítkeztek, és ismét el kellett költözniük, hogy mindig megtalálták a megoldást, hogy kerestek új utakat, nem féltek attól, bátrak voltak, belemertek vágni, változtatni. Szóval olyan körülményeket, amin nem tudtak változtatni, ők alkalmazkodtak. Szóval az alkalmazkodási képesség, meg nekem van egy ilyen hatalmas, tisztelet is feléjük, meg egy ilyen kötelességtudat, hogy az ő történetük, hogy így a dollártanya története ne vesszen el, és tudom, hogy az ők nagyapám is benne szerepel, mint alapító, de én már így nem nagyon érzek különbséget a 17 alapító között, mert mindenkinek annyira részletesen foglalkozok az életével és a családjával, hogy mindenki úgy nagyon kedves számomra.
0: És hát azért valahol ti már látjátok őket, vagy az ő sorsukat, és látjátok azokat az erőforrásokat, amik ott rejlettek bennük, és amitől erre képesek voltak.
2: Igen, és azt hiszem, hogy a közép és hosszú távú célunk az, hogy ezek a történetek minél több emberhez eljussanak. Egyrészt a saját gyerekeink, unokáink is megismerjék ezeket a történeteket, másrészt pedig a szélesebb nagy közönség is éljenek akár Magyarországon, vagy az óceánon túl, bárhol a diaszpórában.
0: Ehhez nagyon sikeres kutatómunkát, nyomozást kívánok. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen.
0: Bakos Réka, az Óhazából az Új Világba program igazgatója, és Szabó Nérác Éva, az Óhazából az Új Világba program dollártanya projekt vezetője volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobil app elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a napos, fátyol felhős idő. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Szeptember közepétől csökken a tűzifa áfája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE társadalomtudományi karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. A két vezető megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz frakció az Alkotmánybírósághoz fordul a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal ügyében. Megszavazta az országgyűlés, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A szeptember közepén életbe lépő rendelkezésről Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az áfa csökkentés a szociálisan rászoruló háztartásokat, továbbá azon 1,5 millió lakost is hatékonyan támogatja, akiknek a rezsicsökkentés sosem jelentett valódi segítséget. Számítások szerint akár évi 110 000 forintos megtakarítást is jelenthet az intézkedés, melynek költségvetési hatása idén 15-17 milliárd, míg jövőre 23-26 milliárd forint lesz. Dróntalálat miatt süllyedhetett el tegnap este a Fekete-tenger román gazdasági övezetében kigyulladt kereskedelmi hajó. Egy bukaresti hírportálnak a tengerészek szakszervezeti elnöke azt mondta, a tűz gyors elterjedése gyújtóanyagot tartalmazó, úgynevezett sárkány drón becsapódására utal. A dominikai zászló alatt élelmiszert szállító hajó 12 fős személyzetét sikerült kimenteni a vízből, egyiküket sérülések miatt kórházba vitték. Az ukrajnai áruraktárak mintegy 90%-a megsemmisült orosz csapások miatt, közölte az ukrán agrárminiszter. Tarasz Viszocki ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti azt, hogy az ukránok élelmiszer nélkül maradnak, de az ukrán logisztikai infrastruktúra elleni támadások hatással lehetnek az üzletekben elérhető termékválasztékra. Európa egyetlen ifjúsági zsinagógájaként nyílik újra a Dezsőfi utcai imaház. Csaknem egy évtizednyi zárvatartás után jövő vasárnap nyitja meg kapuit a teljes körűen felújított Terézvárosi egyházi létesítmény. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Hajnaltól néhol előfordulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül, éjszaka 16-23, holnap napközben 28-34 fokra számíthatunk.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! Budapesten erős a forgalom a Margit körúton mindkét irányban, a Széll Kálmán tér környékén, az Alkotás utcában kifelé a déli pályaudvarnál, valamint a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve. Lassú a haladás a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól délre, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, illetve a Károly körúton az Asztória felé. Telítettek a sávok a Soroksári úton kifelé a Rákóczi híd előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, továbbá a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Rendezvény miatt lezárták a Műegyetem rakpartot délfelé a Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig, majd 20 órától vasárnap 16 óráig mindkét irányban lezárásra kell készülni. Ma 20 órától szombat éjfélig a Budafoki utat is lezárják a Szent Gellért tér és a Csíki utca között. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Lezárták az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap 19 óráig, az érintett BKK autóbuszok itt is terelve járnak. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Jó estét kívánok! Augusztus 28-án, mielőtt Dvorzsák émol szláv tánca felcsendülne, köszöntsük a mai névnaposokat, Ágoston nevű hallgatóinkat. De ma ünnepelnek még Ágost, László és Mózes nevű ismerőseink is. Hát őket is köszöntsék. Most pedig, ahogy ígértem, a Budapesti Fesztiválzenekar előadásában Fischer Iván vezényletével következik Dvorzsák émol szláv tánca az Intermezzo utolsó órájában.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, most kollégám Kovács László interjúja következik.
1: A jazz nem csak hangokban, hanem képekben is tovább él. November 20-áig a Koreai Kulturális Központ ad otthont Na Sung-jul dél-koreai fotoművész Rezonancia című kiállításának, amely a magyar-koreai jazz kapcsolatok egyik különleges vizuális lenyomata, s mint ilyen kérdéseket vet fel. Éppen ezért megtárcsáztam Pálfi Dórát, koreai kulturális szóvivőt, akit majd erről faggatok. Üdvözlöm, szép napot, csókolom!
2: Üdvözlöm, és köszöntöm a hallgatókat!
1: Ha azt mondjuk, hogy jazz, nem feltétlenül Korea az első, ami eszünkbe jut, és ha azt mondjuk, hogy Korea, nem feltétlenül jazz, vagy esetleg a fotóművészet jut eszünkbe, de itt annyi minden kapcsolódik össze, hogy egy kicsit érdekelne ennek a dolognak a háttere, aztán persze majd magáról a tárlatról is beszéljünk.
2: Így van, ha jazzről beszélünk, akkor valóban nem biztos, hogy Dél-Korea, ami elsőként eszünkbe jut, inkább, hogyha azt mondjuk, hogy K-pop. Azonban Dél-Koreáról mondhatjuk, hogy már Ázsia egyik jazz központjává is kinőtte magát, hiszen ha a Jerezum Jazz Fesztivált említjük, akkor már biztos sokak számára ismerős lesz, akik szeretik ezt a műfajt. Nos, az elmúlt pár évben ennek kiemelkedő szerepe van egyébként a két ország közötti kapcsolatban, hiszen 2 éve már egy aktív jazz híd alakult ki Korea és Magyarország között. Ugyanis a Jerezum Jazz Fesztiválon a tavalyi évben Magyarország volt a vendégország, a fókuszország, az idei évben pedig dél-koreai művészek látogattak el hazánkba, méghozzá 5 különböző formáció, 5 különböző műfajt megtestesítve. Ez a kiállítás pedig ennek az egyik lenyomata. És mondhatjuk, hogy nem csak a jazzről szól, hanem arról, hogy miként képes a művészet kultúrákat összekötni, és ehhez a kulturális párbeszédhez kapcsolódik Na Sung-jul kiállítása is, amely a jazz világát nem hangokon, hanem fényképeken keresztül idézi meg. Mondhatjuk úgy is, hogy a koncerttermek múló pillanatait maradandó képekké formálja. Olyan képeket láthatunk itt a kiállításon, ahol magyar művészek léptek fel ezen a bizonyos Jerezum Jazz Fesztiválon. Úgyhogy lesznek számunkra ismerős arcok, akiket már akár egyébként a hazai színpadokon hallhattunk, vagy éppen az egyik kedvenc magyar zenészeink közé tartozik. A tárlat másik oldalán pedig koreai művészek elevenednek meg a fotókon, ahol egy kicsit a tradicionálisabb vonalat, ugyanis a jazz, ahogyan a hallgatók is biztosan mindegyik műfaját kedvelik, ismerik, nagyon-nagyon sokszínű és sokrétű, úgyhogy ott például a hagyományos koreai jazz, a hagyományos koreai zene és a jazz ötvöződik és elevenedik meg ezeken a fotókon.
1: Ugye azt mondta, hogy ismerős arcokat is láthatunk, lévén magyar zenészekről is készültek képek, de én meg úgy folytatnám, hogy számunkra talán kevéssé ismert valaki művész szemüvegén keresztül, pedig ha jól tudom, akkor Na Sung-jul odakint nagyon ismert, és már majdnem negyed százada követi ennek a bizonyos jazzfesztiválnak a történetét. Szóval mit érdemes Dióhéjban tudnunk a művészről?
2: Így van, a 2016-os Jazz World Fotó nemzetközi pályázat díjazottjaként ismert alkotó már több mint 24 éve dokumentálja egyébként a Jerezum Jazz Fesztivál történetét. Munkái egyszerre örökítik meg a koreai jazz és a tradicionális koreai jazz legfontosabb pillanatait, miközben érzékenyen ragadják meg ezt a különleges kapcsolatot, ami az előadó és a közönség között egy koncert során létrejön. És ez az a pillanat, amit megörökített a tavalyi év során, és bemutat nekünk, magyar látogatóknak, hiszen ez a jazz kapcsolat, amit ő megörökít, ez nem csak egy múló pillanat. Ez elindult az elmúlt években, és ez folytatódik még ez év során is, ugyanis novemberben újra 3 koreai jazz formáció fog ellátogatni Magyarországra, úgyhogy november 20-áig látható a tárlat, de közben újra még akár koreai jazz koncertekre is el tudnak menni azok, akiket érdekel ez a műfaj.
1: Nyilvánvalóan adódik a kérdés, vagyis hát lehet, hogy teljesen magától értetődő, de inkább megkérdezem, hogy a koncertek is ugyanott lesznek, ahol a kiállítás?
2: lesz koncertünk a Koreai Kulturális Központ területén, valamelyiket pedig más helyszínen, klasszikusan jazz-orientált helyszínekre szoktuk egyébként vinni ezeket a koncerteket, hogy már meglegyen a hangulat is. Úgyhogy lesz valószínűleg a Koreai Kulturális Központban is, igen.
1: Én azt javaslom a kedves hallgatóknak, hogy bátran keressenek rá arra, a kifejezésre ugye a legtöbben ilyenkor tájt autóban hallgatnak minket, és jegyzetelni nem tanácsos vezetés közben, keressenek rá a rezonancia fotókiállításra, talán ezt a legkönnyebb megjegyezni, és nem egy koreai nevet, bár kétségtelen, hogy azt is lehet. Szóval a rezonancia fotókiállítás, és azzal kapcsolatban, ami Google barátunk mindent tudni fog, ami viszont fontos információ, hogy a nyaralást emiatt nem kell megszakítani, hiszen a tárlat egészen november 20-áig látható a Koreai Kulturális Központban, ahol tehát még jazzkoncertek is lesznek. Nagyon szépen köszönöm Pálffy Dóra, koreai kulturális szövevőnek, hogy mindezt elmondta nekünk, és gratulálunk, nagyon szuper programot hoztak össze, nagyon izgalmas egy koreai fotóművész szemüvegen keresztül a saját művészeinket is látni. Csókolom a kezét!
2: Köszönöm szépen, és várunk mindenkit szeretettel a tárlatra. A Koreai Kulturális Központ weblapján és social media felületein is minden információt megtalálnak a hallgatók.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Jövő pénteken a világhírű svájci Gringolc Quartet ad koncertet az Eszterházi kastélyban, a 4. Haydnaum Eszterháza Fesztivál keretében. A 2008-ban alakult vonós négyes Haydn három különböző korszakából válogat, így különleges zenei utazásra invitálja a közönséget. Elhangzik két korai, mégis már kiforrott vonós négyes az eszterházai időszakból, amikor Haydn zenekarában a kiváló hegedűs Luigi Tomassini is muzsikált. A műsor zárásaként az 1788-ban komponált C-dur vonós négyes szólal meg, amely már a nemzetközileg ünnepelt, Párizsban és Londonban is keresett Haydnt mutatja meg. A darab különlegessége a rendkívül virtuóz, magas fekvésű első hegedű szólam és a helyenként szinte szimfonikus hangzás. Jövő szerdán ismét a Margit-szigeti szabadtéri színpadon ad koncertet a Budapest Bár, a hazai könnyűzenei élet ismert előadóinak közreműködésével. A zenekar vendégeként ezúttal Behumi Dóri, Kollár Klemenc László, Lovasi András, Mezőmisi, Tóth Vera, Soblóher Barbara és Kis Tibi lép színpadra. A Budapest Bár filmslágereket, kuplékat, táncdalokat és más ismert szerzeményeket szólaltat meg sajátos cigányzenei hangzásvilágban, új megközelítésben. A koncert változatos zenei utazást ígér, melyben a közismert dallamok mellett ritkában hallható kincsek is helyet kapnak majd. Vasárnap időutazásra várja a látogatókat a Memento Park, ahol egész napos retro nap idézi meg a 60-as, 70-es, 80-as évek világát. A programban retro autók, trabantok és warburgok, bakelitlemezek, valamint a régi KGST piac hangulatát felidéző garázsvásár is helyet kap. A gyerekeket vetélkedők várják, miközben a felnőttek zenés multidézéssel és korabeli tárgyakkal merülhetnek el a régi mindennapokban. Az este különleges vetítésekkel és előadásokkal folytatódik, melyek tovább idézik a korszak kultúráját és hétköznapjait. A nap egyik legizgalmasabb programja az elemlámpás séta lesz, amikor a Memento Park monumentális szobrai egészen más arcukat mutatják meg. Ez a Klasszik Rádió 92.1.
1: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten erős a forgalom a Margit körúton mindkét irányban, a Széll Kálmán tér környékén, az Alkotás utcában kifelé a déli pályaudvarnál, valamint a Szerémi úton befelé a Rákóczi hídhoz közeledve. Lassú a haladás a Pesti alsórakparton a Margit hídtól délre, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, illetve a Károly körúton az Asztória felé. Telítettek a sávok a Soroksári úton kifelé a Rákóczi híd előtt, a Rákóczi úton mindkét irányban, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, továbbá a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Rendezvény miatt lezárták a Műegyetem rakpartot délfelé a Szent Gellért tértől a Bertalan Lajos utcáig, majd 20 órától vasárnap 16 óráig mindkét irányban lezárásra kell készülni. Ma 20 órától szombat éjfélig a Budafoki utat is lezárják a Szent Gellért tér és a Csíki utca között. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek. Lezárták az Andrássy utat a Kodálykörönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap 19 óráig, az érintett BKK autóbuszok itt is terelve járnak. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban a magyar fotográfia napja lesz a témánk, amiről beszélgetni fogunk, és ehhez kapcsolódik egy dátum, augusztus 29-e. És hogy mi történt augusztus 29-én, az fog most kiderülni is, hogy hogyan lett ebből a magyar fotográfia napja.
2: 1840-be kell visszamennünk, ugyanis ebben az évben augusztus 29-én készült először Magyarországon nyilvános eseményen fénykép, vagy ahogy akkor nevezték, daguerrotípia. Ez a daguerrotípia, hogy a francia tudósok fejlesztették ki, egyikük volt Louis Daguerre, és az ő nevéből lett a daguerrotípia, tehát ők voltak azok, akik az első fényképet megvalósították. Ezt a francia kormány megvásárolta, és majd a világnak ajándékozták, hogy bárki szabadon foglalkozhasson a fényképezéssel, tehát 1839-ben került sor az első daguerrotípia létrehozására, és egy évvel később, 1840 augusztusában már Magyarországon is megjelent. Uh-huh. Tehát ez az apropója ennek a napnak. Magyarországon egy Vállas Antal nevű, a Magyar Tudós Társaság rendes tagjaként, ő az, aki készít a Nemzeti Kaszinó Duna felé fekvő termeiben egybegyűlt társaságnak két daguerrotípia-szerű fényképet, és ezzel mutatta be azt, hogy birtokában van mindannak a tudásnak, amellyel élethű képet alkothat a világról.
1: Mit ábrázolt ez a daguerrotípia?
2: Hát ha már Budapestről beszélünk, akkor természetesen a Dunát és a Királyi Várat ábrázolta ez a kép, úgyhogy ez egy hatalmas esemény volt 1840-ben. Ugrunk egyet, 2003 óta, igen, minden esztendőben ezen a napon ünnepeljük a fotokulturális nemzeti örökség és a kortárs fotorművészet értékeit, tehát így lett ez a Magyar Fotográfia napja.
1: A magyar fotográfia fejlődéséhez kik járultak hozzá?
2: Jó néhány magyar feltalálónak a nevét is megemlíthetjük itt, például Mihály József a Kodak csúcsmodelljeihez tervezte a mechanikát, és a cég tervezési részlegének is volt a vezetője, és például Dulovics Jenő már 1943-ban, tehát 80 évvel ezelőtt feltalálta az első tükörreflexes fényképezőgépet. Aztán mindenképp meg kell említenünk Gábor Dénest, aki a hologram megvalósítójaként Nobel-díjat is kapott. De hát rengeteg elismert fotóst adtunk a világnak, tehát ezen a napon mindenképp érdemes megemlítenünk például Robert Capát, aki Friedman Endre Ernő néven látta meg a napvilágot, és a 20. század egyik legjelentősebb fotográfusa volt. Ő volt az, aki fényképeken keresztül megmutatta a spanyol polgárháborút, illetve a II. Világháborút és a kínai, illetve a vietnámi háború borzalmait. Tehát Robert Capa képei valóban bejárták a világot, és képes haditudósításaival nagyon sokszor a Life magazin címoldalán is szerepelt. Aztán 1954-ben egy haditudósítás közben aknára lépett, és alig 40 évesen vesztette életét. Tehát munka közben hősi halált halt, mondhatjuk ezt.
1: Az ő nevét azt szerintem nagyon sokan tudják, hogy a Robert Capa fotográfiai központ őrzi.
2: Pontosan, Nagymedő utcában.
1: Így van, és most már egy állandó kiállítás is nyert, úgyhogy egyébként ehhez át kellett alakítani ott a mozitermet, de elől hallhattak már egyébként a rádió hallgatók, biztos vagyok benne.
2: Igen, és hát ez a nap egy kiváló alkalom arra, hogy akár ide is például ellátogassunk. Aztán még egy híres fotográfus mindenképp említsünk, André Kertészt, aki Kertész Andor néven látta meg a napvilágot 1894-ben Budapesten. Ő az első világháborúban katona volt, megsebesült nagyon súlyosan, és amíg lábadozott, közben kezdett el kísérletezni a fényképezéssel, és nagyon hamar kiderült, hogy ez lesz az ő útja, úgyhogy az 1920-as években Párizsba költözött, és csak a fotózással foglalkozott, és olyan művészeket örökített meg, mint például Pablo Picasso vagy Marc Chagall. Tehát az ő portréi szintén bejárták a világot, csak Capával ellentétben ő nem a hadi tudósítás terén, hanem a portréfotózás terén alkotott maradandót. Aztán a II. Világháború alatt New Yorkba költözött, itt már nem érte el azokat a várt sikereket, de a 60-as, 70-es években ismét rátalálta a sikert, tehát André Kertész neve is világszerte ismert. És még egy épületet szeretnék hozni a Magyar Fotográfia napja alkalmából, ez pedig az én egyik kedvenc házam, a Nagymező utcában a Maimanó ház. Róla beszéltünk már, ő fotós műterméről, és az épület maga gyönyörű szép zsolnai kerámiákkal van díszítve. Ezen vannak az én kedvenceim, a kamerát tartó angyalok. Úgyhogy ha erre járunk a fotográfia napján, mindenképpen keressük meg ezeket a fényképezőgépet tartó angyalokat.
1: Köszönöm.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Deák Dániel, a Friss Hús Filmfesztivál igazgatója. Otthonról hoztam rovatunkban dr. Takácsi Nagy Zoltánt, sugárterápiás szakorvost és klinikai onkológust hallhatták. 5 és 6 óra között pedig velünk volt Bakos Réka, az Óhazából az Új Világba program igazgatója és Szabó Nérác Éva, a Magyar Nemzeti Levéltár, Országos Levéltár, a Gazdasági Levéltári Osztály munkatársa, egyébként mindketten családfakutatók. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Szemők Bálint technikusnak. Nagyon jó pihenést, örömteli hétvégét kívánok. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Marad a napos, fátyol felhős idő, tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. Rendőrségi nyomozás indult Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megközelítette a 600-at a nepáli földrengés halálos áldozatainak száma, és csaknem 2000 embert eltűntként keresnek, köztük 3 magyart. Napközben egy időre le kellett állítani a mentési munkálatokat az újabb árvizek veszélye miatt. A segélyszervezetek szerint több mint 90 ezer ember érintett a természeti katasztrófában. Itthon a Katolikus Karitas, az Ökumenikus Segélyszervezet, a Baptista Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből, és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. Nyomoz a rendőrség Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Tordai Bence korábbi független parlamenti képviselő egy Facebook posztban jelentette ezt be, miután feljelentést tett az ügyben. Az Európai Bizottság tavasszal megerősítette, hogy az érvényes uniós engedély nélkül folyósított állami támogatás jogellenes. Tordai már januárban tett feljelentést az ügyben, de azt akkor elutasították. Májusban újabb feljelentést tett. Állítása szerint ebben Orbán Viktort, Nagy Mártont, Szijjártó Pétert és Magyar Leventét is nevesítette. Rászoruló ukrajnai diákoknak szervezett tábort a Rákóczi Szövetség. Sátoralja új helyen 260 gyerek táborozik augusztus 31-e és szeptember 4-e között Ukrajnából. Köztük olyanok, akik a háborúban elvesztették szüleiket. A Rákóczi Szövetség 2022 tavasza óta csaknem 15 ezer Ukrajnában élő rászorulót fogadott, hosszabb, rövidebb időre a táboraiban. Összeöntötték a magyarok kenyeréhez felajánlott búzát. Az ünnepélyes eseményt a Bács-Kiskun vármegyei Helvécián tartották. Több ezer magyarországi, határon túli és diaszpórában élő magyar gazda vett részt az akcióban. A gabonából készülő liszttel rászoruló családokat támogatnak majd. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Néhol előfordulhat zápor, zivatar, hajnalban 16-23, szombaton napközben 28-34 fokra számíthatunk.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti hidat 1913-ban adták át másodszor a forgalomnak, de a II. Világháború alatt az átkelő két légi támadásban is megsérült kismértékben. Ugyan mind a két alkalommal sikerült kijavítani, a híd mégis elpusztult. A visszavonuló német csapatok 1944. december 31-én felrobbantották. Mivel a robbanó tölteteket a hídnyílások közepére helyezték, a teljes szerkezet a Dunába zuhant. A szovjet hadsereg szükséghidat épített a roncsok mellett. Ezt azonban az árvizek és a jégzajlások is veszélyeztették, ezért a végleges híd felépítése előtt egy félállandó jellegű hidat hoztak létre. Az úgynevezett K-rendszerű rácsos szerkezet nagy része rendelkezésre állt az ország különböző részein. A híd szerkezet szerelése összesen 76 napot vett igénybe, így Budapest már 1946. október 31-én visszakapta legfontosabb vasúti hídját. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti kettes villamos a TripAdvisor nevű internetes portál szerint a turisták legkedveltebb látványossága Budapesten. Az oldalon a felhasználók értékelhetik és véleményezhetik a különböző turisztikai helyszíneket. A kettes villamos azért kerülhetett a listák élére, mert vonalán végigutazva egyetlen jegyárából megcsodálhatunk jó néhány izgalmas helyszínt. A Parlamentet, a Gresham palotát vagy a Bálnát is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd a főváros legészakibb hídja, ami Újpestet köti össze Budakalásszal a Szentendrei szigeten keresztül. A híd a Budapestet elkerülő M0-ás autóút része. Nem hivatalos neve is az M0-ás Északi-Duna hídja, ami áthalad a Szentendrei sziget és a Szentendrei Duna ág felett is. Környezetvédelmi okokból a hídról nem lehet lehajtani a szigetre. Ez az építmény valójában öt híd együttese, melyek közül a legnevezetesebb a Nagy Duna ág felett átívelő 591 méter hosszú hídszerkezet, mely az ország első igazi ferdekábeles hídja. Az átkelőn irányonként két forgalmi sávot alakítottak ki, de találunk rajta gyalogutat, és ezen halad át a nemzetközi Euróveló 6 kerékpárútvonal is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 17. kerülete a Duna balpartján, a főváros keleti részén fekvő városrész. Majd 55 négyzetkilométeres területével Budapest legnagyobb méretű kerülete. 1950. január 1-én jött létre az addig önálló Rákos Csaba, Rákoshegy, Rákoskeresztúr és Rákosliget nagyközségekből, amikor azokat Budapesthez csatolták. Területe szinte teljes egészében dimbes-dombos, a pesti oldal és egyben a pesti síkság legmagasabb pontja. A 241 méteres erdőhegy is itt található. Az egyfőre jutó zöld és erdőterületek szempontjából a második és a 12. kerületek mellett ez a legjobban ellátott fővárosi kerület.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ma este vígjáték, holnap dráma. Szeptember 18-ától 10 estén át minden nap más színházi élmény. 18 sikerdarab filmre adaptált produkciója közül válogathat az E-Színház Fesztiválon. Az Early Bird bérletek már kedvezményes áron kaphatók az elszínház.hu oldalon. Az E-Színház Fesztivál együttműködő partnere a Klasszik Rádió.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Marad a napos, fátyol felhős idő. Tovább nőtt a nepáli áradás áldozatainak száma. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról tartanak megemlékezést holnap. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Tovább nőtt, megközelítette a 600-at a nepáli természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma. Csaknem 2500 embert eltűntként tartanak nyilván, köztük 3 magyart. Több mint 100 munkás egy alagútban rekedt, de több száz embert a környékről sikerült kimenekíteni. Az Európai Unió egy 2 millió euró értékű gyors segélyt nyújt Nepálnak, itthon is több szervezet adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből, és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. Aki akadályozza az MVVH munkáját, az a közvagyon visszaszerzésének ellenfele, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán úgy fogalmazott, lehet és kell is a hivatalt kritizálni, ellenőrizni, de aki politikai érdekből hitelteleníti vagy akadályozza a munkát, aki titkos háttéralkukról hazudik, az tudatosan árt és rombol. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról emlékeznek meg szombaton a Baranya megyei városban. Az ünnepség délelőtt 10 órakor kezdődik, az eseményen beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök. A program Szentmisével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával folytatódik. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen emlékeznek meg a csata áldozatairól, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. A jubileum alkalmából több emlékérmet bocsátott ki a Nemzeti Bank, és a posta is emlékbélyeg blokkal tiszteleg a hősök előtt. Rászoruló ukrajnai diákoknak szervezett tábort a Rákóczi Szövetség. Sátoralja új helyen 260 gyerek táborozik augusztus 31-e és szeptember 4-e között Ukrajnából, köztük olyanok, akik a háborúban elvesztették szüleiket. A Rákóczi Szövetség 2022 tavasza óta csaknem 15 000 Ukrajnában élő rászorulót fogadott hosszabb, rövidebb időre a táboraiban. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, de jelentős mennyiségű szaharai por van felettünk, ami megszűri a napsütést. Néhol előfordulhat zápor, zivatar, hajnalban 16-23, szombaton napközben 28-34 fokra számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyányteret Batthyány Lajos miniszterelnökről nevezték el, az ő szobra is megtalálható itt. A főváros egyik fontos tömegközlekedési csomópontja. A terület a török uralom után újraéledő budai víziváros központjává vált. Az ott tartott országos vásárokról a Felső Vásár tér nevet kapta. Az országút, a vásár és a kikötő fontos helyét tette. Nem véletlenül került oda a Bécs és Buda közötti gyorskocsik állomása sem. Ezek emlékét őrzi ma is a szomszédos Gyorskocsi utca neve. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1787-ben II. József állította fel Budán az első királyi zálogházat. Néhány évvel később Pestre helyezték a Szerb utcába, a volt Klarissa kolostor helyére, majd megépült a Lónyai és a Kinizsi utca sarkán az új központja modern raktárral és árverési termekkel. Általában 10-12%-os kamattal dolgoztak. A zálogház használata nem az értékek elkótyavetyélését jelentette, hanem pénzügyi gyors segélyt. Az intézmény üzletfelei között a legmélyebb nyomor és a könnyelműség egyaránt tetten érhető volt. Helyét 1950-ben a Bizományi Áruház vállalat vette át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház az ország legnagyobb és legdíszesebb épülete Steindl Imre tervezésében 1885 és 1902 között épült. Itt valósult meg Európa egyik első távfűtési rendszere. A friss levegőt az épületbe két légkútból vezetik be, az egyik az északi, a másik a déli részt látja el. Ezeken a kutakon keresztül hűtötték az épületet, mégpedig úgy, hogy jégtáblákat csúsztattak beléjük. A jeget télen a fagyott Dunából vették ki, tárolták, majd nyáron áthelyezték őket. Napjainkban azonban egyre nagyobb gondot okoz az épület hűtése. Utoljára több mint egy évtizede került jég a kamrákba.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tabán ma Budapest egyik legszebb zöld területe, de egyben tragikus események emlékhelye is. Buda, Óbuda és Pest egyesítése után sokáig ez a terület maradt az egyetlen, amelyik meg tudta őrizni a kisvárosi arculatát. De az 1930-as évek modernizáló törekvéseinek idején az itteni házakat lerombolták. 1949-ben Sztálin születésnapi alkalmából pedig az itt magasodó ortodox templomot is elpusztították. A terület ma fás, ligetes, kedves sétahely. Valószínűleg a világháború kitörése miatt maradhatott üresen. A terület beépítésére ugyanis a harcok miatt már nem volt lehetőség. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a napos, fátyol felhős idő. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról tartanak megemlékezés szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből, és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. Közérdekű adatigénylést nyújt be az MVVH vezetői pályázata ügyében Hatházi Ákos. A korábbi független országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, nyugtalanító információkat kapott a pályáztatás körülményeiről, ezért a miniszterelnökséget vezető minisztertől annak a pontrendszernek a megismerését kéri, amely alapján a 94 jelentkező közül kiválasztották a nyilvánosságra hozott 4 jelöltet. Közben az átlátszó.hu az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságához fordult, azzal a kérdéssel, hogy megismerhető-e, milyen folyamat alapján választották meg a hivatal elnökét. Hantosi István a bizottság Tiszás elnöke a portál megkeresésére közölte, nem adhatóak ki a zárt ülés dokumentumai, ezért a pontozó sablon és a jelöltek sorrendje is sem ismerhetőek meg. Létrejött a megállapodás az állam és a MOL között a társaság közérdekű vagyonkezelő alapítványával kapcsolatban. Az Új Európa Alapítvány tulajdonában álló részvények mintegy 40 milliárd forintnyi egyéb pénzügyi eszköz, valamint körülbelül 300 millió forintnyi tárgyi eszköz kerül a MOL tulajdonába. Az alapítványi közfeladatok jogutódként a magyar államra szállnak. A MOL társadalmi felelősségvállalásával összhangban álló célokat a vállalatcsoport viszi tovább. A kekvák megszüntetéséről a kormány július közepén döntött. A Mohácsi csata 500. évfordulójáról emlékeznek meg szombaton a Baranya megyei városban. Az ünnepség délelőtt 10 órakor kezdődik, az eseményen beszédet mond Magyar Péter miniszterelnök. A program szentmisével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával folytatódik. Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen emlékeznek meg a csata áldozatairól, és újra temetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Szombaton folytatódik a napos, fátyol felhős idő, néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, hajnalban 16-23, napközben 28-34 fokra számíthatunk.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Cinkota, Mátyásföld, Rákosszent Mihály és Sashalom nagyközségeket, továbbá Csömörtől Szabadságtelepet 1950. január 1-jével csatolták Budapesthez, majd ezek egyesítésével hozták létre a 16. kerületet. A feljegyzések szerint már a kőkorszaktól fogva éltek itt emberek. A kerület egyik nevezetessége a Mátyásföldön 1916-ban épült első állandó repülőtér Budapest térségében. A Mátyásföld városrész neve onnan ered, hogy itt volt egykor Mátyás királynak az egyik Pest környéki vadas kertje.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferenc József híd, későbbi nevén Szabadság híd, eredetileg zöld színű volt, de miután a II. Világháborúban felrobbantották és a felújítást követően nem állt rendelkezésre ez a szín, egy ideig szürkében pompázott. Eredeti színezetét 1984-ben nyerte vissza, amikor egy felújítás során elbontották a teljes pálya szerkezetet, és helyébe vasbeton pálya elemeket építettek. A Fővám tér és a Gellért tér között nyújtózó építmény legutóbbi nagy felújítása 2007-ben kezdődött el. A 21 hónapig tartó munkálatok során megerősítették az acélszerkezetet és a vasbetonpályákat, kijavították a pilléreket és a hídfőket, átépítették az út- és villamospályát, valamint a járdát, rekonstruálták a műemlékeket és díszvilágítást is kapott Budapest legrövidebb hídja.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erkel Színház épületét 1911-ben adták át. Itt működött a népopera, ahol kizárólag magyar nyelven lehetett csak játszani. A belépők ára töredéke volt az Andrássy úti intézményének. A legjobb helyekre 3 koronáért, az első emeleti erkély utolsó soraiba 50 krajcárért lehetett jegyet váltani. A nyitó előadáson az intézmény első igazgatója Márkus Dezső vezényelte Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának nyitányát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Városliget a főváros legnagyobb parkja, melyről az első okmányszerű adatunk a tatárjárás idejéből való, amikor Batukán 1241-ben visszavonulást színlelve erre az akkor még mocsaras területre csalta a magyarokat és lenyilaszta őket. 1298 után több ízben volt az országgyűlés helyszíne, és feltehető, hogy Mátyás király vadaskertként használta. Első Lipót a városnak adományozta a ligetet, és ezt követően fűzfákkal, akác és szederfák váltották fel a mocsarak és legelők helyét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszikusok könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Van olyan hely, ahová jól esik visszatérni, megállni, megpihenni és feltöltődni? Nekünk van. És önnek? A mobilján biztosan van egy ilyen hely. A Klasszik Rádió 92.1 telefonos alkalmazásával mostantól klasszikus kedvencei elkísérik bárhová indul. Klasszikus utitárs, kolléga és barát. És még mennyi minden, miközben összeolvadt tér és idő, és csak az azonnal is akárhol elérhető zenei kedvencek maradnak. A Klasszik Rádió 92.1 mobilapp elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a napos, fátyol felhős idő. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz a római Kolosseum és környéke. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből, és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. Megszavazta az országgyűlés, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A szeptember közepén életbe lépő rendelkezésről Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az áfa csökkentés a szociálisan rászoruló háztartásokat, továbbá azon 1,5 millió lakost is hatékonyan támogatja, akiknek a rezsicsökkentés sosem jelentett valódi segítséget. Számítások szerint akár évi 110.000 forintos megtakarítást is jelenthet az intézkedés, melynek költségvetési hatása idén 15-17 milliárd, míg jövőre 23-26 milliárd forint lesz. Nyomoz a rendőrség Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Tordai Bence korábbi független parlamenti képviselő egy Facebook posztban jelentette ezt be, miután feljelentést tett az ügyben. Az Európai Bizottság tavasszal megerősítette, hogy az érvényes uniós engedély nélkül folyósított állami támogatás jogellenes. Tordai már januárban tett feljelentést az ügyben, de azt akkor elutasították. Májusban újabb feljelentést tett, állítása szerint ebben Orbán Viktort, Nagy Mártont, Szijjártó Pétert és Magyar Leventét is nevesítette. Napi 1000 Oroszország ellen indított nagyható távolságú drón bevetésére utasította az ukrán hadsereget Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök korábban arról számolt be, hogy az ukrán erők csapást mértek egy orosz rakétahordozó repülőgépre és egy olajfinomítóra a Jaroszlavli területen, amely 1000 kilométerre van a frontvonaltól. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz karácsonyig a római Kolosseum és környéke. Az olasz főváros történelmi központjában az ott élők és a turisták védelmében rendelték el az intézkedést. A Fórum Románum régészeti parkjában és a Kapitólium dombján is több rendőr lesz az utcákon. Szombaton folytatódik a napos, fátyol felhős idő, néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, hajnalban 16-23, napközben 28-34 fokra számíthatunk.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Károlyi kert a belváros legrégebbi kertje. A török hódoltság után Wernlein István kamarai inspektor tulajdona volt. A telken 1696-ban épülő barokk palotát és a hozzátartozó telket több tulajdonos váltás után végül a Károlyi család vásárolta meg. Innen a kert neve. 1919-ben játszóteret létesítettek rajta, majd 1932-ben közkertté nyilvánították. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: vagy ahogyan a köznyelvben előfordul, a nagy zsinagóga a neológ zsidóság legnagyobb zsinagógája Budapesten, illetve Európában. Jelentős idegenforgalmi látványosság, melynek építését ősi előírások szabták meg. Homlokzatának keletre, Jeruzsálem felé kellett néznie, ezért tér el a bejárat az utca irányától. Az épület a főváros kulturális életében is aktív szerepet tölt be. Komoly zenei koncerteknek és különböző fesztiváloknak is helyet ad.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Állami Operaház Magyarország egyetlen nagy létszámú társulattal rendelkező és kimondottan operákra, balettekre szakosodott színháza. Az épület Budapest egyik legjelentősebb 19. századi műemléke. Neoreneszáns stílusban épült Ybl Miklós tervei alapján. A gazdagon díszített belső terek kialakításában neves magyar művészek is közreműködtek. Többek között Tan Mór, Locz Károly és Székely Bertalan. 1872-ben létrejött az a bizottság, amely a felépítendő operaház helyét volt hivatva kijelölni. 1873-ban a belügyminiszter versenytárgyalást írt ki az épület megépítésére. Ezt Ybl Miklós terve nyerte meg. Az építkezés 1875-ben kezdődött el, és 9 évig tartott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A világ rohan és változik, de életünk egy része örökre klasszikus marad. És ez mostantól még könnyebben elérhető és átélhető. A Klasszik Rádió 92.1 mobil applikációjával megszűnnek a korlátok, és a zene ezután mindössze egy új mozdulatnyira lesz öntől. Töltse le az alkalmazást, és hallgassa a Klasszik Rádió 92.1-et munka, pihenés, utazás, vagy akár sport közben, amerre csak jár a világban. Nincs mi elválaszt, ha összeköt a zene. A Klasszik Rádió 92.1 mobil app elérhető Android eszközökre a Google Play áruházban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a napos, fátyol felhős idő. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz a római Kolosseum és környéke. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből, és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. Megszavazta az országgyűlés, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A szeptember közepén életbe lépő rendelkezésről Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az áfa csökkentés a szociálisan rászoruló háztartásokat, továbbá azon 1,5 millió lakost is hatékonyan támogatja, akiknek a rezsicsökkentés sosem jelentett valódi segítséget. Számítások szerint akár évi 110 000 forintos megtakarítást is jelenthet az intézkedés, melynek költségvetési hatása idén 15-17 milliárd, míg jövőre 23-26 milliárd forint lesz. Nyomoz a rendőrség Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Tordai Bence korábbi független parlamenti képviselő egy Facebook posztban jelentette ezt be, miután feljelentést tett az ügyben. Az Európai Bizottság tavasszal megerősítette, hogy az érvényes uniós engedély nélkül folyósított állami támogatás jogellenes. Tordai már januárban tett feljelentést az ügyben, de azt akkor elutasították. Májusban újabb feljelentést tett, állítása szerint ebben Orbán Viktort, Nagy Mártont, Szijjártó Pétert és Magyar Leventét is nevesítette. Napi 1000 Oroszország ellen indított nagyható távolságú drón bevetésére utasította az ukrán hadsereget Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök korábban arról számolt be, hogy az ukrán erők csapást mértek egy orosz rakétahordozó repülőgépre és egy olajfinomítóra a Jaroszlavli területen, amely 1000 kilométerre van a frontvonaltól. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz karácsonyig a római Kolosseum és környéke. Az olasz főváros történelmi központjában az ott élők és a turisták védelmében rendelték el az intézkedést. A Fórum Románum régészeti parkjában és a Kapitólium dombján is több rendőr lesz az utcákon. Szombaton folytatódik a napos, fátyol felhős idő, néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, hajnalban 16-23, napközben 28-34 fokra számíthatunk.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi István kezdeményezésére épült Lánchídat 1849-ben adták át, ekkor a világ legnagyobb láncokra függesztett hídja volt. Tervezője az angol William Tierney Clark. Már korábban is tervezett hidakat, így a Lánchídnak voltak ikertestvérei. Közülük a Marlow Bridge, vagyis a Marlow híd jelenleg az egyetlen angliai lánchíd hasonmás, amely még mindig megvan. A Temze folyó felettivel át és 1829 és 32 között épült egy összeomlott fahíd helyére. Ez a lánchídnál jóval kisebb építmény tekinthető egyébként a Széchenyi lánchíd igazi előképének. William Tierney Clark annyira büszke volt a lánchídra, hogy Londonban 1852-ben meg is jelentette a Pest-Budai lánchíd megépítésének történetét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Vidám Park a Városligetben működött egészen 2013. szeptember 30-áig. 1896-ban Ős-Budavára néven ismert szórakozóhely volt, és már a múlt században is mutatványos bódék lepték el a területet. A vósli hagyományai még a 18. század végére vezethetők vissza. 1794-ben Boráros János tett lépéseket a szórakozóhely megteremtésére. A vósli elnevezést feltehetően a kedvelt tormás virsliről nyerte, melyet lépten nyomon árusítottak. Körhinta, panoptikum, bábszínház, erőmérő, céllövő, cirkusz mulattatta a közönséget, melyekhez a század végén mozgóképszínház, gyorsfényképész, fonográf, majd a legendás hullámvasút, szellemvasút és az elvarázsolt kastély csatlakozott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Leppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a napos, fátyol felhős idő. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz a római Kolosszeum és környéke. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből, és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. Megszavazta az országgyűlés, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A szeptember közepén életbe lépő rendelkezésről Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az áfa csökkentés a szociálisan rászoruló háztartásokat, továbbá azon 1,5 millió lakost is hatékonyan támogatja, akiknek a rezsicsökkentés sosem jelentett valódi segítséget. Számítások szerint akár évi 110 000 forintos megtakarítást is jelenthet az intézkedés, melynek költségvetési hatása idén 15-17 milliárd, míg jövőre 23-26 milliárd forint lesz. Nyomoz a rendőrség Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Tordai Bence korábbi független parlamenti képviselő egy Facebook posztban jelentette ezt be, miután feljelentést tett az ügyben. Az Európai Bizottság tavasszal megerősítette, hogy az érvényes uniós engedély nélkül folyósított állami támogatás jogellenes. Tordai már januárban tett feljelentést az ügyben, de azt akkor elutasították. Májusban újabb feljelentést tett, állítása szerint ebben Orbán Viktort, Nagy Mártont, Szijjártó Pétert és Magyar Leventét is nevesítette. Napi 1000 Oroszország ellen indított nagyható távolságú drón bevetésére utasította az ukrán hadsereget Volodimir Zelenszky. Az ukrán elnök korábban arról számolt be, hogy az ukrán erők csapást mértek egy orosz rakétahordozó repülőgépre és egy olajfinomítóra a Jaroszlavli területen, amely 1000 kilométerre van a frontvonaltól. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz karácsonyig a római Kolosszeum és környéke. Az olasz főváros történelmi központjában az ott élők és a turisták védelmében rendelték el az intézkedést. A Fórum Románum régészeti parkjában és a Kapitólium dombján is több rendőr lesz az utcákon. Szombaton folytatódik a napos, fátyol felhős idő, néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, hajnalban 16-23, napközben 28-34 fokra számíthatunk.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Városligeti Vajdahunyadvár gótikus épület szárnyának udvari részét a 64 méter magas apostolok tornya zárja le, amely 150 lépcsőfok megmászása után tárja elénk Budapest körpanorámáját. Láthatjuk innen a Gellért hegyet, a Budai várat, a Szent István bazilikát, de a Vajdahunyadvára épületének olyan részeit is, amelyek máskülönben rejtve maradnak a látogatók előtt. Az épületrész a segesvári óratorony másolata, nevét onnan kapta, hogy az eredeti építményen minden egész óraütéskor körbeforgó figurák, apostol szobrok jártak körül. Az apostolok tornyán gyönyörű fából faragott, úgynevezett angyalos magyar címert láthatunk. Egyik sarkán pedig a baldahinos nürnbergi könyörgő madonna kis szobra áll. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti híd, köznyelvben elterjedt nevén a déli összekötő vasúti híd, Budapest egyik vasúti hídja. Ez az átkelő Magyarország legfontosabb és legforgalmasabb vasúti összeköttetése a Dunán, melyen az országon áthaladó vasúti forgalom túlnyomó része folyik. Ferencváros és Kelenföld állomások között már 1877 óta áll híd. Az első építmény azonban a növekvő vasúti forgalom és a nem megfelelő anyagminőség miatt idejekorán meggyengült, ezért 1913-ban újat építettek, ami azonban a II. Világháborúban megsemmisült. A háború után egy félállandó úgynevezett K-hidat építettek. A jelenleg is használt szerkezetek 1948 és 53-ban készültek el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Párizsban, a Marais negyedben található az 1985-ben nyílt Picasso Múzeum a Hotel Salé 5-szintes villájában. A múzeum 5 évnyi felújítás után 2014-ben nyitott meg újra, mely során 3800 négyzetméterre bővítették a kiállítás méretét. A múzeum 3 útvonalon és 37 termen keresztül időrendben és tematikusan vezeti végig a látogatókat Picasso korszakain, a kezdetektől a halála előtti időszakig. Emellett megtekinthetők a művész magángyűjteményének darabjai is, Cézanne, Degas vagy épp Matisse alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Azt a kis teret, amely az egykori népszínház épületét körülveszi, a Fővárosi Közmunkatanács még Polonyi Géza kezdeményezésére Blaha Lujza térnek nevezte el, és innentől kezdve fehér zománcozott táblácskák tüntetik fel a tér új nevét. A Nemzeti Színház művészei a tér elkeresztelésének alkalmát felhasználták arra, hogy Blaha Lujza asszony tiszteletük és szeretetük kifejezésével felkeressék. 1906-tól 1950-ig itt áll Tino Dilantos Sebestyén szobra. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a napos, fátyol felhős idő. Megválasztották Unger Annát a vagyonvédelmi hivatal élére. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz a római Kolosseum és környéke. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megválasztotta az országgyűlés Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A nyomozati elnök helyettes Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Jövő kedden lépnek hivatalba, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz a szavazás előtt kivonult az ülésteremből, és bejelentette, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul. A Mi Hazánk nemmel szavazott. Megszavazta az országgyűlés, 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A szeptember közepén életbe lépő rendelkezésről Kármán András pénzügyminiszter elmondta, az áfa csökkentés a szociálisan rászoruló háztartásokat, továbbá azon 1,5 millió lakost is hatékonyan támogatja, akiknek a rezsicsökkentés sosem jelentett valódi segítséget. Számítások szerint akár évi 110 000 forintos megtakarítást is jelenthet az intézkedés, melynek költségvetési hatása idén 15-17 milliárd, míg jövőre 23-26 milliárd forint lesz. Nyomoz a rendőrség Paks 2 80 milliárdos tőkeemelése miatt. Tordai Bence korábbi független parlamenti képviselő egy Facebook posztban jelentette ezt be, miután feljelentést tett az ügyben. Az Európai Bizottság tavasszal megerősítette, hogy az érvényes uniós engedély nélkül folyósított állami támogatás jogellenes. Tordai már januárban tett feljelentést az ügyben, de azt akkor elutasították. Májusban újabb feljelentést tett, állítása szerint ebben Orbán Viktort, Nagy Mártont, Szijjártó Pétert és Magyar Leventét is nevesítette. Napi 1000 Oroszország ellen indított nagyható távolságú drón bevetésére utasította az ukrán hadsereget Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök korábban arról számolt be, hogy az ukrán erők csapást mértek egy orosz rakétahordozó repülőgépre és egy olajfinomítóra a Jaroszlavli területen, amely 1000 kilométerre van a frontvonaltól. Biztonsági okokból kiemelt ellenőrzésű zóna lesz karácsonyig a római Kolosseum és környéke. Az olasz főváros történelmi központjában az ott élők és a turisták védelmében rendelték el az intézkedést. A Fórum Románum régészeti parkjában és a Kapitólium dombján is több rendőr lesz az utcákon. Szombaton folytatódik a napos, fátyol felhős idő, néhol előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél megélénkül, hajnalban 16-23, napközben 28-34 fokra számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kodály Zoltán és felesége Sándor Emma 1910 nyarán egybekelésüket követőleg először néhány hónapig a hűvösvölgyi tündérszikla tetején épült kis házak egyikében lakott. Innen költöztek át a Rózsadombi Áldás utca 11-es számú házba, annak második emeletét elfoglaló 4 szobás lakásba. A ház mögött kert terült el, hosszúkás, keskeny kert, részben gyümölcsös, ahol Kodály az elkövetkező években szívesen pihent, olvasott, dolgozott, vagy kerti munkát végzett. Lakásuk nem csak meghitt otthonná, hanem valóságos néprajzi múzeummá is vált. Ide tért vissza Kodály gyűjtő útjairól is. Ebben az Áldás utcai házban laktak 14 esztendeig az Andrássy útra való átköltözésükig. A ház falán márványtábla őrzi a zeneszerző itt töltött évtizedeinek emlékét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Májerfi pince márványhordója a Budapest egyik legeldugottabb nevezetessége. A hatalmas márványboros hordó a Várhegyi Attila út egyik pincéjében található. Nem vezet hozzá kiépített út, a vár alatti barlangrendszer hepehúpás ösvényein előzetes egyeztetés alapján látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Madame Tussaud 1884-ben alapította híres viasz múzeumát Londonban, amely ma az angol örökség részét képezi. Tussaud dr. Philip Curtistől tanulta el a viasz szobrászkodást, legelső saját készítésű figurája Walter volt 1777-ben. A napi 7000 látogatót számláló panoptikumban körülbelül 400 viasz figura található, melyek közül sokat maga Tussaud készített.
2: Halála előtt a szobrász
1: viaszmását is elkészítette, mely szintén látható a múzeumban. A látványos kiállítás azóta Párizsban, Bécsben, Las Vegasban és Bangkokban is megtalálható.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Epres kert eredetileg a Képzőművészeti Egyetem mesteriskola szobrászati termékeinek volt az otthona. Nevét attól az elvadult Eperfás liget

0: kapta, melyet Strobl Alajos hozatott rendbe. Az Epreskertben állt a józsefvárosi régi pesti barokk kálvária kápolna, kerek alaprajzú épülete, melyet 12 tengelyes árkádsor vesz körül, 10 lépcsőfokos, áttört kőkorlátos, kétkarú feljárattal. Fent terasz, ezen állott a kálvária, 7 alakos szoborcsoportja.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Amikor a II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok felrobbantották a Duna hídjait, a Lánchíd is a folyóba omlott. Helyette egy kicsit odébb, egy ideglenes, más néven félállandó híd létesült, hogy összekösse a Kossuth és Batthyány teret. Ez volt a Kossuth híd, amely 1946-tól 10 éven át szolgálta a várost. Helyét a Batthyány téren emléktábla jelzi.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.